0: Szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30-tól 12:30-ig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok rövid, 5-8 perces rövid műsorát tekinthetjük meg. A nyári országos roma zarándoklat 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi, ez alatt Mátra Verebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra Verebély Szentkúton és Mária Pócson, illetve Csatka Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de személyesen és közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét hordozza. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A magyarországi romák vallási és kulturális életében kiemelkedő szerepet tölt be a Mátra Verebély Szentkút nemzeti kegyhely, kegyhelyen megrendezett roma zarándoklat. Ez az esemény nem csupán egy vallási alkalom, hanem a közösségi összetartozás, az identitás megőrzés és a lelki megújulás fontos szintere is. A zarándoklat évről évre több ezer roma hívőt vonz Magyarország különböző részeiről, valamint a határon túli magyar közösségekből is. A zarándoklat elsődleges jelentősége vallási jellegében rejlik. A résztvevők azért érkeznek Szentkútra, hogy imádkozzanak, részt vegyenek Szentmisén, hálát adjanak életük ajándékaiért, illetve segítséget kérjenek személyes és családi problémák megoldásához. A keresztény hit a roma közösségek életében gyakran fontos támaszt jelent, különösen a nehézségek, a társadalmi kirekesztettség, vagy éppen a szegénység idején. A zarándoklat lehetőséget ad arra, hogy a hívők megerősítsék hitüket és közösen éljék meg vallásosságukat.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőit hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 7-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Rácz Bordás Laura, zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó a mai vendégem, aki mesélt nekünk a szakmai életéről, kezdeti tanári tapasztalatairól és természetesen a spiritualitásról. Tartsanak velünk ma este is.
5: Köszönöm szépen, Laura, hogy eljöttél beszélgetni hozzánk.
6: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
5: Szerencsére nyári szünet van, hiszen ilyenkor azért egy kicsit pihenhetnek a tanárok is, nem csak a diákok. Gondolom azért már vártad te is a pihenést, a feltöltődést.
6: Mindenképpen, mindig nagyon várom, gondolom ugyanúgy, ahogy te is.
5: Így van, de nekem már azért hiányzik a tanítás, megmondom őszintén. Tehát azért...
6: Meg a gyerekek, meg az a hangulat.
5: Így van, pontosan.
6: Ebbe teljesen egyetértünk, lassan itt az ideje.
5: Milyen kapcsolatod van a tanítással, mióta tanítasz?
6: Hát ez egy jó kérdés. Nagyon nagy szünetek voltak az életemben, amikor elkezdtem tanítani, az 1984-et írtunk, és én akkor végeztem a Zeneművészeti Főiskola tanárképző tagozatán, és amikor megkaptam a diplomámat, utána egy-két évet tanítottam, de ezek nem munkaviszonyok voltak, hanem ilyen féléves, egyéves szerződések. Uh-huh. Tehát az elsődleges problémám akkor az volt, hogy tulajdonképpen abban az időben, lehet, hogy most ez így hihetetlenül hangzik, de a 90-es évek előtt nagyon nehéz volt elhelyezkedni, mint zongoratanár. Amivel ott, amikor a főiskolára bejártunk, nagyon nem szembesültünk. Uh-huh. És én magam el sem nagyon hittem, amikor a főiskoláról kikerültem, hogy tényleg hát akkor nekem nem lesz állásom. Őszintén megmondom, hogy nem kifejezetten zongora tanárnak készültem, de azt sem mondhatom, hogy mindenképpen művész szerettem volna lenni, sőt, mi több, az sem. Tehát a célom az volt, hogy nagyon jól megtanulni zongorázni, amiben lesz majd zongorázás is, és tanítás is.
5: Általában azért így indulunk neki az egyetemnek. Tehát akkor még nem tudja igazán az ember, hogy most mi szeretne lenni feltétlenül.
6: Nagyon kialakulatlan. Azt gondolom, hogy a mai világban, ahol a fiatalok már sokkal inkább ismerik azt a szót, hogy önmenedzselés, és rá is kényszerülnek, a mi időnkben ilyen nem volt. Egyáltalán, tehát, hogy nekem rendkívül furcsa lenne most, ha itt kérdeznél, magamról olyan fogalmakat mondani, hogy mondjuk én milyen tanárnak tartom magam, vagy ami egy portfólióban is szerepel, hogy mindenfélét olyat szedjek össze magamról, amik az én szakmaiságomat, vagy a jó tanításomat bizonyítják. Ezek fel sem merülhettek annak idején, hogy mondjuk te magadról mondhassál jót-rosszat. És ezért teljesen más ez az alaphelyzet, tehát amit én most mondok, az egy olyan más rendszerben játszódott le, amiben itt ez most nem értelmezhető. És egyetlen egy tanárunk volt egyébként, Földes Imre, aki az egyik előadását azzal kezdte, azt hiszem akkor már végzősök voltunk, hogy azt mondta nekünk, hogy remélem, hogy maguk tisztában vannak azzal, hogy milyen kilátásaik vannak, ha innen a főiskoláról kikerülnek, és az szerint élik az életüket, és az szerint tervezik a jövőjüket, mert hogy egy nagyon nagy százalékuknak nem biztos, hogy lesz állása, és ez úgy sokunkat akkor váratlanul ért. Tehát avval együtt, hogy nem annyira akartam tanár lenni kifejezetten, tehát azt nem szerettem volna, ha tanár vagyok, és akkor ez így marad. Azt gondoltam, hogy férhez megyek, feleség és családanya leszek, és amikor belefér, majd akkor tanítok, mondjuk akár maszek tanításban, és amikor majd már nagy lesz a gyerekem, akkor elgondolkodom rajta, hogy hogyan tudom az időmet úgy beosztani, hogy ez mindenkinek a legjobb legyen.
5: Tehát egy női életpálya amúgy is teljesen más, mint egy férfinak az életpályája.
6: Bizony.
5: Akár tanítás szempontjából,
6: teljesen
5: akár művészi szempontból.
6: Van, teljesen igazad van. Különösen, ha tanításról beszélünk, hogy te valahova oda menj tanítani, mondjuk délbe, vagy egykor elkezd tanítani, vagy kettőkor, az azt jelenti, hogy te késő este érsz haza.
5: Igen.
6: Tehát sok-sok kolléganőm volt, én ugyan nem tanítottam akkor, amikor a gyerekem még nem volt mondjuk 14-15 éves, tehát én ezt nem ismerem, de rengeteg kolléganőnél látom a mai napig, hogy teljesen más életet kell élnie, vagy valakit kell fogadnia ahhoz, hogy a gyerekét elvigye akár az óvodába is hazahozza. Tehát ott, ahol erre nincs segítség, ott egy zenetanári állást egy fiatal nő ilyetén módon nem tud ellátni, illetve most már nem ezek az elvárások. Tehát mindenki inkább önmegvalósít először, és ha abba belefér, akkor majd utána lesz család és gyerek. Akkor meg fordítva volt.
5: Igen, ez nagyon kitolódott, úgy általában a gyerekvállalás is erősen lehet
6: látni. De én nem
5: látni,
6: is hogy... csodálkozom rajta. Ezzel nem csodálkozom. Aha. Tehát annak idején valahogy teljesen természetes volt, hogy az ember akár zenei pályára vagy megy, vagy bárhova. Egyáltalán nem ilyenek voltak az élettel kapcsolatos elvárások. Tehát mindenki valahogy kevesebbet várt az élettől, tehát hogy legyen egy házassága, legyen családja, legyen egy jó állása, amiből jól megél. De nem volt ilyen igényrendszer. Nem volt önmenedzselés, nem kellett magunkkal foglalkoznunk. Viszont hát valóban nem találtam állást, tehát...
5: És akkor végül is mihez tudtál kezdeni, így hát főiskola után?
6: Tulajdonképpen egy évet tanítottam, az akkori, azt hiszem, hogy úgy hívták, hogy Vasutas Zeneiskola volt a Rózsa utcában. Ott tanítottam egy évet ilyen szerződéssel, majd pedig tanítottam egy évet szintén szerződéssel a Újpesti Zeneiskolában. Most akkor Újpesti Állami Zeneiskola volt, most egy Erkel Gyula zeneiskola.
7: Igen.
6: Ott is egy egyéves szerződésem volt, tehát helyettesítettem valakit, aki ügyesen volt, és aztán, amikor ő visszajött évvégén, akkor egyszer csak májusban ott találtam magam állás nélkül. És akkor szinte adódott magától a megoldás, hogy elmegyek valahova zongorázni. Tehát akkor ehhez megvolt az érdeklődésem, némi alaptudásom is volt hozzá, nem nagyon sok. Bár az otthoni családi dolgokban mindenki zenész volt nálunk, tehát én rengeteg mindent ismertem, tehát nekem nem volt gond néhány számot megtanulni.
5: Akkor most egy kicsit kanyarodjunk vissza, ha már erre így rátértünk a gyökerekhez, hogy akkor a zenész család az nyilván nálad is adott volt, és akkor ez meghatározta.
6: Tökéletesen, igen, ez határozta meg az egész életpályámat, igen.
5: Kötelező volt, hogy zenész legyél?
6: Hát ezt nehéz így kimondani, alapvetés volt, tehát nem, ez igazából nem gondoltam, hogy lehetne olyan is, hogy engem most nem iratnak be zongorára. Én azt gondolom, hogy talán nálatok is valahogy hasonlóan.
5: Igen, ez természetes szerintem, hogy egy zenés családban lévő gyerek az tanul zenét.
6: Igen, ott olyan természetes volt, mint hogy na, gyerekem, iskolába kell menni, és mentünk iskolába, és az már azzal járt, hogy akkor ezzel együtt engem végül is apukám tanított meg zongorázni még iskola előtt, tehát hogy mire iskolába mentem, ilyen kisebb dalokat énekeltem és lekísértem, meg valami nagyon picikét két kézzel is zongoráztam. De ez már megmutatta azért, hogy engem érdekel. Viszont azért megmondom őszintén, hogy annyira nem érdekelt volna, hogyha ez nem mindenhonnan áradt volna felém. Nekem apukám is, anyukám is zongorista volt.
5: Aha.
6: Tehát ott ez megkerülhetetlen kérdés volt. És aztán, amikor a szüleim elváltak 8 éves koromban, hát akkor már másodikos voltam iskolában, és addigra már beirattak zeneiskolában is. Akkor pedig a nagypapámék, nagymamám nagypapámékhoz úgymond hazaköltöztünk, és hát ott is mindenki zenész volt. Anyukámnak volt még két testvére, szintén zenész, a nagypapám is cigányzenész volt. Tehát fel sem merülhetett volna, hogy én ne tanuljak zenét. De a maga természetességében éppen ezért talán elfedett nagyon sok mindent, ami esetleg bennem lett volna aztán általános iskolás koromban.
5: Abban az időben azért a fiatal lányok másként voltak ezzel a kérdéssel, tehát nem mindenkit engedtek mondjuk főiskolára, a lányokra nem is volt annyira jellemző, hogy esetleg zenét tanulnak.
6: Pontosan, nagyon jól látod. Tehát, hogy akkor, amikor én jártam konziba, ugye eleve egy konzi volt, tehát volt a Bartók, kész. Oda bekerültél, az egy kicsit csapda is volt, mert onnan már egy másik pályára átkerülni akkor lehetetlen volt. Tehát, hogy én is tudom, hogy nagyon sokat vaciláltam 8. koromban, mert jó tanuló voltam, és én éreztem, hogy jobb lenne egy gimnáziumba elmenni, és felvételiztem is, tehát akkor több helyet kellett beírni. Viszont akkor le kellett volna mondanom arról, ahol én egyébként már ott voltam, mert engem a konziba 11 éves koromba felvettek. Tehát ilyen korengedménnyel. Én akkor 4 évet zongoráztam, 4,5 évet zongoráztam, és akkor a tanárnőm úgy döntött, hogy elmegyünk a felvételire, mert ő egy hosszabb szerződést kapott külföldre. És nem akarta, hogy 1 vagy 2 évre átkerüljek egy másik tanárhoz, nekem sem lett volna jó, hanem azt mondta, hogy akkor ezt a váltást most így oldjuk meg. És én akkor már a konziban benn voltam, és ott már egy ilyen nem előkészítő volt igazából, hanem ilyen elsős-másodikos voltam. Tehát előbb is felvételiztem, de természetesen nem 3 évvel, tehát valamiféle továbbképzőkkel megoldották ezt. De hát az is meghatározó volt, hogy kicsiként kerültem be a nagyok közé. Tehát,
5: de akkor ez viszont a tehetségedet is mutatja, hiszen azért nagyon
6: hát
5: kevesen
6: egyértelműen.
5: Kerültek. Igen, nagyon kevesen kerültek be akkoriban a Bartók konziba. Nagyon nehéz volt a felvételi.
6: Nehéz volt a felvételi, és első körben ők is azt mondták, hogy annyira sok időm van még, hogy inkább azt várjuk ki. De azután aztán mégiscsak másképp döntöttek, és tulajdonképpen ezzel csak az volt a probléma, hogy szerintem aztán egyre többen jöttek így korengedménnyel, egy 2-3 éven belül ez a helyzet megváltozott, mert azokat 2-3 év múlva azokat, akik nem voltak 14 évesek, azokat már a Zeneakadémiának a különleges tehetségek tagozatára irányították. Uh-huh, tehát ha egy 2-3 évvel idősebb vagyok, akkor oda kerültem volna. Így se volt rossz egyébként, tehát én nagyon szerettem konzerbe járni. A tanárom egyébként Kertész Lajos volt. Ugyanakkor nagyon nagy volt a különbség a zeneiskola és a konzervatóriumi elvárások között. Tehát egész addig ilyen lehetett ilyen örömből zongorázni, meg nem gyakorolni, tehát nem voltam addig egy olyan típus, aki nagyon sokat gyakorolt. Nem is igazából lett volna szükség akkor még sokkal nagyobb gyakorlásra, de úgy magától jöttek a dolgok. Na most a konziban meg már nem.
5: De ott viszont mindenki egy irányba megy. Tehát ott igen, mindenki körülötted zenél, akkor az nyilván téged is inspirál.
6: Abszolút, abszolút. Olyannyira inspirált, hogy 2-3 év alatt megtanultam olyan szorgalmas lenni, hogy 3-4-5 órákat is gyakoroltam. Viszont egyetlen egy problémám volt, hogy a darabválasztások, hogy nem játszhattam soha azt, amit szerettem volna. Nem voltak ugyan nagyon konkrét álmaim, de ha most így visszagondolok, most tanárként erre visszagondolok, nekem tanárként borzasztó fontos az, hogy együtt döntsük el, hogy egy gyerek, ha akár elsős, másodikos is, adok választási lehetőséget, még akkor is, ha tudom, hogy a másik darab kicsit könnyebb lenne neki, vagy jobban neki való, de ha látok egy lelkesedést, akkor az felülír mindent. Na most ez abban az időben, tehát megkaptam a darabot a tanáromtól, tehát föl sem, mert ez ezért mondom alapvetés volt, ott föl sem tűnt. Tehát akkor azt gondoltam, hogy mert a konzi ilyen nem. Nem ilyennek kellett volna, hogy legyen, de a konzi régen teljesen más volt. A tanárok is teljesen más dolgokat követeltek meg már, amennyire tudom, mert utána ugye sok időre én kikeveredtem a zenéből, és mire aztán újra elkezdtem tanítani, akkor, amikor a gyerekem már nagyobb volt, és én őt egyedül neveltem. Amit akkor láttam az, hogy egy hatalmas váltás zajlott le.
5: Igen. De a növendékek is mások voltak egyébként.
6: Tehát
5: ők is megváltoztak, nem csak a tanárok,
6: igen,
5: nem csak a tanítási stílus, igen, hozzáállás az egész kérdéshez.
6: Igen. Igen, tehát most már sokkal nyitottabb minden szerintem, és sokkal jobb. Nyilván most is vannak ebből problémák. Nekem a úgymond szerintem idézőjelben rossz darab választásokból egy nagyon rossz dolog maradt vissza, hogy tulajdonképpen félig meddig tönkre ment a kezem. Tehát olyan inhüvelygyulladásom volt pont a felvételim évében, addigra alakult ki, amivel alig tudtam elmenni a felvételire.
5: Na tehát ez meghatározta akkor a jövődet?
6: Ez teljesen meghatározta. Teljesen. Tehát, hogy a konzi végére, pont akkor, amikor a legnagyobb teljesítményre lett volna szükségem, akkor a kezem miatt azt a akármilyen nagy teljesítményt nem nyújtottam. Ugyanakkor azt azért elmondanám, hogy nem vettek föl a Zeneakadémiára, viszont meg volt a pontszámom. Tehát azt se lehet mondani, hogy mondjuk nem teljesítettem, amit kellett. Hát ennek millió és egy ezer oka volt, amit mondjuk, hogy én azt hiszem, hogy hivatalosan helyhiány volt, miatt voltam elutasítva. Akkor nagyon sok minden más dolognak is tulajdonítottam ezt, de végül is az életem megmutatta azt, hogy ez sokkal jobb volt így. Tehát nem igazán lett volna jó, hogyha tovább tanulok, tehát akkor már benne voltam egy spirálba, amivel ki kellett kerülni, ki kellett menni a világba, és magamat valahogyan egy kicsit másképp feltölteni.
5: Illetve hát akkor kerültél be a főiskolára.
6: Igen.
5: Pontosabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának a tanárképző intézetében.
6: Volt. Igen. De még egész más volt. Tehát, hogy ott is hasonló módon, tehát az elvárások, azok mindenképpen a konzis elvárásokból adottak, viszont mégis volt már a tanítás miatt is egy csomó más tantárgy, előadások voltak, vizsgaidőszakok voltak.
5: Igen.
6: Itt is nagyon sokat kellett valóban gyakorolni, de itt jobban be tudtam osztani az időmet.
5: Igen, itt a tanításra fekszenek rá alapvetően.
6: Hát még... nem annyira.
5: Aha.
6: Akkor még ez sem volt, tehát, hogy gyakorlatilag ugyanúgy folyt a tanítás tovább, és nekem az az érzésem, hogy, hogy ha a tanárságról beszélünk, hogy az alapvető probléma egy túlképzettség. Tehát, hogyha ha annak idején ugye alapfokú tanárokat képeztek, akkor sokkal több kellett volna metodika, didaktika, meg még más valami, amit majd mindjárt szóba hozok, ahhoz, hogy az ember egy kész tanárként tudjon úgy indulni, hogy mondjuk ne legyenek nagy problémái.
5: Uh-huh. Én emlékszem, hogy nekünk a Zeneakadémián negyedik évben, tehát utolsó előtti évben alapfokon kellett tanítani, tehát zeneiskolában, ötödik évben pedig konziban, úgyhogy mi a Bartók konziba mentünk, és akkor ott is figyelhettük, ahogy a tanár tanít, illetve mi is tanítottunk egy keveset. De valójában ez tényleg nem volt elegendő ahhoz, hogy az ember gyakorlatot szerezzen.
6: Elégtelen
5: és
6: volt.
5: Tulajdonképpen, amikor kikerül az iskolából az ember, bekerül a tanításnak a kellős közepére, ott szerzi meg azt a tapasztalatot, amire szüksége van az élete folyamán.
6: Teljesen egyetértek. Sőt, ezt csak überelni tudom azzal, hogy én magam nagyon jó eredménnyel végeztem el a főiskolát, tehát ilyen dicséretes diplomát kaptam, ugyanakkor ez ebben magában foglalja, hogy metodika, didaktika, tehát mindenből megtanultam mindent, és mindent tudtam, és mindent magamba szívtam, amit lehetett, ugye tudásilag az agyammal. Nálunk is volt ez, tehát gyakorlati tanításra, ami a mostani Margit körút, akkor Mártirok útjai zeneiskolában jártunk, és az én időmben bizony én az a generáció voltam, aki Tőke Mariannak a didaktikája és metodikája alapján tanultam, tehát ő foglalkozott velünk, mint leendő tanárokkal, ami egy hatalmas nagy dolog
5: így
6: volt.
5: Van,
6: tehát az
5: van.
6: Ő neve a mai napig egy fogalom.
5: Legenda.
6: Tehát valóban azt elmondhatom, hogyha bárhol az kiderül, mondjuk néhány iskolában megfordultam már, mint tanár életemben, ha a Tőke Marian neve fölmerül azzal kapcsolatban, mondjuk, hogy én tanár vagyok, annál nagyobb pozitívum nem hangozhat el. Uh-huh. Tehát valóban kiváló tanár volt, és mind a didaktikai, mind a metodikai leírásai, a személyes tanácsai, amiket nekünk adott, azok a mai napig is elkísérnek. Ugyanakkor úgy érzem, hogy az, amit a gyakorlati tanítás címén csináltunk, volt, mert nem mondom, tehát azt hiszem, hogy 2 éven keresztül is jártunk oda, úgymond hospitálni, jegyzetelgetünk az órákon, és hallgattuk egyébként, én a gyakorlati tanítást azt Besterikánál végeztem, ő meg a másik óriási név.
5: Így van.
6: Tehát csodálatos tanár volt, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy mivel ők fantasztikus tanárok voltak, ők úgy megválogatták a növendékeiket, hogy abból egy olyan kezdő, aki utána elkerült mondjuk egy bármilyen alapfokú iskolába, abból most így kimondom, abból, amit ott láttam, én abból hasznosítani semmit nem tudtam. Uh-huh. Vagy minimális százalékot néhány tehetséges gyereknél.
5: Igen, mert a való élet nem erről szól.
6: Abszolút nem. A másik pedig az, hogy azt is hihetetlen hiányosságnak éreztem az én tudásomban és képzettségemben, hogy gyerekkel, növendékkel közvetlenül nem igen kapcsolódtam. Tehát nem tudnám megmondani neked, hogy hány alkalom volt, hogy az órán én ott valamibe belevonódtam, de akkor is ott volt egy tanár, aki azt az órát elirányította nagyszerűen egyébként. De semmiféle olyan feladatot nem kaptam, hogy na most akkor ez föl volt adva, most ehhez te szólsz hozzá, és te adod föl tovább, és te csinálod ezt meg azt, ilyen nem volt. Uh-huh. Gyakorlatilag nem volt, és a mai napig emlékszem, amikor mentem a diplomatanításomra, hogy oda szabályos ilyen gyomorgörcsel mentem, annyira féltem attól a megmérettetéstől, hogy lényegében, ha nem is életemben először, de lehet, hogy harmadszor fogok valakinek egy zongoraórát tartani, mégpedig plénum előtt. És egy olyan plénum előtt, ahol én már elméletből, meg mindenből, meg akár zongorázból is levizsgáztam már kiválóan, és most én itt meg fogok szégyenülni. Uh-huh. Tehát ez egy negatív élményem, ami évekig elkísért, és És abban is egy kicsit szerepet játszott, hogy amikor időnként kerestem volna állást, azért úgy mindig nagyon hamar belenyugodtam, hogyha nem találtam. Tehát igazából ezt a 2 évet tanítottam, és akkor utána, mivel az életem is másképp alakult, a legközelebbi ilyen, hogy én elmentem tanítani, azt hiszem, az 15 év múlva volt. Tehát egy ilyen 15 év ebből kiesett.
5: Viszont a tanítás után ebben az időszakban elkezdtél zongorázni intenzívebben.
6: Igen, igen, egy más műfajban elkezdtem zongorázni, ami nekem rettenetesen jót tett. Az a szabadság, amit megtapasztaltam, az, hogy olyan dolgokat játszhattam, amiket addig nem, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor én onnantól csak az örök zöldeket játszottam, mert bizony komoly zenét is elkezdtem játszani, és nagyon jót tett a technikámnak, borzasztó jót tett a hangszerhez való hozzáállásomnak, hogy nem kellett elvárásoknak megfelelnem. Tehát a konzis időszakomat azt végig annak éltem meg, hogy én zongoráznék valahogy, de avval sok probléma van, mert máshogy kéne. És hogyha az emberehez így áll hozzá, tehát hogyha nincs meg önmagában az a önmegvalósító biztonsága, amivel ő úgy érzi, hogy ez így jó. Na most a konzis képzés annak idején ebből semmit nem támogatott. Tehát az, ami jött volna föl, hogy ezt így kell zeneileg, úgy kell zeneileg, nem gondolom én, hogy én jobban tudtam, mint a tanár, tehát erről nincsen szó, csak azért van annak is egy határa, hogy a stílusbeli dolgok után azért végül is minden, még a profi zongoristák és a legnagyobb művészek is, mindegyik minden darabot szinte teljesen másképp játszik. Azon belül, hogy esetleg egy profi szinten. És azért akkor voltak olyan elvárások, amiket úgy, csak úgy lehetett. Tehát akkor ez egy ilyen, akár csak a... Tehát, hogy nem véletlen, hogy az a politikai rendszer is akkor mindenfélét tiltott, tehát mindenféle zenei áramlatokat, művészeti áramlatokat, tehát, hogy beszűkítette az embernek a információit, és ezáltal a képességeit, készségeit is. Tehát a zongorázásomat így éltem meg, és akkor utána ez egy felszabadulás volt.
5: Nem késő már 20 évesen belekezdeni egy picit a bárzongorázásba, vagy a táncenet zongorázásba?
6: Én is ezt hittem. Azt gondolom, hogy késő. Akkor nem késő, ha úgy, mint valaki én egész életében ezt hallgatta.
5: Aha.
6: Tehát én otthon annyit hallgattam anyukámat, neki anyukám és a húga is zongorista volt, tehát hogy nem volt olyan örökzöld, nem volt olyan szám, amit én ne ismertem volna. És a stílusbeli dolgok is a fülembe voltak, ezért nem okozott nehézséget.
5: Aha.
6: De egyébként, ha valakinek nincs meg ez a támogatás, vagy ez nem is támogatás volt, mert nem csináltak ők semmit, csak magukat adták.
5: Hát ez a családi háttér, tehát hogy te ezzel rendelkeztél.
6: Igen, igen. Azt gondolom, hogy egyébként pedig tényleg késő. Egyébként késő, de ez a másfajta zongorázás azért bennem volt, csak nekem ez akkor nem volt megengedve.
5: Tehát nyilván, hogyha ezt korábban kezded, mondjuk konzis éveid alatt, akkor azt nyilván nem nézték volna jó szemmel, mert azért erről hallottunk már történeteket, hogy esetleg a Bartók konziban mondjuk felcsendült egy-két könnyedebb műfaj, és hát esetleg jöttek a tanárok, vagy az igazgató,
6: esetleg elmondom, hogy zajlott. Szünet volt, kicsengettek, aki tudott, kiment, aki akart, benn maradt, de abban a pillanatban valaki odaült a zongorához. Ez többnyire nem én voltam, mert én akkor semmiféle ilyen stílust, nekem otthon ezt akkor meg se engedték volna egyébként. De azonnal fölcsendült, mondjuk, akkor volt például nagyon nagy szám, mondjuk egy LGT angyal arcú lány.
5: Aha.
6: Tudom, ez akkor volt, mikor én konzis voltam, tehát nagyon nagy LGT őrület volt, én is imádtam, és olyan akkord menet volt benne, hogy én azt úgy szerettem volna megtalálni az zongorán, de valahogy mindig annyi mindent kellett gyakorolni, és amikor az ember gyakorol, az egy teljesen más dolog, mint hogyha valamit eljátszik, amit ő ismer. Tehát, hogy végül is kialakult az, hogy én most már tudok gyakorolni, és ha kell, de viszont azt is meg tudom csinálni, hogy örömből zongorázok, és igazából ezt a konziba nekem nem sikerült megközelítenem ezt az állapotot, tehát nekem utána kellett hozzá az, hogy más dolgokat zongorázok. Egyébként lehet, hogyha én bátrabb vagyok, és elkezdem játszani az én zenéimet, ami nekem tetszik, csak én nagyon meg akartam felelni.
5: És ha szünetben ilyet játszottál volna, akkor mit szóltak volna?
6: Hát ennek mindig az volt a vége, hogy azonnal bejött egy tanár, és abba kellett hagyni. Tehát nem lehetett a konziba ilyesmit zongorázni. Tehát, tehát ezért volt az, hogy ahogy kimentek a teremből, abban a pillanatban odapattant valakit, és szinte soha nem komoly zene. Szóval éppen azért, mert abból éppen volt elég. Tilos volt. Tehát ez most szinte hihetetlen.
5: Igen.
6: Tilos volt. Ugyanúgy tilos volt, mint hogy ha a szemünket véletlenül kifestettük, akkor kiküldtek és lemosatták. Uh-huh. Ez is tilos volt, meg LGT-t zongorázni is tilos volt.
5: Pedig hát ugyanolyan zene, tehát azért hozzátartozik ez is, sőt, akár tanulhat is az ember belőle, hiszen az a fajta szabadság...
6: Maximálisan.
5: Ugye? Tehát ami a más műfajokból esetleg átültethető lenne mondjuk a klasszikus zenébe.
6: Egyáltalán nem. Az ember, ha ilyet leül játszani, nem is az a testtartása. Tehát teljesen más hozzáállással kezd bele, nem azt gondolja, hogy gyakorol, hanem mondjuk egy ilyen angyalarculán kikeresgeti azokat az akkordokat, amik egy idő után életre kelnek egyszerűen. Uh-huh. Tehát, de ez egy ilyen belső szabadságból adódik, tehát ehhez tökéletesen félre kell tenni a kottát. Tehát én azért sokáig voltam ezzel zavarban, és akkor egy idő után azt gondoltam, hogy ennek az a megoldása, hogy most egy ideig kottából nem zongorázok, és ez így lett. Uh-huh. Ennek aztán lett egy olyan eredménye, hogy én az örökzöldeket sem kottából zongoráztam, illetve hát én tudtam őket, meg az akkordokat is, amivel kísértem, de bizony eljutottam odáig is, hogy akkor az úgynevezett vendéglátózás, nem tudok rá szebb szót, azért az úgy működött sokszor, hogy mondjuk 4-kor oda mentél, és 10-ig zongoráztál ilyen 10 perces szünetekkel, tehát ilyen 5-6 órákat kellett zongorázni naponta. Az nem semmi volt.
5: Hát ez fizikailag is megterhelő.
6: Volt, és milyen érdekes, hogy soha többet nem volt problémám a kezemmel.
5: Nyilván egészen más műfaj, sokkal felszabadultabb, és nincs meg az a fajta kötöttsége. Tehát gondolom, akkor ez is mind hozzájárult, hogy...
6: Nincs meg minden hangnál az elvárás ahhoz, hogy az hogy kell. És ettől egyszer csak feléled benned valaki, aki egy teljesen más egyéniség. És mondjuk képes megérezni mondjuk egy számnak a karakterét, vagy görsvint, vagy akármit. Tehát most az angyalarculány azért jutott eszembe, mert fantasztikus akkord menet van benne, ami szerintem világszínvonalú azóta is. Tehát nem mondom, hogy világsláger, mert nem slágerzene, de szerintem örökérvényű az akkordok. És visszatérve arra, hogy annyit zongoráztam, így több évet vendéglátóban, persze nem rengeteget, de ahhoz annyit zongoráztam, hogy teljesen kotta nélkül játszottam ilyen 5-6 órákon keresztül. Uh-huh. És ez nagyon nagy könnyedséget adott, mert azért, mikor az ember számokat játszik, és tudom, hogy ameddig kellett a kotta, addig állandó kotta keresés volt, kotta cipelés volt, kotta írás volt, azért ezek is évekig eltartottak kis szünetekkel. De utána az a fajta szabadság a zenében, az viszont valami teljesen mást adott. De megmondom őszintén, hogy akkor is még mindig rettenetesen örültem neki, hogy én ugyanúgy tudok Bachot is és Beethovent játszani, tehát azt ez nem überelte, csak mellé rakott egy olyat, amit hogyha nem próbálok meg, akkor egy nagyon fontos, nekem egy nagyon fontos részem nem vált volna ismerté magam előtt sem. Tehát valójában ott ismertem meg önmagamnak a zenei belső igényeit, lehetőségeit. Sokkal inkább, mint abból, amikor föladták nekem a darabot, és lehet, hogy profi szinten megtanították.
5: és gondolom a színpadi rutin is hozzájárult nagy mértékben ahhoz, hogy ki tudtál bontakozni, hiszen ami konzis az ember, vagy akár főiskolás, akkor nem feltétlenül van meg az a lehetősége, hogy rendszeresen játszon színpadon, vagy közönségnek igen. maradjunk ennyiben.
6: Igen, nem beszélve arról, hogy azért ezek a zenék, hogyha szabadon játszol, az mindenképpen egy abból is más, hogy nem kell félned attól, hogy mondjuk itt ezt elfelejted.

0: hogy bizonyos dolgokat le lehet játszani másképp is, akkor azokon a dolgokon is túllendül esetleg. Aztán a másik, hogy rettentő jót tett ez annak, hogy aztán később nagyon-nagyon sokat voltam kísérő. Tehát a kíséretben levő dolgokat, ahol nagyon sokszor nem tudnak kottát se adni, akár a zeneiskolában, tehát ebbe is elég sokszor belekeveredtem, hogyha kottát kértem volna, nem lett volna.
1: Tehát ez a korrepetitori munkának
0: a lényege. Igen, ott is nagyon sokat számított az, hogy nem kellett feltétlenül a kottához ragaszkodnom. Tehát olyan dolgokat is le tudtam kísérni, ami éppenséggel nem volt, vagy nem volt úgy leírva, hogy kellett volna. Tehát én azt gondolom, hogy azért a zenetanulásnak mindenképp az lenne magas szinten a célja, hogy a kottát megtanulni először, de utána valahol egy picit bele kéne azt is tenni, amikor a kottától elszakadva a zene.
1: Mai vendégem Rácz Bordás Laura, zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó volt, aki mesélt nekünk a szakmai életéről, kezdeti tanári tapasztalatairól, és a következő adásunkban pedig mesél nekünk a spiritualitásról és a zene és az asztrológia kapcsolatáról is. Tartsanak velünk jövő hétfőn is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírbátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett kézháró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 11-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Rácz Bordás Laura, zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk az életéről, tanári tapasztalatairól és a spiritualitásról. Tartsanak velünk ma este is!
5: Mi a helyzet az improvizációval? Tehát akár a jazzben, hiszen ez ott nagyon-nagyon jelentős szerepet játszik, és természetesen a tánczenében is, tehát a bárzongorázásnál is azért ez szintén jelen van. A klasszikus zenénél viszont ez teljes mértékben kiszorult manapság. Ez még Bach idejében, azért ez nagyon intenzíven benne volt a klasszikus zenében is,
6: volt,
5: az improvizáció.
6: Igen, igen, és sajnálatra méltó, hogy ez kiment. Ugyanakkor a komoly zenei oldalra kezdeném, hogy most a Szabolcsi Bence Zeneiskolában tanítok, ahol van egy nagyon jó kezdeményezés, ami nem is feltétlen az iskolától, hanem van egy nagyszerű kolléganőm, aki valamiféle olyan szakot végzett valahol így pluszban el, sokkal a diplomája után, ami konkrét improvizáció. Tehát ott nálunk az iskolában mondjuk negyedik után, aki például szolfés helyett lehet menni, improvizációt tanulni nála.
5: Nagyszerű. Hát, ha jól tudom, Pécsen van egy ilyen képzés, például a Király Csaba indított régebben
6: hát,
5: ilyenet,
6: aki ez
5: egyébként orgonista, de...
6: A kolléganőm, valószínűleg őt dr. Hunyadi Zsuzsannának hívják, és ő kottát is írt, kottát is adott ki ebben a témában, és most megkaptam tőle a kottákat, és most szent elhatározásom, hogy az zongora óráimat ezzel fogom változatosabbá tenni. Uh-huh. Ez a kotta egyébként egészen kicsiknek is való, és egészen pici kis gyakorlatok is vannak benne, ami akár a teljesen kezdők oktatásába is belekerülhet. Uh-huh.
5: Sokkal élményszerűbb lehet így egyébként a zongora oktatás.
6: Mindenképpen.
5: Hiszen nincs meg az a fajta kötöttség, az a bezártság, amit a kotta jelent.
6: Igen, a kezdő gyerekeknek mindenképpen erre lenne szükségük, ezt én is látom. Ugyanakkor mégiscsak azt mondom, hogy bele kellene ezt tenni, de így a fölülről irányított alapfokú zenetanításba az idő nagy része arra kell, hogy a kottát megtanuljuk,
5: igen,
6: a két kezünket megtanuljuk használni, a függetlenítéseket megtanuljuk, tehát, hogy annyi feladat van, amiben könnyen elveszik ez a dolog. Tehát nem egyszerű.
5: Visszatértél később a tanításhoz egy néhány év kihagyás után, és akkor, ha jól tudom, a Rajkóban kezdtél, ahol egyébként mi találkoztunk is.
6: Igen, igen, igen, és te az én tulajdonképpen az én közvetlen zenei felettesem, irányítom voltál, és nagyon szép évek voltak azok. Megmondom őszintén, amikor a Rajkóba kerültem, akkor még nagyon kevés tanítási gyakorlatom volt. Tehát ott történt egy olyan, hogy 2008-ban megnyílt Szőrligeten egy tagozat, ahová én kerültem letanítani, és ott tényleg mély vízbe belettem dobva, hát magam által is, mert én vállaltam el. Tudnilik, ott 24 teljesen kezdő gyerek volt, amikor én oda mentem, tehát ez akkor indult. Na most 24 gyereket tanítani, úgyhogy semmit nem tud. Ők közöttük olyan is volt, aki akkor lett iskolás. Uh-huh. Tehát azokat is fölvették ott, hogy legyen több. Nyilván, hogy elindul. Azt az iskolát ott majdnem bezárták, és mindenképpen ott Szőrligeten kellett valamit az iskolába kitalálni, hogy az emberek beírassák oda a gyerekeiket. Uh-huh. És akkor a tánc tagozat és a zene tagozat a zongorával lementünk oda tanítani.
5: És akkor tulajdonképpen ez volt a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumnak, illetve az alapfokú oktatásnak a kihelyezett tagozata.
6: A kihelyezett tagozata Szőrligeten pontosan, igen. És akkor tényleg 24 gyereket kezdtem el tanítani. Kegyetlen nehéz volt. Kegyetlen. Igazából, hogy mi a tanítás, én azt akkor tanultam meg azokkal a gyerekekkel. Tehát akkor ott ugye hetente ötször mentem, és minden nap tanítottam legalább 5 órát, és mindenkinek ugyanazon a szinten, tehát ebben semmiféle könnyebbség nem volt. Kegyetlen 1-2 év volt, és nagyon emlékszem rá, van egy ilyen emlékem, amikor lejöttél a vizsgára, és tél volt, és tükörjégen jöttél, de akkor is lejöttél, hogy meghallgassd a növendékeket, meg hogy jelen legyél az iskola, igen, részéről. Emlékszel erre?
5: Igen.
6: Ez az időszak volt. Arra nem emlékszem, hogy ez a kezdő osztályon volt, vagy ők a kezdők voltak, de hogy ők már tanultak 1-2 évet, mire te jöttél, vagy a
5: lege... tanultak.
6: A lege, talán nem a legelején jöttél, talán az jobb is. Tehát ott aztán mindent megtanultam arról, hogy hogyan legyek túl azokon a anomáliákon, ami tulajdonképpen csak a kezdőkkel van, mert aztán azt az ember elhagyja, és megszokja a gyerek is őt, meg ő is a gyereket, meg a gyerek is egyre nagyobb és okosabb lesz, de ott ilyen egészen pici elsősök is voltak. Uh-huh. Ugye, akik még igazából előkészítősök sem, írni, olvasni sem tudtak. És ilyen gyerekeket addig mondanom sem kell, hogy a főiskolai képzés az abszolút azokra a gyerekekre szólt, akik mondjuk elsősök. Tehát az, hogy egy előkészítőben mit kell tanítani, fogalmam nem volt róla, hogyha az elsős anyag elé megyünk, akkor mit csinálunk. Tehát erre még csak, hogy úgy mondjam, csúnyán ki sem voltam képezve.
5: Uh-huh. Én emlékszem, amikor végeztem a Zeneakadémián és elkezdtem tanítani a Rajkóban, tényleg én is akkor szereztem meg tulajdonképpen a tapasztalatokat a tanítással kapcsolatban, és olyan dolgok világosodtak akkor meg számomra, hogy például, ami egészen természetes volt, hogy mondjuk egy hangpárt hogyan kell megformálni, tehát két hangot. Hiszen ebben nőttem föl, ez már tulajdonképpen a lényemmé vált, de ezt át kellett adni, ezt a tudást egy kisgyereknek, egy teljesen kezdőnek.
6: Igen.
5: És az nagyon-nagyon nehéz feladat. Legalábbis eleinte nyilván, amikor még az emberek nincs tapasztalata.
6: Igen.
5: De viszont ebből én nagyon sokat tanultam, én mindig azt éreztem.
6: Én is abból tanultam a legtöbbet egyébként, ami akkor a legszörnyebb volt, hogy ennyire sok gyerek, és mind egy alacsony szinten, mert annyiszor kellett ugyanazokat a dolgokat elővennem, és elmondani, és elmagyarázni türelemmel, hogyha még az alatt se szereztem volna rutint, hát akkor az nagy baj lett volna nekem.
5: Igen.
6: Tehát az lehetetlen volt. Tehát az ott egy olyan műhely munka volt, és egy olyan fajta tevékenység, amiben az ember teljesen átalakult, és tényleg ott kialakult egy ilyen valamilyen határozott tanári hozzáállásom arról, hogy mondjuk a következő évben akkor belük hogy kezdem. Tehát akkor már tudtam, hogy honnan kell elmozdulni, hová, hogyha egy kicsit ügyesebben akarok velük, bár igazi gond nem volt, tehát ők már fél évkor is zongoráztak a fél évi vizsgán, némelyikük még két kézzel is, évvégi vizsgán is elég szépen teljesítettek, de hát ez akkor még nagyon nagy nehézségek árán sikerült. Aztán minden évben egy kicsit könnyebb lett, és azért lettek nagyobb gyerekek. Tehát valljuk meg őszintén, ha csak kezdőket kéne tanítani, azért bár én bármilyen iskolába kerültem, azért mindig belekeveredtem abba, hogy minden évben volt 3-4 kezdőm.
5: De ez jó is egyébként.
6: Igen.
5: Sőt, én valahogy közel 20 év tapasztalat után én azért már úgy vagyok vele, hogy én örülök, hogyha teljesen kezdők jönnek.
6: Igen, annak is megvan az elője.
5: Abszolút. Igen, tehát hogyha hiszen velem kezd a diák, akkor én
6: pontosan
5: tudom kialakítani az elejétől kezdve az én elvárásaimat, az én
6: ez is
5: szempontjaimat.
6: Abszolút.
5: Tehát én nagyon szeretem ezt a részét. De hát nyilván ez tapasztalat.
6: Igen.
5: Míg az ember ezt megszerzi, ezt a fajta tudást.
6: Igen, nyilván. Úgyhogy ebbe teljesen egyetértünk.
5: Egy picit beszélgessünk most egy egészen újfajta aspektusáról, nézőpontjáról a zenének, ami eddig valahogy nem merült fel az interjú kapcsán, hiszen eddig olyan zenészekkel, olyan tanárokkal beszélgettem, akik nem voltak feltétlenül spirituális beállítottságúak. Nálad viszont egy igazi különlegesség, hogy te nagyon közel állsz az asztrológiához, illetve az önismereti tréningekhez. Milyen kapcsolata van szerinted a zenének az asztrológiához, és akkor utána majd a tanításra is egy picit rátérünk.
6: Óriási téma ez, amiről igen, most így inkább, mivel ugye itt a téma egy kicsit más, nagyon nem fogunk tudni belemélyülni. Tehát néhány mondatban próbálnám vázolni, hogy mi az összefüggés. Elsősorban az asztrológiát egy picit kitágítanám, hogy inkább kozmikus erők.
5: Aha.
6: Tehát, hogy ha asztrológiáról beszélünk, akkor mindenkinek az ugrik be, amiket a újságokban esetleg olvas, vagy az interneten olvas a kosokról és a bikákról, és az abszolút nem fedi le azokat a magasrendű kozmikus erőket, amiket az égen láthatunk.
5: Tehát ez a horoszkóp,
6: vagy nem
5: beszélsz,
6: láthatunk.
5: Ez a heti horoszkóp.
6: Hát pontosan, igen, valahol... tehát ezt felejtsük is el. Tehát, hogy lényegében, amikor spiritualitásról beszélünk, akkor az asztrológiának nem erről a várfajáról beszélünk, mert az, amikor valakinek mondjuk jóslatokat adnak, az egy abszolút egy ilyen materiálisan megfogalmazott olyan dolog, hogy veled ez meg az fog történni. Elsősorban egy embernek már csak azért sem adunk jóslatot, mert azzal, hogyha megfogalmazzuk neki, hogy mi fog vele történni, abban a pillanatban már meg is írtuk a jövőjét. mi magunk írtuk meg neki. Tehát aki ezt teszi, elsősorban, most egy csúnya szót mondok, fekete mágiát gyakorol. Uh-huh. Tehát ezt a középkorban úgy hívták, hogy fekete mágia, és ez valóban az. Tehát az égi erők kapcsán mindig csak az kerülhetne szóba, hogy milyen lehetőségeink vannak. Tehát az lenne a legfontosabb, hogy ha én megtudom, hogy hol áll a napom a születési képletemben, akkor azáltal hol tudok ragyogni, hol tudok cselekedni, hol tudok emelni az életemen. Tehát csupa pozitívum minden bolygó, annak ellenére, hogy ugye a Szaturnuszról, a Marsról azt mondják eleve, hogy ez egy rossz bolygó, és kártékony planétának nevezik. Uh-huh. Ezek ilyen az asztrológiában megmaradt középkori babonaszerű megfogalmazások, amik ma már kerülendőek, hogyha valaki magas szinten akar asztrológiával foglalkozni. Ezért én megtanultam valóban az asztrológiát a buddhista főiskola égisze alatt, tanultam meg egy 5 éves tanulási folyamat keretében. Viszont ezután már asztrozófiával kezdtem foglalkozni, nem sokkal, ami az asztrológiának a úgynevezett bölcseleti része. Tehát lehet úgy mondani, hogy asztrofilozófia a csillagoknak a tudása, ami túllép a zodiákuson, mert a 12 zodiákus jegy, amit mindannyian ismerünk, az összesen 2500 évvel ezelőtt nem az égre került föl, hanem kiszámoltan ott van a képletben, de az égen nincs nyoma a zodiákusnak, tehát mondjuk úgy, hogy az ember találta ki. Egyébként nagyon jó, hogy fölkerült volna az égre, mert a csillagképek mögötte vannak, tehát a nevüket az ős eredeti csillagképekről kapták. És ezek magasabb rendű üzeneteket közvetítenek, mint maga a zodiákus. Az önismerettel pedig úgy függ össze, mivel említetted, hogy az égképe a születésünk időpillanatában az a horoszkóp, illetve hogyha a csillagképeket is belerajzoljuk, akkor asztroszkópnak nevezzük, az az ég teljes képe. Az összes bolygóállásunk minden üzen valamit. Tehát mindegyik egy tanítást hordoz számunkra. Némelyik kicsit konkrétabb, némelyik kicsit elvontabb, de nagyon jól használható arra, hogy megismerjük önmagunkat. Tehát leginkább az önismeret, vagy a beavatódás és a tudás eszköze. Tehát semmiképp sem a jóslásra kell használni. Ugyanakkor foglalkozom emberekkel, egyénileg úgynevezett sorselemzéseket szoktam csinálni, ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy az ő képletében pontosan az ő számára mit üzen.
5: És másként éli az ember az életét, hogyha esetleg tisztában van azzal, hogy mondjuk amikor született, akkor milyen bolygóállások voltak, és ezek hogyan hatnak ki az életére?
6: Teljesen másképp éli. Uh-huh. Amennyiben ebbe belemélyül, és utána azoknak a bolygóknak az energiája szerint éli az életét. Azoknak a bolygóknak a magas energiáira törekedve. Tehát egy nagyon magas fokú személyiség fejlődést tapasztalható meg. Én inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy a tudatszint emelkedik ezáltal. Most konkrétan tudatszintekbe nem akarok belemenni, de ez a történet arról szól, hogy én kinek születtem meg, és végül kivé válhatok.
5: Ez tulajdonképpen el van rendelve már a születésünk pillanatában, hogy akkor nekünk valójában mi a sorsunk, mi az optimális sorsunk,
6: sok
5: és azt kellene élnünk?
6: Igen, sok minden, mondjuk úgy, hogy sok minden el van rendelve, de semmiképpen sem konkrét cselekvések és történések szintjén. Nyilván, hogy az a fajta karma is létezik, úgymond, amikor például én valakivel most rossz kapcsolatban vagyok, akkor annak valóban lehet az az oka, hogy valamikor ő csak most azt hozza nekem vissza, amilyen én voltam vele. Tehát ez a karmikus jelenségeknek ez az alap megnyilvánulása. Nyilván ez is ott van. Azt gondolom, és az a tapasztalatom a rengeteg képlet alapján meg, amit emberekkel foglalkoztam, hogy ezek a karmikus kötések egy nagyon magas szintig meghaladhatóak az életem belül, és akkor utána jön egy nagyon nagy fejlődés. Jöhet. Tehát ha valaki ezen az úton tovább halad. Uh-huh. De attól, hogy mondjuk önmagában csak megismeri a képletét és belenéz, attól semmiképp sem. Tehát az utána az azt jelenti, hogy az szerint élőz, és nem az, hogy a bolygók neki mit mondanak, vagy mit parancsolnak, vagy mit sugároznak felé, hanem hogy megismeri saját azon részeit, és el tudja különíteni, amit az egyes bolygók jelölnek.
5: Te magad mit tanultál ebből a tudásból, amit megszereztél ott a buddhista főiskolán? Hogyan kerültél kapcsolatba végül is az asztrológiával?
6: Hát először az első kérdésre válaszolnék, mert az egy döbbenetes, hogy az életemben a legnagyobb dolgokat, nem annyira azt mondom, hogy az asztrológián keresztül, de a spirituális tudás közvetítette felém. Ebben azért van buddhizmus is, tehát azért én jógáztam évekig, meditálok minden nap, tehát engem a spiritualitás érdekel, és azon belül az asztrológia. De önmagában az asztrológia az mondjuk úgy, hogy feltárja ezeket a dolgokat, de a fejlődéshez ennél több is kell. De az jön belőle, adódik belőle. Viszont az asztrológiának van egy olyan úgymond materiális oldala szinte, akik abból elemezgetnek, számolgatnak, és megmondják, hogy mi fog történni. Na most az nem vezet sehová. Uh-huh. Ahogy az előbb is mondtam. Én úgy kerültem vele kapcsolatba, hogy egyrészt gyerekkorom óta a spirituális érdeklődésem nagyon erős, csak nagyon sokáig nem volt körülöttem senki, tehát hogy ami már neked is ismeretlen, tehát itt a 90-es évekig ez egy tabu téma volt. Uh-huh. Könyveket nem lehetett olvasni ezekről a tudásokról. Nagyon kevés, nekem nem sikerült olyan emberekkel kapcsolatba kerülnöm. Én nem is tudtam, hogy mi ez, csak éreztem magamba, hogy engem az érdekel, ami a látható dolgok mögött van. Álmaim is voltak, megérzéseim is voltak intuícióim, nem nagyon tudtam bele mit kezdeni. Nem mindig tudtam, hogy én másképp szeretném látni a világot, és más oldaláról is. Meg inkább a létezésemnek az értelmét kerestem. Hát az, hogy valóban miért vagyunk itt, és arra már magamtól is eljutottam, hogy ha ennek az egésznek nem az a célja, hogy mi fejlődjünk, és valamiben fejlettebben hagyjuk itt ezt a világot, akkor értelmetlen. Tehát a materializmus a számomra ezért elfogadhatatlan.
5: Mi lettél volna, ha nem zongoraművész, zongoratanár?
6: Hát ez nagyon jó kérdés.
5: Ezt azért is kérdezem, tulajdonképpen visszautalva még a beszélgetésünk elejére, hiszen ott mondtad, hogy azért a családi háttérből adódóan ez tulajdonképpen meghatározta az életedet, hogy neked valamilyen formában zenésznek kell lenned. De azért mégiscsak eljött benned az az időszak az életedben, amikor mással kezdtél el foglalkozni, új utakat kerestél. Igen. Talán ez a fajta önismeret, amit te tanítasz, igen, ez rádöbbentett esetleg a múltadban valamire?
6: Mindenképpen. Tehát én teljesen másképp látom mind azt a múltamat, ami ebben az életemben történt, mind pedig, mint magam, mint lélek. Tehát, hogy te egy ember vagy, de a testeden túl ott van egy lélek, aki lehet, hogy több évszázados lélek már, és most így érkeztél ide, és te most kutatótanár vagy, és zongora művész, és ez egy szerep. Valljuk be őszintén, ez egy szerep, amit erre az életedre eljátszol. Emögött van valaki, egy egyetemes. És mindannyiunknak időnként előjön az a valaki. Egyébként a meditáció az nem szolgál semmi más, mint hogy abba az állapotba hozni magunkat, ahol a felsőbb énünkkel kapcsolatba kerülünk.
5: Ez segít a zenével való kapcsolatban, vagy esetleg a tanításban? Hogyha van egy ilyen spirituális beállítottsága, gondolkodásmódja az embernek?
6: Avval együtt, hogy nagyszerűen lehet enélkül is tanítani, azt gondolom, hogy a legtöbbet ez segítheti. Például azért, mert ez a fajta gondolkodásmód, amiről most beszélgetünk, maga a spiritualitás, vagy az, hogy egy képletbe belenézni, az emberek sorsáról beszélgetni, egy olyan más oldalát mutatja meg az életnek, és olyan másképpen tekint rá az ember, hogyha ezt a nézőpontot választja, amivel például hatalmas türelem tehát olyan türelem fejlődik ki általa. Tehát meglátni azt, hogy, hogy a világban nem feltétlenül kívül vannak az okok, hanem tulajdonképpen mindennek az oka én magamban van. De ez nem, nem ilyen önostorozásként egyáltalán, hanem egyszerűen látom a képletemben, hogy ott áll valami, és én azt élem mondjuk sajnos alacsonyabb szinten. Most mondok erre egy példát, hogy, hogy az én marsom rajta áll az aszcendensemen. Az aszcendens az a képlet kezdőpontja. Most eleve a Mars nem egy igazán nőies bolygó, tehát a határozottság, de a harc is. Mondjuk, hogy a Mars alacsony szintjei azok inkább a háborúhoz, Marshoz, a konfliktusokhoz közvetőek. Tehát a háborúk mögött mindig Mars nyilvánul meg. És hát az egész gyerekkoromat egy ilyen nagyon nagy hangulatingadozásban töltöttem. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokszor voltam ideges, nagyon sokszor voltam ingerült. És amikor eljött az az idő, hogy én már tudtam, hogy hogy most el kell kezdenem konkrétan vagy jógázni, vagy ez nagyjából egy időben volt az asztrológiával, illetve egy ilyen, mondjuk, hogy, hogy egy-két éven belül az egyik hozta a másikat. Akkor maga a meditáció, és az, hogy másképpen tekintettem a saját sorsomra és saját magamra, az a Marsnak elhoztam magas szintjét, ami egyébként az aszcendensen azt jelenti, hogy a saját energiáimat rendbe rakom. Tehát a Mars az elsődlegesen nem harc, hanem emelő energia. Tehát igazából a saját energiáimat azóta tudom rendezni, amióta például megismertem a képletemnek ezt a részét. Na most ez nagyon hamar ment, tehát hogy ez, hogy az embernek mivel áll együtt az aszcendense, ez pillanatok kérdése alatt kiderül. Az más kérdés, hogy ezt ilyen szinten megérteni, még csak most értem meg. Én magam is, és történt velem egy hatalmas változás. De ez, ennek a nagy része, ez nem külvilágbeli változás. Tehát valóban mindig akaratos voltam nagyon, de most már tudom azt, hogy mi a különbség a között, hogy akarok, vagy pedig, hogy körülnézek, és megnézem, hogy mi van körülöttem, meg tudom azt, hogy mivel van éppen dolgom. Tehát akarni önmagában az sokkal többször vezet csalódáshoz. Tehát ehhez hozzáadódott egy nagyon nagy tudatosság.
5: Tehát az önismereti tréningeknek, amit egyébként tartasz, valójában ez a lényege, hogy megismerje az ember saját magát.
6: Ez az alap.
5: És ezzel fejlődjön, ezzel tudja kezelni a saját vívódásait, belső energiáit.
6: Pontosan, igen.
5: És egy fejlődjön.
6: Egy idő után, ha csinálod, akkor magától működő folyamat. Tehát ha belemélyedsz ebbe, akkor magától jön a következő lépés. Tehát találkozol a következő emberrel, aki a képletedből mond neked valamit, vagy mondjuk azt mondja, hogy te ne a képletekkel foglalkozzál, hanem hoz egy kártyát, például egy tarókártyát, ahol képileg látod megfogalmazva azt a bolygót.
5: Milyen kapcsolata van a tarókártyának az asztrológiával?
6: Ugyanazokat az analógiákat mutatja, csak tulajdonképpen egy más szinten. De például...
5: Egyszerűbb?
6: Nagyon hasznos olyan szempontból, hogy a képlet egy ilyen kiszámolós dolog. Tehát, hogy megmutatom egy embernek, hogy ez a te képleted. Jó, olyan szép, horoszkóp, asztroszkóp színez, de nincs vele mit kezdeni.
5: Viszont azt értelmezni kell még nyilván. Ja,
6: hát igen, tehát ezzel én őt elemzem, de akkor nem részese a dolognak. Nem válik részesévé. És hogyha kihúz rá egy tarókártyát, és mondjuk van egy problémája, és azzal jött, azon rajta lesz a megoldás, és a képből ezerszer jobban átérzi azt, hogy most az a bolygó mit üzen. Tehát az én szavaim is csak szavak, amit a képletből közvetítek, azt csak el tudom mondani. Tehát segítség lehet minden.
5: Nagyon intenzíven foglalkozol számisztikával is, és egy könyvet is publikáltál ezzel kapcsolatban korábban.
6: Igen, társszerzője voltam ennek a könyvnek. Ez a könyv a számmisztika alapjaira szól. Tehát teljesen őszintén megmondom, hogy én egy másik könyvet szerettem volna megírni, ahol a számokat hozzákötöm az asztrológiában levő képletnek a részeivel. Uh-huh. Mindenképpen próbáltam ezt mindenképpen elérni, de nem lehetett. Tehát az a kiadó, aki ezt akarta, az bizonyos dolgokat kihúzott belőle, tehát alapszintű számmisztika könyv, amiből jól meg lehet érteni a számok jelentését, de egy igazi mély tanítást, amilyet én a horoszkóppal szeretnék összevetni, az nincs benne.
5: Uh-huh. De egyébként akkor megvan az összefüggés az asztrológia, a zodiákusok és természetesen a számmisztika között, hiszen a számmisztika is valójában arra épül, hogy az embernek van egy születési időpontja. Pontosan. És akkor abból kiszámolnak.
6: Igen.
5: Valamit.
6: Igen, igen. Tökéletesen így van, ahogy mondod, sőt, hát konkrétan a számok 1-től 9-ig, sőt, hát lehet mondani, a nullát is beleszámítjuk, az első 10 szám, úgy, ha nullát is beleszámítjuk, az a 10 bolygó, 7 ős bolygó, és 3 transzcendens bolygó van, tehát a képletben 10 bolygó van, uh-huh. És az nullával együtt a 10 számnak felel meg.
5: És akkor mondjuk egy négyes mondjuk mit jelent?
6: Hát a négyes az egy olyan szám, ami a biztonsággal van kapcsolatban. Uh-huh. Általában úgy szokták jellemezni, hogy biztonságot, stabilitást jelent, akkor, hogyha valakinek van négyese, akkor ahol az van, ott van az ő biztonsága, stabilitása. Egyébként a numerológiában így is nevezik. Létezik egy ugyanolyan, nem ugyanolyan számképlet, mint a horoszkóp, amiben 9 kockában helyezzük el a számokat, és ott is bizonyos helyekre kerülnek számok, a te születésed számai, és ott is, mint a horoszkópban, a házakban valamit megtestesítenek.
5: Uh-huh. Tehát, és akkor ez mutatja valójában az adott személynek a személyiségét.
6: Azt is mutatja, tehát akár egy horoszkóp, akár egy ilyen numerológiai úgynevezett számképlet több dimenziós dolog, több szinten jelent dolgokat. Uh-huh. A horoszkópban is a házaknak ezernyi jelentése van. Ezért van az, hogy például elmegy valaki egy asztrológushoz, mond neki valamit, elmegy egy másikhoz, a másik is mást mond neki. Mert egyrészt intuíció is kell hozzá, másrészt pedig egy Szaturnusz egy bizonyos házban nem mindig egyfajta, mindenképp egy feladatot hoz, vagy problémát, de egész problémák sorát sorolhatom föl, ha mondjuk a 7. házban áll. Tehát, hogy 15-20 dolgot föl lehet sorolni azzal az zodiákussal kombinálva, hogy mi mindent hozhat.
5: Az asztrológia, illetve az ezzel kapcsolatos kérdéskör mennyire tudományos alapukon nyugszik?
6: Én azt gondolom, hogy a mai eszünkkel, amit a tudományos alaphoz kötünk, azzal nem nyugszik tudományos alapon. De hogyha megnézzük azt, hogy a tudomány mennyi mindent állít, most csak például nézzük a betegségeket, meg a gyógyszereket, például, hogy hányszor felírnak az embernek olyan gyógyszert, ami ismerőseimnek fönn van a vérnyomása, és mondjuk már 10. gyógyszert írják föl neki. Mindent csinál a vérnyomása, csak le nem megy tőle, sőt, mit több, még följebb is megy. És ez teljesen természetes folyamata annak, ahogy egy gyógyszert neked fölírnak. Tehát addig keresik a gyógyszert, míg majd az egyik leviszi. Tehát, hogy nem ledegradálni akarom a tudományt. A tudomány kiszámolható materiális, ilyen szempontból. Tehát értem a kérdést, viszont ehhez azt kell tudni, hogy kb. 16., majdnem 17. századig a csillagászat és az úgynevezett asztrológia ugyanaz volt. Tehát ez kéz a kézben járt, és valamikor valakik a csillagászattal valami mást akartak kezdeni, amivel egyébként az se baj, mert arra a csillagászatra is szüksége van. És onnantól valóban az asztrológia egy kicsit mostoha gyerek lett, olyan szempontból, hogy többen belevittek olyan mágikus dolgokat, használták olyan mágikus dolgokra, amikre nem kellett volna. És ez a probléma, hogy ezek az asztrológiában benne maradtak, és a mai napig ezt a számomra szent tudományt nagyon sokak számára lealacsonyítják. És sok mindennel én nem tudok vitázni sem. Tehát, hogy valóban az asztrológiának vannak rendkívüli módon megkérdőjelezhető részei. Például alapvetőleg a jóslás. Tehát onnantól, hogy jóslásra használjuk, már nem. Tehát az ősidőkben a csillagképeket például elsősorban tájékozódásra használták, mert azáltal tudtak tájékozódni, egymáshoz közelíteni. Azon felül pedig az életükben, főleg tehát a régi korokban nem volt ez az úgynevezett személyes asztrológia, hanem csak olyan volt, hogy csoportoknak, nemzeteknek, közösségeknek, amit ma mundán asztrológiának nevezünk, amikor arról van szó, hogy egy országnak is van egy képlete. És akkor, hogy ott mik játszódnak le, csak olyan volt. Tehát először csak egy közösség tekintetében nézték meg, hogyha a nap éppen a napúton valamelyik zódiákus vagy valamelyik csillagképpel kapcsolódott, hogy például aratás vagy vetés, tehát mezőgazdaság, tehát az akkori régi embereknek az életét a naptár is így alakult ki ennek alapján. Tehát vannak olyan régi naptár ábrázolások, ahol én néhány múzeumban elmentem meg, ahol ilyet lehetett látni, még be is fényképeztem, de nincs sok, ahol a naptár a hónapok képeivel, a vetéssel, aratással, ott van alatta az zodiákus is, a naptárral együtt. Tehát valamikor régen a naptári fogalomhoz kapcsolódott. Tehát, hogy a kosban kell a természet, és akkor ott vetünk, az egy volt. Fölnéztek az égre, és akkor az egy volt. Ez egy úgynevezett analógiás gondolkodás, ami aztán sorszerű eseményekre egyéni képleteket állítottak föl. Tehát tudom, hogy Mátyás király idejében, Mátyás király udvarában egy borzasztó fejlett, akkor fejlett asztrológiai tevékenység folyt. Tehát volt egy asztrológus például, ő úgy került Mátyás udvarába, hogy Mátyásnak valami nagyon nagy betegsége volt, és ő a képlete alapján, és az ő akkori, nyilván, hogy valamilyen gyógyító képessége alapján meggyógyította Mátyás királyt. Tehát az a baja, az teljesen elmúlt.

0: kivettek az egyházi tanokból, egy könyvtár leégett akkor, nem véletlenül, amellyel a legfejlettebb ókori asztrológiai munka gyakorlatilag, és ez egy hatalmas könyvtár volt kódexekben, semmissé vált. Tehát akkor valamilyen módon az érdekehez fűződött, hogy az ősi asztrológiai tudás kimenjen, és az emberek csak a mágiát tudják gyakorolni.
1: Visszatérve egy picit a zenére, én azt gondolom, hogy a zenészeknek, főleg akár a zeneszerzőknek, valahogy valamiféle kapcsolata van a spirituális térrel, hiszen ennélkül valahogy az alkotói folyamat az nem lesz olyan, amilyennek lennie kell. Te is tapasztalod ezt, hogy ez egy egészen másfajta energiákat közvetít ilyenkor, akár egy zenész számára?
0: Tökéletesen tapasztalom. Igaz, hogy nem alkotó zenész vagyok, tehát én nem szereztem még zenét, de az 100%, hogy amikor az ember egy ihletettebb állapotban van, akkor teljesen másképp mondjuk kizongorázik, vagy hegedül, vagy bármit csinál. Tehát, hogy nyilván ezeket a különbségeket érzed te is magadon, de nem megyünk elég mélyen magunkba, hogy az okokat megnézzük. Tehát, hogy elsősorban, és most itt a kérdésed kapcsán egy kicsit arra térnék rá, hogy mi a zenetanításban, így napjainkban nekem a legnagyobb problémám, és szerintem az alapja ennek, hogy a világ teljesen energiazavarossá és energiahiányossá vált, és az emberek iszonyúan fáradtak és le vannak strapálva, a gyerekek meg még jobban. Tehát ahogy energiaválságok is vannak a világban, ez az energiaválság kozmikusan együtt jár azzal, hogy a mi energiánk is teljes válságban van, természetesen tehetünk róla. Tehát az, hogy minden ember annyit dolgozik, hogy valami fantasztikus, és mégis sokszor az érezhető, hogy még a nagyon jól kereső emberek is vagy nem elég, vagy nem jó, de még több kell. Ez már végül is az emberek hibája. Nem tanultunk meg feltöltek, tehát nem tudjuk, hogy milyen, tehát azt hiszük, hogy lefekszünk este aludni, és akkor reggel fölkelünk, és megint bűntelenül hurcolhatjuk magunkkal az egész napos munkát, pláne egy gyerek. Tehát most nem is a felnőttekről beszélek, csak a felnőttekből ered ez. Tehát nekem az a legnagyobb problémám, hogyha még van egy olyan növendékem, aki akar és csinálja, mire hozzám kerül zongora órára, addigra én szinte alig tudok vele mit kezdeni, mert olyan fáradt. Sokszor nem is úgy jön ő, hogy fáradt, tehát a gyerekek teljesen hozzá vannak szokva, hogy energiát veszítenek, és úgy jön zongora órára, mintha nem lenne semmi, holott látom rajta, hogy leül, és attól mocorog, és attól nem tud figyelni arra, hogy halálosan fáradt. Mondjuk ez van mondjuk 4:30-kor. És addig a gyereknek mondjuk annyi volt a pihenése, hogy elvitték ebédelni, és ha nagyon szerencséje van, kivitték a játszótérre. De csak ha nagyon szerencséje van. Tehát, hogy az lenne az első például, hogyha az ember tanít, vagy akár gyakorol, ha csak rólad van szó, vagy rólam, hogy olyan állapotba odaülni, amikor én erőim teljébe vagyok. Most mondd meg, hányszor tudjuk ezt megtenni?
1: Hát ez sajnos nem mindig sikerül, az kétségtelen.
0: Tehát néha örülsz, hogy este odaülsz 1/2 órára. Vagy...
1: Neked milyen taktikáid vannak, hogy hogyan töltődsz?
0: Hát elsődleges a testmozgás, tehát amikor jógáztam, az nagyon jó volt, de aztán az valami miatt nem abba maradt, hanem azt úgy csináltam nagyon sokáig. Sokáig futottam és gyalogoltam is. Most éppen ilyen mozgás nincs az életemben, de most ezek is adnak energiát. Mindenképpen. Tehát a test, ez meglepő, de ha tudatosan testmozgást végzel, aminek nem kell egyáltalán konkrét edzésnek lenni, akkor te egy energetizált ember vagy, hogyha ezt... De nem véletlenül jött divatba az, hogy a fiatalok most edzett, az én gyerekkoromban ilyen nem volt, hogy... Hát persze volt, hogy valaki edzett valamit, de hogy edzőtermek sokasága. Ez mind arról szól, hogy erre már rájöttek az orvosok is, meg mindenki rájött erre. De azért azt nagyon kevesen tudják megcsinálni, hogy rendben.

0: rendszeresen edzenek például. Én azt gondolom, hogy energiát mindenképpen lehet nyerni szellemileg is. Tehát teljesen másképp állok hozzá, mondjuk ahhoz, ha le akarok ülni zongorázni, vagy van valamilyen munkám, most ajánlsz, bármilyen szinten legyen az háztartási munka, hogyha kellőképpen és eleget csinálok olyan dolgokat, amiket szeretek csinálni. Na de most ugye ehhez is idő kell. Én például attól töltődök föl, ha olvasok valamit. Tehát az is lehet egy olyan, ami engem tölt. Természetesen arra sincs elég időm. Tehát itt most arról beszélünk, hogy az ember milyen taktikákat válaszol arra, hogy mégis legyen energiája, és mindig oda jutunk, hogy nincs semmire idő.
1: Illetve arra van időnk, amire szánunk, amit akarunk.
0: Igen, mert a muszáj mellett mindig van egy idő, amit lehet valamire rászánni.
1: Így van.
0: Viszont azon már sokat lehet agyalni, hogy az mi lehet, szóval mindenkinek más a töltete. Egyébként egy képletből az is nagyjából látszik, hogy a tűzelem, vízelem, milyen elemek vannak túlsúlyban. Erre vonatkozólag is lehet tanácsot adni egy képletből. Hogy ki az, akinek például kifejezetten a sport vagy az edzés hozhat több energiát. Én például nálam a tűzelem is eléggé, ugye az aszcendensem miatt előtérben van, és engem a szellemi dolgok töltenek föl. Tehát amikor szellemileg friss vagyok, és szellemileg foglalkozom, most lehet az egy képlet, vagy akármit olvasok, ami számomra új, számomra érdekes, számomra valamilyen fokú lelkesedéssel tölt el, és szeretném tovább olvasni, abból az állapotból tudok bármit csinálni, már úgy, ahogy kell. És lehet, hogy egy órával előtte még nem láttam értelmét, hogy csináljam. Ehhez is az embernek ismernie kell magát. Mert őszintén most, amiről beszélgetünk, erre minket senki nem tanít meg. Senki.
1: Ezek a legfontosabb kérdések egyébként az életben.
0: Pontosan, mert ezen múlhat a hivatásod, ezen múlhat, hogy te hogy teljesít, hogy tudsz felkészülni egy koncertre. Hát könyörgöm az, hogy egy koncert előtti napon te mit csinálsz. Biztos, hogy van erre valamilyen megoldásod, de a legelső az, hogy azon a napon nem lehet azt csinálni, mint máskor.
1: Így van, ez pontosan így van. Mit tanácsolnál egy olyan akár művésznek, vagy egy átlagembernek, aki esetleg érzi magában ezt az érdeklődést a spirituális világ iránt, illetve szeretne fejlődni? Hol kezdje el, hol vágjon bele ebbe a kérdésbe?
0: Hát ez nagyon nagy kérdés, és ezt sokszor megkérdezik tőlem, és illene tudnom erre pár mondatba válaszolni, de erre azt tudom mondani, hogy nincsen általános jó tanácsom. Uh-huh. Tehát főleg azért, mert a mai világban annyira túlteng minden ilyen, a tanfolyamtól kezdve, az online tanfolyamok, a minden, hogy konkrétan először is azt kell eldönteni, hogy valaki mit akar. Tehát meg akar-e tanulni valamit, tehát teljesen meg akarja újítani az önmagáról való képét, mert ahhoz azt javaslom, hogy kezdjen el foglalkozni asztrológiával.
1: Vagy inkább csak fejlődni szeretne. Szeretné, hogy egy picit jobb legyen az élete.
0: Akkor a tudat szintjét próbálja megemelni, ami ugyanaz másképpen, mint hogyha a bolygóin keresztül tenni ezt, és David R. Hawkins könyveit ajánlom. A tudatszintekről.
1: Egy befejező kérdés, amit minden zenésznek felteszek, és ez természetesen most sem hiányozhat. Ha egy lakatlan szigetre kitennének téged, akkor mi lenne az az 5 album, CD, bakelit, amit magaddal vinnél, és mondjuk nagy hatással voltak rád az életed különböző szakaszaiban, esetleg előadóval megnevezve?
0: Hát ez félelmetesen nehéz kérdés, mert én rám annyi zene volt már nagy hatással, hogy tehát felsorolhatatlan lenne, még ha csak a legnagyobb élményeimet is mondom. Avval együtt nálam mégis van egy, ami mindenki fölött van. Tehát ha lakatlan szigeten kötnék ki, akkor és választhatnék, akkor csak Bachot hallgatnék. Tehát nálam Bach mindenek fölött van.
1: Köszönöm szépen, ez egy nagyszerű válasz volt szerintem, és nagy élmény volt nekem a beszélgetés, nekem hogy ilyen izgalmas témákat érinthettünk.
0: Nekem is.
1: A zenén, a spirituális energiákon keresztül, és illetve ennek a kapcsolatával kapcsolatban. Úgyhogy...
0: Fantasztikus volt, és nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a személyre szóló kérdéseket, és nagyon örülök, hogy ezt elmondhattam.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Rácz Bordás Laura, zongoratanár, asztrológus és önismereti tanácsadó volt a mai vendégem, aki beszélgetésünk második részében mesélt nekünk az életéről, tanári tapasztalatairól és a spiritualitásról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon, Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió D. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió D-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma, német, horvát hagyományok, ízek és dallamok egy helyen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a nemzetiségi napra, ahol a városban élő nemzetiségek gazdag kulturális örökségével ismerkedhetünk meg, egy színes közösségi rendezvény keretében. A rendezvényen a roma, német és horvát közösségek mutatják be hagyományaikat, népviseleteiket, zenéjüket, táncaikat és gasztronómiai értékeiket. Ezzel a felhívással fordultak a szervezők az érdeklődőkhöz. A tervezett programok kézműves foglalkozások, nemzetiségi ételek, ételkóstolók, népzenei és hagyományőrző műsorok, néptánc bemutató, kórusok és zenekarok fellépései és gasztronómiai bemutatók. A dátum 2026. június 13-a szombat 2 órától 18 óráig. Művelődési központ udvara, szabadtéri színpad. Magyarországon évszázadok óta együtt élnek a magyarokkal és más nemzetiségekkel a romák, például németekkel, szlovákokkal, horvátokkal, vagy éppen a szerbekkel. A romák és különböző nemzetiségek kapcsolata sokszínű, amelyet a történelmi együttérés, a kulturális kölcsönhatások és a társadalmi változások egyaránt alakítottak. A romák egyik legfontosabb jellemzője az alkalmazkodó képességük. Történelmük során számos országban és kultúrában éltek, ezért hagyományaik megőrzése mellett átvették a többségi társadalom nyelvének és szokásainak egy részét. Magyarországon sok roma anyanyelve a magyar, de egyes közösségek a románi vagy beás nyelvet is használják. Ez a nyelvi és kulturális sokszínűség megkönnyítheti a kapcsolatépítést más nemzetiségekkel. A különböző nemzetiségekkel való együttélés során számos kulturális hatás érte a roma közösségeket. Ez különösen jól megfigyelhető a zenében, a táncban, a viseletekben és a gasztronómiában. A roma zenészek jelentős szerepet játszottak a magyar népzene és cigányzene fejlődésében, miközben más népek hagyományai is hatottak rájuk. Az ilyen kulturális kölcsönhatások gazdagították mind a roma, mind a többi nemzetiség kultúráját. A kapcsolatok azonban nem mindig voltak problémamentesek. A történelem során a romák gyakran szembesültek előítéletekkel, kirekesztéssel és társadalmi hátrányokkal. Ezek a nehézségek időnként feszültségeket okoztak a különböző közösségek között. Napjainkban számos oktatási, kulturális és társadalmi program törekszik arra, hogy elősegítse a kölcsönös megértést és az együttműködést a romák és más nemzetiségek között. Közös rendezvények, fesztiválok, vallási események, kulturális programok fontos szerepet töltenek be kapcsolatok erősítésében. Ezek lehetőséget teremtenek arra, hogy az emberek jobban megismerjék egymás hagyományait, értékeit és életmódját. A személyes találkozások gyakran hozzájárulnak az előítéletek csökkentéséhez és a kölcsönös tisztelet kialakulásához is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió D. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. És ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hit életben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán a Berki házas pár az én vendégem, köszöntelek titeket!
4: Ja, Isten áldjon!
3: Isten áldjon meg téged is gazdagon, nagyon örülök neki, hogy elfogadtátok a meghívást. Ugye jelenleg most te Gizi vagy a vonalban, és igen, hamarosan igen. Majd Bandival is lesz lehetőségünk beszélni. Mi egy gyülekezeti teremben találkoztunk, és ott kértem el a telefonszámotokat, hogy meséljétek el a csodálatos történeteket, hogy ti hogy tértetek meg, hogy ismertétek meg egymást, stb. De kezdjük a legelején, Gizi. Neked milyen volt a gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
4: Hát én gyermekként is hívő voltam, templomba jártam, áldoztam, bérmálkoztam, sőt, minisáltam is kiskoromtól fogva. Hát egészen, hát már férnés voltam, meg voltak a gyerekek. Hát körülbelül 25 éves koromig jártam úgy templomba a férjemmel. Az első nekem a Bandi, az a második férjem, mert mi elváltunk, váltak vagyunk ő is, meg én is. 11 éve lesz, hogy együtt vagyunk, a mi házasságunk, és előtte, ami volt, az ilyen problémás volt. Az első házasságomból született 4 gyermek, 2 fiú, 2 lány, és hát ők is, hát istenfélő emberé voltam mindig, mondom, mert imádkoztam, templomba jártunk, és az első férjemmel gond volt, voltak eltérések, bántalmazás, minden, de mindegy, ezt adjuk, és ahogy összejöttem Bandival, én nekem Bandit az úr megmutatta. Szó szerint megmutatta, azt mondta, hogy ő lesz az én férjem, ővele fogok együtt lenni. Én azt mondtam az úrnak, hogy nem, én nem hiszem ezt, mert ő haver is volt így. Azt végül is most itt van, és már összejöttünk. Amíg vele is a templomba jártunk, imádkoztunk együtt, mi miánt összekerültünk, mi mindig úgy fekszünk le, hogy egy imád ketten közösen elmondunk. Ez minden este így van. És akkor így, ahogy hát gondok voltak a gyerekekkel nekem, és azt mondtam, hogy mert volt gyülekezet már itt Nagylócba is, így gyülekezet, és mondtam neki, hogy menjünk fel, nem vesztünk vele semmit. Mondom, ha én elmegyek, szerintem mondom, jönnek utánam a gyerekek is, azt megtérnek. Ez így is volt. Elmentünk, akkor még elsőre olyan furcsa volt minden, de már akkor éreztem azt, hogy ez olyan jó, jó minden, olyan másabb, mint a templomba. És ahogy elmentünk, utána hazajöttünk, beszélgettünk a férjemmel, hogy most ez másabb, próbáljuk meg ide menni, majd meglássuk, hogy lesz. Így is volt, és olyan gyorsan felgyorsultak a dolgok, hogy eljártunk, rá egy hónapra volt a keresztelkedés, megkeresztelkedtünk, és akkor utána, mi keresztelkedésünk után 30 évig szívta a férjem is a cigit én is, a cigitől megváltunk, megszabadított tőle a Jóisten csodálatos módon, azóta se cigizünk. Akkor én nekem volt ilyen depressziós dolgaim, gyógyszert csőfüggtem, attól is megszabadultam, és hogy mindentől. És utána még fél éven besetelt, utána azt a gyerekek is jöttek, és egyszerre nekem mind a 4 gyerek megkeresztelkedett, megtértek, és azóta is járnak, és jó, mert most is járunk, épp ma is menni fogunk, úgyhogy ez így történt, ez a megtérés, de azóta nagyon sokat változott az életünk minden szempontból. A szeretet, az tényleg az a szeretet, ami ott is van, az úgy kihat a családomra, kihat a gyermekekre, a házasságra, mindenre. Egyetértés van, megegyezünk, meg hát, hogy olvassuk a Bibliát is, úgy, ahogy a Biblia írja, úgy elmegyek, elcsendesedek, ha van ilyen viszá is, mert olyan házasság nincs, amiben nincs veszekedés, viszály az hazugság volna. Csak másképp lássuk, mint eddig. Úgyhogy
3: mikor történt ez a megtérés az életetekbe, hogy ti elmentetek először a gyülekezetbe?
4: 2 éve, 2024-be keresztelkedtünk, meg 23 decemberébe mentünk el először, és akkor 2024 februárjában már meg is keresztelkedtünk. Onnantól kezdve folyamatosan.
3: És a gyerekek rögtön mentek utánatok?
4: Hát egy fél évre rá. Körülbelül fél év, 5 hónap után jöttek, és akkor utána azt a gyerekek is megkeresztelkedtek. A kisebbik lányom pont terhes is volt, ő úgy. Úgyhogy nehéz eset voltak a gyerekeim, az biztos, mert sok mindenben részt vettek. Most hazudnék, tényleg a drogtól kezdve minden ment, és megszabadult. Csodálatos módon. A legnagyobb fiam is, a vő is, úgyhogy a kisebb fiam is. Úgyhogy voltak gondok, és én akkor is azt mondtam, hogy nem, mert tudtam, éreztem belül, hogy meg az igéből táplálkoztam. Azt mondtam, hogy igenis, uram, azt mondtad, aki istenfélésben éri az életét, annak a gyermekei is áldottak. És én ehhez ragaszkodtam, és tudtam, hogy ez így lesz. És ez így is lett, és így is van, hála Istennek. Úgyhogy jött már a band is, megérkezett közbe. Itt van a párom.
3: És azóta a gyerekek is járnak Isten tiszteletre veletek?
4: Persze, igen. Ma is jönnek, mindig jönnek. A mindenben részt vesznek. Isten tisztelet. Nagyon szeretik a pásztort, Ecsegi pásztort, a Rász Dezső bácsi. Nagyon. Nagyon mindenben segítőkész. Ő velük szembe is, velünk is. Tényleg. Meg ott a gyülekezett tag is, mindenki. Úgyhogy szeretnek jönni. Mi már most szolgálatban mindenben részt veszünk.
3: Milyen úgyhogy szolgálatban vesztek részt?
4: Hát van ez a takarítói, akkor van a gyerekszolga, én a gyerekekkel szoktam vigyázni, a párom az ajtóba áll, vagy ilyesmikor jönnek a vendégek fogadni, vagy ez a szolga, minden. Minden, ami csak van, már most mi mindenben.
3: Ennek nagyon örül. És most is ott lesz veletek a Rácz Dezső pásztor ezen az alkalmon, ahol most készültök?
4: Igen, és fel vagyunk 4 óraig, hajnal 4-ig. Imád, ő tanít minket. A Bibliából kérdezünk, és akkor, amit nem értünk, tanít zsoltárokból, imádkozunk, beszélgetünk, úgyhogy akkor dicséretet énekelünk gitárral, ott van az ő fia is. Úgyhogy nagyon jó. Olyan gyorsan elmegy az idő, észre se lehet venni. Hát, nagyon jó szokott lenni.
3: Csodálatos, és ahogy említetted, megérkezett Bandi. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, kedves hallgatóink, aztán folytatjuk tovább, és Bandi lesz velem a vonalban.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetünket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is a Berki házas pár az én vendégem, és itt van velem a férj, Bandi a vonalban. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
5: Szervusz Armandro, András vagyok, ma vártam a hívás, szeretesség parancsolja.
3: Igen, tehát azzal kapcsolatosan szeretnék érdeklődni, mivel találkoztunk ugye a múltkor egy gyülekezeti teremben, és a feleséged már nagyjából úgy nagy-nagy vonalakban elmondta, hogy ő hogy tért meg.
5: Igen.
3: Neked milyen volt a gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
5: Gyermekként igazándiból még ugye nem volt róla képem az Istenről, de viszont a templomból ismertem azt, hogy járnak a idős nénik, bácsi templomba, imádkoznak, de tulajdonképpen konkrétan nem tudtam, hogy ez keresztény célszolgál. Hát ugye már így nagyobb lettem, ugye én is elfogyasztottam az első feleségemet, voltak problémáim, és igazándiból nem tudtam hova kapaszkodni, ugye a Jóistenhez kapaszkodtam, mert ugye ezt hallottam mindenkitől, hogy az Istenhez kapaszkodnak, ha valamilyen problémájuk vannak. Hát ugye akkor még én a vallásomat nem gyakoroltam, hanem megismerkedtem a párommal, a Gizellával, és ővel elkezdtünk járni a katolikus hit után a templomba. Ott imádkoztunk, és ugye még nem ismertük konkrétan, hogy ugye nem jó eledezt fogyasztunk olyan téren, hogy ugye bálványok előtt imádkozunk, és ő előttük borulunk le. Ugye hát a Biblia írja, hogy se bálványok, sem senki előtt ne borulja le, csak a fentiek előtt.
4: Egy
5: Istenünk van, úgyhogy gyorsan megtanultuk belőle, hogy a feleségem is mondta, hogy menjünk el. ugye a gyülekezetbe elmentünk, és hát én úgy fogalmaznék röviden, hogy azért tetszett az eledel, amit ott kaptunk. Tehát a szellemi eledel, ahogy magyar beszéltek Istenről, a Bibliáról, és utána nem sokkal meg is tértünk, ugye hát akkorában, hát ugye nem a Dezső pásztornál tértünk meg, hanem a Ricsinél. Ugye ezt nem lehet ezt mellőzni, mert őt is szeretjük, mint pásztort, de a balassagyarmati gyülekezetet vezeti. És ő nála voltunk, tehát ott is jó eledelt kaptunk, mert nem panaszkodhatunk, de valahogy elhúzódtunk egységre, tehát semmilyen harag, semmilyen felbújtás indok nem volt, csak egyszerűen átmentünk oda, mert ugye a Gizikének a nagyszülei is, ugye a Dezső pásztornál voltak is, ilyen okból, mert ugye ők, tehát átmentünk, tehát nem haragból, nem csak átmentünk oda, azóta ott vagyunk, itt szolgálunk, itt kapjuk az eledelt, Isten tiszteleten, akkor imaórák, amik itt történnek, a mi civil lakásunkban történnek a imaórák minden héten, és ez nagyon sokat segít az ember gondolkodásán, meg a fejlesztésén, és a bibliai ismereteken.
3: Hát ez nagyon csodálatos. Mit éreztél, amikor először így azt érezted, hogy neked meg kell térned? Tehát ez egy folyamat volt akkor az életedben, mert érezted, hogy Istent kell keresned. Tehát ez nem úgy van, hogy az első gyülekezeti alkalmon tértél meg, hanem ez egy folyamat volt, ugye?
5: Igen, így van. Ez az embernek a lelkében van egy hiányosság, egy űr, ami nincs betöltve, és sokan nem tudják, hogy mi az. Nem ismerik fel sokan. Azt van, aki úgy ismeri fel, hogy azt hiszi, hogy innia kell, drogoznia kell, stb. Én úgy ismertem fel, hogy az Isten hiányzik az életemben. És jól gondoltam, mert valóban az hiányzott, mert rengeteg olyan problémára megoldás volt nekem, ami eléggé vad voltam bizonyos témákban. És így ma most jócskán vissza is vettem magamból.
3: Mit jelent ez, hogy visszavettem magamból?
5: Hát ezt úgy értem, hogy a nagy artúskodásból, a büszkeségből, tehát egy szerény embert, egy visszahúzódó embert tanúsítok, tehát ezt próbálok tanúsítani. És itt olyan embereket is, akit azt mondom, hogy nem kívántos személyek, még olyanokkal is megállok, és akkor mosolyogva beszélgetek velük, és nincs az a harag bennem, amit gondolnék. Vagy ami éppen sértő volt valamikor, ezt el kellett tudnom engedni, meg kellett bocsájtani. Jó, én úgy gondolom, hogy a Jézus Krisztus szeretete, a Biblia a szeretetet hirdeti, és a szelídséget. Tehát próbálom ez alapján életvitelemet folytatni.
3: Azt követően, hogy a feleséged elmesélte, hogy tért meg, azt mondta, hogy ti különböző szolgálatban is kiveszitek a részleteket, ugye gyerekszolgálat, takarítás, vagy te az ajtóban állsz, ezek mit jelentnek? Mit kell csinálni? Mit jelentenek ezek a szolgálatok? Itt mi a feladatok ottok?
5: Úgy gondolom, hogy ezek a szolgálatok, ezek azért jó, hogy olyan emberek, akik hát beleértve, amikor nem én vagyok a szolgálatban, vagy mikor én vagyok a szolgálatban, én úgy fogom föl, hogy én azért vagyok kint, azért vigyázom az ajtót én, hogy a másik 50 vagy 60 ember tudja az eledelt fogyasztani, amit a Dezső pásztor hirdet. És amikor más van kint szolgálni, akkor meg őt gondolom úgy, hogy ő azért van ott kint, hogy én is hallhassam az Isten tiszteletet, vagy a zenét, a dicséretet. Én így gondolom, hogy ez azért van.
3: Nagyon-nagyon csodálatos. De mit kell csinálni? Tehát mi a feladatod? Te ilyenkor ott állsz az ajtóban, és mit kell csinálni?
5: Én szeretettel üdvözlöm az embereket, aki jön, akár nő, férfi, idős néni, vagy idős bácsi, idős, mindegy, hogy kisgyermek, és szeretettel kell őket üdvözlöm, hogy érezzék otthon magukat az Isten házába, otthon találják magukat, ne egy ellenséges, magorva emberrel találkozzanak, mindjárt, hogy belépnek a gyülekezeti házba. Én nekem ott ez a feladatom.
4: Van ilyen szükség.
3: Értem. Tehát akkor te üdvözlöd őket. A gyerekszolgálat az mit jelent?
5: Hát ezt majd a párom elmondja.
3: Rendben.
5: Rendben.
3: Köszönöm.
4: Szia, itt vagyok. Hát a gyerekszolgálatnak meg annyi, hogy akiknek jönnek így felnőttek, és gyerekekkel jönnek, például család, azok behozzák oda a kisgyermekeket, hogy ők tudják hallgatni az Isten beszédeit. És külön így vel vagyunk fel, mindegy óviba végül is. Ez olyan, hogy mi foglalkozunk velük.
3: És így meg a szülők tudják figyelni az Isten tiszteletet.
4: Igen, Isten, hogy ne az legyen, hogy gyerekekre kelljen figyelni, mert hát tudod, milyen egy gyerek, mikor főleg valamire szüksége van, hogy ne zavarják is, és hogy tudjanak az Isten igéből magukba valamit, hogy megérintse őket az Úrnak a szava.
3: Amen, amen.
4: És még egy olyat szeretnék neked elmondani, ez kimaradt, főleg a leglényegesebb, hogy még mi előtt még én Bandival összejöttem, nekem volt egy nagyon nagy műtét a fejemen, és kétszer megműtötték, és a vérömleny volt benne, és a második műtétnél, akkor már még az agykoponyámnál is át kellett fúrni, úgyhogy át van fúrva az én fejemnél, és ahogy ez nekem megvolt, ez a műtét, én akkor közben lebénultam félig, a fél fejem, az arcom, a kezem, mindenem, és jaj. És egyszerűen hazamentem, és ott volt a három gyermekem, a kiskorú gyermekem, az egy a legkisebb akkor volt nekem, 7 éves, és velem maradtak, mert összevesztem akkor egy párommal, ez kifolyólag mindegy, hogy mi volt, de az a lényege, hogy én hazamentem, és se inni, semmi nem bírtam, még szívószálas, hogy le voltam bénulva, és leültem a szobámba, még akkor nem voltam megtérve, és felnéztem, és csak annyit mondtam, de tudom, emlékszem rá tisztán, hogy szívemből mondtam az Úrnak, Uram, add vissza az erőmet, mi lesz a gyermekeimmel, segíts. És hallod, csodálatos módon ezt, akik ott voltak mellettem, meg akik segítettek, ápoltak, azok is mai napig csodálják ezt, hogy másnap, ahogy felkeltem, semmi bajom nem volt, és azóta kezdve semmilyen gyógyszer, semmit nem kell tennem, és másnap még azt se felejtem el, a tésztát szaggattam a gyerekeknek. Úgy képzelt, hogy a jó Isten olyan csodálatos módon meggyógyított, hogy ezt el se tudom mondani.
3: Dicsőség Istennek.
4: Ezt látni kellett volna mindenkinek. És mai napig se gyógyszer, semmit nem kell tennem.
3: Amen.
4: Mindig is Isten fele voltam, és imádkoztam templomba, és ugyanúgy, hogy jártam. Csak annyi ismerettségem nem volt a Bibliáról, mint most, hogy napi szinten olvasom, ha kell, hajnalba kellek, felkölt az Úr, és minden nap kapok valamit az Úrtól, hogy miért van az emberekkel, hogy kell élni egy kereszténynek. Nagyon sok mindent. Úgyhogy én velem tett csodát a Jóisten, és én tudom, ezt bárhol elmondom, hogy a Jóisten csodálatos módon meggyógyított.
3: Amen.
4: Egy olyan betegségből, ami tényleg lebénulva minden. Úgyhogy
3: amen.
4: Isten van, meg van az ő fia is, Jézus Krisztus, és mindenkit szeret, mindenki meghalt. Én csak ezt tudom mondani, hogy ő a mi megváltunk. És én ezt tudom, mert én ezt már átéltem. Az, hogy mi az, hogy a bűnünket megbocsájtotta. Az ő vérivel megváltott, ezt én el tudom mondani, és ezt mindenki egyes emberi megtette. Nem csak értem.
3: Amen. Én nem fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és folytatjuk tovább. Tartsatok velünk.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Rácz Dezső az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
6: Én is üdvözlök, Armando, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: Drága hallgatóink, az imént hallhattunk egy házas párt, ugye Gizit és Bandit, ők a Berki házas pár, és Rácz Dezsőnek a gyülekezetébe járnak, illetve Jézus Krisztus gyülekezete, de a földi pásztora az Dezső, és Dezsőt is akkor ismertem meg, amikor a Berki házas párt, egészen pontosan Dezsőnek a gyülekezeti termében találkoztunk. És nem szeretnék ennyire előre rohanni, Dezső, hogy hogy lettél lelkipásztor, meg ilyesmi. Kezdjük inkább a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
6: Ez nagyon jó kérdés, mert nem tudom, hogy miért, hogy csak én különböztem gyerekként is sok gyerektől, de nekem ugye az éjszakák, a délutánok, úgyhogy barátommal mindig már 6-7 éves koromban, 8 éves koromban mindig itt kín voltunk este nyáron, aztán néztünk föl az égre, láttuk a csillagokat, holdat, mindent, és akkor mondtam magamba, ugyan van-e ott valami, biztos, hogy lehet, hogy Isten létezik. És akkor mindig azon gondolkodtam, hogy Isten majd biztos, hogy létezik, és mondom, hát ugyan mit fog majd nekem készíteni? Tehát mindig voltam egy ilyen várakozó állásponton, voltam már ilyen gyerekkorban is, tehát, és ugye 8 éves koromban, 7-8 éves koromban minisztráltam is a templomba, katolikus templomba, de hát igazából az akkori minisztrálás az azért volt csak, hogy tudjak menni moziba, mert nem volt sose pénzem. És onnantól kezdve, tehát valamilyen szinten az Isten kép bennem maradt, hogy ugye létezik, van Isten, Atya, Fiú, Szent Szellem, és hogy Jézus meghalt értünk. Ennyi volt az összes tudományuk.
3: És utána hogy alakult át ez a dolog benned, ilyen személyesen? Hát, tehát, hogy lett mélyebb a kapcsolatod?
6: Hát igazából ez már idősebb koromra jött elő az elhívás, mert ugye közben én ugye megnősültem, és az volt az érdekes, hogy a feleségem is elmesélte, hogy mi kislány korában is ugye fölment egy ilyen dombra, egy hegyre, és akkor mondta, mindig azért imádkozott Isten, hogy Isten adjon neki hozzá egy lőférjet. És érdekes, hogy már most ugye 50 éves házasságban vagyunk a feleségemmel, hála Istennek, és tényleg mutatnám azt, hogy teljes mértékben olyan, mint hogyha most lettünk volna 20 évesek, mert ugye 20 éves koromban nősültem, ő meg 18 volt. És ugye született közben 3 gyermekünk, és 40 éves voltam körülbelül, amikor megtértünk. Igazából mindig kerestük az Istent. És mindig bennünk volt valamiért, hogy szeretnénk az Istent megismerni. Nagyon sok felé jöttünk, szent helyekre, több helyre jártunk, és még jártak hozzánk Jehova tanúi is, és én nagyon hálás vagyok értük, mert sokat tanultunk tőlük, tényleg is tele voltak ezek az emberek, igazából az alább is akkor szeretettel, meg rajtuk keresztül ismertük meg igazából az Istent. Aztán volt egy ilyen alkalom, hogy már kb. 7-8 napi jártak ide hozzánk, és akkor bibliaolvasó emberek lettünk, és akkor nem megyezett meg a látásunk azzal sem, amit tanítottak, mint amit olvastunk a Bibliában. És akkor a lányom közben mondta, hogy hát ő már megtért budapesti hídgyülekezetébe, menjünk el, nézzük meg, mert ez nagyon fontos volna. És egy ilyen konferencia volt a BS-ben annak idején, és fölmentünk, és egyszerűen azt tapasztaltam, hogy olyan volt, mintha körülbelül 100 éve ismernék ott mindenkit, amikor bementem, és azt tapasztaltam, minthogyha az egész életemnek ezt a részét kerestem volna, mert mindig vágyakoztam valamire, mondhatnám lelki békére így is, de akkor azt még nem értettem, és amikor megéreztem az Isten jelenlétét ott bent, rengeteg ember, több ezer ember, és akkor hívták az embereket a megtérésre. És valóságosan, mint ahogy sokan nem hisznek sajnos benne, valóságosan megtapasztaltam az Isten jelenlétét, Isten érintését, mert azok, amiket éreztem, hogy a bűneim, amik rajtam voltak, súlyként nehezedtek az életemre, a vállalkozásom, mert én egy építőipari vállalkozó voltam, és nem igazából volt kiteljesedve úgy a vállalkozásom, hogy kellett volna, éreztem a bűnöknek a súlyát, és amikor megtértem, olyan volt, mint akkor levesznek több más a súlyt, éreztem valósággal, hogy én felszabadultam, és a bűneimet Jézus levette rólam. És ezt az érzést sosem tudtam elfelejteni, sosem is, nem is fogom, és onnantól kezdve megváltozott az egész életünk, az egész család megtért, és hogy a lelkipásztorságom az körülbelül mikor indult el, körülbelül másfél-két évig ilyen, mint legtöbb keresztény, ilyen passzív életet éltem, egy ilyen hol imádkoztam, hol nem, amikor kellett olvasni, mi olvastam, tehát teljesen passzív voltam az egész vallásra. Aztán történt nálunk egy csoda. Történt egy csoda nálunk, összejöttünk többen imádkozni, keresni az Urat, egészen éjszakába hajnalig belenyúlt, és akkor történt egy olyan természetfölötti megtapasztalásunk, hogy maga az Úr Jézus Krisztus megjelent. Én nem láttam, de a lányom, meg még egy másik testvér, aki szintén látta, fehér ruhában megjelent közöttünk, és onnantól kezdve indult el az elhívásom, a szolgálatom, mert látták, hogy odajött hozzám is, és rám tette a kezét, és onnantól kezdve megváltozott az egész életünk. Nekem is, a családnak is, mindnyájunknak. Jártunk akkor pásztor a gyülekezetbe, ott kerestük, ott találtuk meg a helyünket, és onnantól kezdve, hogy én akkor engem az Úr elhívott, én akkor ezt nem értettem, hiszen még nem is volt semmiféle ismeretem, Isten ismeretem minimális, amit így a többiektől így hallottam, és akkor amire mentem településekre, mert nem tudtam utána magam megmaradni, mindig hirdettem az evangéliumot, és ahova mentem, mindig 50-60-80-100 ember tért meg, és akkor vittem be őket a pásztori gyülekezetbe. És ugye utána oda jártunk 8-9 évig körülbelül, pontosan nem tudom, hogy hány év, 8-9 év, aztán közben én zenész vagyok, szolgáltam a dicséretben, mindjárt mondták, hogy akkor oda beállítottak szolgálatba, és közben jártam minden hari csoportba alkalmat vezetni. És hogy a lelkipásztorság már ugye az igazából úgy jelent meg, hogy egy csomó ember ragaszkodott hozzám, nagyon szerettek velem beszélni, kapták a válaszokat a kérdéseikre, és változtak az emberek körülöttem. Akkor sem értettem. És amikor volt egy érdekes probléma a pásztor gyülekezet, és akkor mondta ott a pásztor, hogy miért nincs veletségen gyülekezet, miért nem csináljuk ott külön. És innentől kezdve, akkor mondom, ilyen indítjuk. És akkor elkezdtük itt tecsegen azt a gyülekezet, aztán, ugye, amit látol, ha elmittük volna téged annak idején oda, ahonnan ez elindult, meg ahol most vagyunk, akkor azt mondták nekem a fiúk is, hogy miért nem írok egy könyvet, hiszen mi teljes csodán mentünk keresztül. És innentől kezdve, hogy itt elindult ez a gyülekezet, közben elvégeztem egy 2 éves Szent Pál Akadémián, 2 éves évet elvégeztem, mert 5 éves nem tudtam menni, nem volt még az érettségém, és onnantól kezdve viszont elindult egy ilyen munka. Nagyon sok családok, nagyon sok olyan emberek, akik drogfüggők voltak, alkoholisták, nem akartak dolgozni, nagyon sok család megváltozott, nagyon sok élet megváltozott, és most látom annak a gyümölcsét, hogy azok a családok helyreállva gyereket nevelnek, dolgoznak becsületesen, és élnek munkájukból, tehát ez egy óriási öröm, egy óriási megtapasztalás. És ugye innentől így indult el, és így működik nálunk a gyülekezet.
3: Hát ez egy csodálatos történet, és várjuk a folytatást is, ugyanis a következő órában még mindig Rácz Dezső lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, és a következő órában folytatjuk még az interjút, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dix süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dixben.
1: A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk, írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra, írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dix hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dix, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dixben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dix. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rácz Dezső az én vendégem, köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Én is köszöntelek, Armando, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
3: Tehát ahogy az imént már megbeszéltük, hogy hát eljutottunk odáig, hogy hogy is alakult ki ez, hogy te lelkipásztor lettél, és plántáltál egy gyülekezetet, és most mai napig vannak Isten tiszteletek. Mit jelent az, hogy valaki pásztor? Mit jelent az, hogy valakinek van egy elhívása, hogy te mondtad az imént, hogy Jézus ott megjelent köztetek, egy fizikai csoda történt, rátette a kezét, és elkezdődött a te elhívásod. Mit jelent ez pontosan, hogy valakinek van egy pásztori elhívása?
4: Hát igazából én úgy gondolom, hogy az elhívás az akkor látódik egy keresztény ember, mondjuk egy pásztor elhívás egy ember életében, amikor látodik mögötte a munka, a gyümölcsök, a szolgálatnak a gyümölcsei. Tehát az, hogy emberek térnek meg, sokaság és létrejön egy közösség, aztán több település, 16 településre járnak hozzánk az Isten tiszteleteinkre, és a családokkal való foglalkozás, az emberekkel való foglalkozás, megvan egy minta, hogy ugye, mint mondja is az Isten igéje, legyünk a nyájnak mintán képei, ugye, hogy mi előjáróként járjunk előttük, tehát minden szempontból, tisztességben, igazságban, becsületben, mindenben, és ugye látták az emberek, és ilyen szempontból elfogadták, és amikor adtam tanácsokat bizonyos problémákban, akkor látták, hogy működik az, amit mondok, és beépítették, és létrejött a változás. És ez a változás olyan módon hatott ki, hogy nem csak egy házaspárra, hanem maga az egész családjukra, hiszen amikor egy házaspár megváltoztatja az életét, gondolkodásmódját, elkezd helyesen gondolkodni, értékrendje megváltozik, akkor megváltozik körülötte a gyerekeiknek is az egész életük, lehetőségük, gyerekeiket iskoláztatják, tanulnak, meg hát most az, az igazság, hogy nagyon örülök annak, hogy ugye egy olyan lehetőség van ma is a romáknak egy olyan tanulásra, hogy bármik is lehetnek bárki, hiszen nálunk itt a családban is orvosnak is tanult az egyik unokahúgom, van, aki jogásznak tanult, most végzett, ugye sógoromnak az egyik fia, tehát a lányom is érettségét, szakmát végzett, szóval itt a családban is mindenhol az a lehetőség most ez egy óriási nagy dolog volt náluk. Ugye plusz megkapták hozzá a keresztény bibliai értékrendet, hiszen azt is tanítjuk, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy tudomány és bölcsesség által telnek a csűrök minden drága marhával. Tehát a tanulás, a tudományszerzés az áldást is tud hozni, illetve biztonságot, mert az Isten igazsága szerint szereztek tudományt és bölcsességet, és beépítették az életükbe.
3: Mit jelent ez, hogy keresztény értékrendek szerint lettek nevelve? Tehát mik ezek az értékrendek? Hogyan neveli egy keresztény a gyerekét? Mitől másabb az a neveltetés?
4: A legelső az, hogy mindig igazat mondjon, soha nem menjen hazugságba, mert ugye az is megvan írva, hogy a hazugság atya az ördög. Az igazságról meg úgy ír Isten igéje, hogy Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És a legfontosabb, hogy a gyerekeket mindig arra neveljük, hogy soha ne hazudjanak és igazat mondjanak. Aztán van egy bibliai másik rend is, amit a szülőnek be kell, hogy vezesse otthon a gyereknevelésbe, hogy hogyan kell bibliai módon gyermekeket nevelni, tanítani, mi a kötelessége egy szülőnek. Elő folyamatosan tanítjuk a házaspárokat, gyerekeket, a fiatalokat, a gyereknek hogy kell viszonyulni a szüleihez, hogyan kell viszonyulnia a tanuláshoz, a körülményekhez, és ugye az embereket, akik körülveszik őket, mert ma ugye a gyerekek már óvodába elkezdenek közösségbe járni, hogy ott hogyan kell, miképpen kell viselkedni. Tehát ma onnan elkezdjük a tanítást, hogy hogyan tudjanak beilleszkedni.
3: Hogyan zajlik egy istentisztelet nálatok, tehát elkezdődik ez a pásztori elhívás, igen. Részt tudsz venni az emberek életében. És beszéltünk arról, hogy mi az, hogy gyülekezetbejárás, már említetted azt is, hogy te a dicsőítő szolgálatban részt vettél, de hogy zajlik egy ilyen istentisztelet? Mi a menete, mi a programrend?
4: Hát a legelső, ami, hogy összegyűlnek a testvérek, aztán 3 órától kezdünk, akkor mindjárt vannak ugye mellettem segítők, akik összejek, hogy nincs-e valami imakérés, akik gyülekezetből akarnak imádkozni kell betegért, vagy bármi másért, akkor odahozzák nekem, akkor én az elején mindjárt ugye dicsőítéssel indítunk, először behirdetem, hogy nincs egy heti program, vagy bármi más, amit ugye szeretnénk ugye megvalósítani, és akkor utána imádkozom azokért, akik imád kérnek, ugye felírják nekem egy listára, és akkor onnantól köszöntöm a népet, elkezdődik a dicsőítés. 40-50 perc, egy óra maximum a dicsőítés. Aztán van egy másik presbiter társam, aki szintén igével is szokott készülni, van egy adakozásról szolgálat, hogy például, ugye ez is egy érdekes dolog, mert hogy megállnék egy adakozási résznél, mert ugye az országban az a megrögződött szokás, illetve kritika, hogy a gyülekezetben, amikor eljönnek emberek és adakozásról van szó, akkor kötelező adni, elveszik a pénzedet, tizedet kell fizetni, nem, akkor nem mehetsz a közösségbe. Ezek mind hazugságok. Semmi nem kötelező. Különben az Isten igéjében, ha megértenék a vetés-adatás törvényét, akkor teljesen másképp gondolkodnának. Például emberek megértették, hogy adakoznak az Isten munkájára, és fizetnék a jövedelmükből tizedet, az nem azt jelenti, hogy mi ezt elvesztük szándékosan, mert akkor kidobjuk a közösségből. Hanem megértették, amit Isten megmondta, hogy hozzátok be az én tárházamba a tizedet, legyen ott ennivaló, sinnivaló, és látok áraszom az ég összes áldásait. És egy csomó dolgot mond még. Tehát az áldásnak az egyik forrása az, hogy emberek adakoznak, és fizetnek tizedet. Isten meg azt mondta, és megdorgálom értetek a kártevőt, és nem veszheti a szőlőtök meddő, tehát minden egyes munkáikban jó szerencsések lesznek. És ebből be tudna számolni a gyülekezetben a 70-80%-a, aki ezt megértette, és ezt ugye hitből teszi, Istennek szeretetből, és meglátszódik, meg van változva az életük anyagi szinten is, meg szellemi szinten is. Tehát is erről van egy ilyen rövid 15 perces tanítás, és akkor adakozás van. Utána megy még egy-két dicséret, aztán utána megint az ige hirdetés.
3: Azt azért tegyük hozzá, hogy ez nem csak úgy van, hogy zsebre rakják ezt a gyülekezet vezetők, hiszen van egy terembérleti díj, van egy rezsiköltség, tehát azt a gyülekezetet fenn is kell tartani, tehát nem úgy pontosan van az, hogy csak van. Úgy elveszik az emberek pénzét a pásztorok meg a vezetők.
4: Nem, jó, hogy rákérdeztél erre a témára, mert ugye van egy 400 négyzetméteres gyülekezeti házunk, te láttad személyesen, itt elég komoly költségek vannak, rezsiköltségek vannak, és nem csak rezsiköltségek vannak, hanem például a gyülekezetben valakinek mondjuk nehézsége szorul, megszorul mondjuk anyagilag is, van lehetőség, tudjunk segíteni a gyülekezet, akkor szoktunk segíteni. Szoktunk élelmiszercsomagot hoztani, akik nehézebben, ki szokjuk a gyógyszert váltani, besegítünk sok mindenben, hogyha van annyi plusz adakozás. De elsősorban mindig azt veszük legelsőre, hogy a fenntartás, a működtetés tudjon menni. Mert a gyülekezetek nem állami finanszírozásban működnek, hanem saját önfenntartók. És ugye nekünk ebből kell biztosítani a villanyt, a vizet és mindenféle technikákat, meg amit csak szükség van erre, ugye, mert sehonnan olyan szinten, tehát egy állami támogatásból rendszeres jelenték jár, ilyen nincs. Ilyen nincsen, úgyhogy, és akkor elkezdődik ilyenkor, amikor vége az adakozásnak, elkezdődik az ige hirdetés, ahol különböző témakörökről szoktunk prédikálni. Mindig arra törekszünk, hogy Isten vezetése legyen, meg hogy most mit akar Isten mondani a népnek rajtunk keresztül, és azt szoktuk meg, erre szoktunk mindig törekedni. És amikor vége van, mint tudom, egy óra, 20 perc, 10 perces védikációk, akkor még utána, ha van új megtérő, akkor hívjuk előre, és akkor imádkozunk értük, aztán megy a dicséret közben, és aztán imával elbocsájtjuk a népet. Tehát így szokott zajlani általában egy Isten tisztelet nálunk.
3: Nagyon-nagyon csodálatos dolog. És hányan járnak körülbelül ott hozzátok a gyülekezetben?
4: Hát körülbelül 120 és 160 fő között. Most egy picit visszaesett a létszám, mert betegség, meg sok minden közben, az influenzák, ezek a fertőzések vannak, és kevesebben járunk, olyan 80%-an azért részt tesznek az Isten tiszteleteinken, de többen vagyunk, tehát létszám szerint csak nem mindenki látogatja most ezekben az időszakokban. De volt, amikor 200-an voltunk, és mindenki látogatta rendszeresen az Isten tiszteleteinket.
3: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Dezső lesz a vendégünk, tartsatok velünk.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetét történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hit életben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rácz Dező az én vendégem, aki egy lelkipásztor. Köszöntelek téged!
4: Én is köszöntelek, Armando, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
3: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy hogy zajlanak nálatok az istentiszteletek, és hogy hányan vagytok, tehát több mint 100 fős a gyülekezet, ami egy nagyon csodálatos dolog, viszont nagyon sok emberről van szó. Hogy tudja a kapcsolatot tartani ilyenkor egy lelkipásztor az emberekkel? Csak vasárnapi alkalmakon, amikor van az istentisztelet, vagy van más mód is, vagy hogy tudod tartani ilyen-ilyen sok emberrel a kapcsolatot?
4: Például csak röviden, hogy hogyan zajlik egy heti programom. Tehát minden áldott nap, hétfőtől péntekig különböző hátcsoportokba veszek részt, ahol ima alkalmakon tanítom az embereket. Mindig más-más településen, ez egyik. A másik viszont vannak pásztorlási napjaim, amikor jönnek be, jelentkeznek emberek, és jönnek hozzám pásztorlásra. Tehát úgy, hogy mindenkihez minden nap elmenni, az nem kivitelezhető, de azzal, hogy egy közösség mondjuk egy településen van 15 vagy 20, aki jár hozzánk, és tartunk napi szinten, mit tudom én, heti szinten egy alkalmat, és körülbelül mivel több településről járnak, így ugye minden héten más, minden nap más településre el tudok menni, de igazából a nagyon-nagyon-nagyon szoros kapcsolatot, hogy nem igazából tudja az ember kivitelezni már 100-120 főnél sem, de viszont a pásztorlási napok azok lehetővé teszik azt, hogy például valaki mondjuk nem szokott eljönni a házcsoportba, akkor valami gond van, akkor felhívnak, hogy mikor tudnám őket fogadni, és én nagyon szívesen bármikor, illetve amikor telefonon kérnek segítséget, felhívnak. Tehát telefonon mindig elérhető vagyok. Nekem a telefonom még este éjfélkor sincs kikapcsolva. Pont ez miatt, mert sosem tudhatom, hogy kinek, mikor, mire van szüksége, milyen egy tanács, mondjuk, csak egy példát mondok, megmenthet egy ember életet. Mert már volt példa, hogy aki például rokonok közül, aki nem volt metés, öngyilkosságot akart elkövetni, és feljöttek, hogy mit csináljanak. És ugye, amit adtam tanácsot, mindjárt másképp alakult, megváltozott az embernek a gondolkodás, mondja, és akkor nem történt meg a tragédia. Tehát ilyen is volt.
3: Azt a mindenit. 100 főnél biztos, hogy voltak már extrém helyzetek és nagyon nagy csodák. Tudnál mesélni nekünk egyet? Tehát voltak ilyenek, hogy embereknek drasztikusan, gyökeresen változtak meg, tehát az életük, vagy függőségből szabadultak meg, vagy tényleg olyanok, akikről már mindenki lemondott, és mégis Isten meg tudta változtatni őket? Tehát vannak ilyen csodák ott, amiket így el tudnál mesélni nekünk?
4: Hát a 30 éves szolgálatom alatt lehet, hogy most kezdeném neked elmesélni, és még holnap ilyenkor is mesélném. Annyi történt közöttünk itt a gyülekezet. De csak egy párat így röviden. Volt egy fiú, aki teljes mértékben drogfüggő volt, és utcai evangelizációt tartottunk, ez jobbágyim volt, és hallotta, hogy szólt a dicséret. Aki olyan drogfüggő volt, hogy képes volt az anyjáiktól úgy ellopni a tévét, az asztal, hogy nem is vették észre, hogy drogot tudjam eladni, és mindent eladott a házból, ennyire függő volt. Többször elvitték elvonóra Balassagyarmatra, és ha visszajött, azonnal ugyanúgy csinálta tovább, tehát nem tudott megszabadulni. És ugye hallotta ezt az evangelizációt, az utcai evangelizációt, és amikor odajött, akkor Isten megérintette őt. És akkor hívtuk megtérni az ember, akkor kijött és átadta az életet a Krisztusnak. Onnantól kezdve, ez már az ő bizonságtétele, és amikor megtért, akkor ezt elmondtam, már többször el szoktam mondani, hogy abban a pillanatban olyan volt, mintha soha többé nem drogozott volna. Hát Isten akkora érintést adott neki, megérintette őt, és teljesen elmúlt a drogfüggősége neki. És ugye járt a gyűlibe, helyreállt, másképp öltözött, dolgozni járt, munkája volt, közben megnősült. És ugye most boldog család életet élnek, ma két lakást vett, egyiket eladta, másikot megvette, újítja, és élnek boldogan. Azóta megváltozott az egész élete neki.
3: Azt a mindenit, elképesztő.
4: És nem is egy volt ilyen, több volt ilyen eset. Akkor van egy másik, egy csodát mondjak, egy gyógyulás. Például volt egy testvérnőnk, akinek mikor legelőször megtért, akkor mellrákja volt neki. Akkor még a másik Gyuri házba jártunk össze, ez nem volt meg, ahol te voltál most legutóbb. És rákos daganat volt a mellébe, és bejött, és azt mondta, hogy sajnos sírva, hát nem tudja, mit évő legyen. Mondta neki, add át a szívedet Krisztusnak, az Úr majd segíteni fog neked. Megtért, és kiderült, ugye, rá egy hónapra, mert menni kellett neki újra vizsgálatra, és ott kiderült, hogy eltűnt a rákos daganat, meggyógyult. Ez a hölgy, ugye most már lassan ennek van 7-8-10 éve körülbelül, most egy éve lehetett, egy fél éve körülbelül, újra én rosszul éreztem magát. És elment orvoshoz. És ugye MR-vizsgálat kimutatta, hogy az egész testében áttétes rákos daganat van, csontfelül rákja, az egész belső szervei mindene áttétes daganatos. Sírt, jött a Gyülibe, hogy mit mondtak neki orvosok, ott a lelet a kezébe, hogy ez van, ezt most már innentől kezdve nem tud mit csinálni. És akkor mondta, hogy mondom neki, testvérnő, emlékszel, mikor legelőször is Isten téged meggyógyított? Hiszel benne? Ez ugye hiszek. És akkor kijött, imádkoztunk érte, és az egész gyülekezet összefogott, mindjárt közbe jártunk, imádkoztunk, és akkor rá egy hónapra, 3 hétre azt mondta nekem, pásztor, nem tudom, de én jól érzem magam. Mondom, figyelj, jó, akkor menni, mondom, újra kérd a vizsgálatokat. És akkor azt mondja, el is fogok menni. Elment az orvosához, és azt mondta neki az orvosa, hogy tehát itt van, nem látja a leletet, itt van, hát már magának jóformán nem is kéne élnie. Akkor mondta neki két-három hetet. Ez egy 2-3 héttel utána volt, és látták, hogy milyen jól néz ki. Újra elment vizsgálatokra, megint, és akkor azt mondták neki, hogy majd, hogyha menjen vissza egy jó hét múlva, meg lesz az eredmény, és akkor majd kiírják a kemoterápiát, hogy miért fog kapni. És akkor elment a kezelő orvoshoz, azt mondta neki, hogy a végére hagyták őt, hogy legalább idő legyen megbeszélni, milyen kemoterápiát fog kapni. És amikor bement, elővette a gépet, ugye az orvos belenézett, azt mondta, hogy hát de hölgyem, hát mi történt magával? Hát miért, mondja a doktor úr? Hát azt mondja, én nem látok semmi daganatot. A maga teljesen egészséges. Maga hol volt? Azt mondja neki az asszony, én Jézus Krisztusnál voltam, és ő gyógyított meg engem. És az orvos azt mondja, ez tényleg csoda. És megvan a másik lelete is, hogy ő meggyógyult ebből a áttétes rákos daganatból. És akkor is óriási öröm a családban, a gyülekezetben. Mindenütt nagyon örültünk neki, hogy az Úr újra beavatkozott az életébe, és meggyógyította őt. És számtalan ilyen példát tudnék mondani. Egy kislány, nem tudom, volt-e 7 éves vagy 8, csak fényképet hoztak neki, és ők nem is jönnek megkérdezni, csak itt vannak a rokonai, hogy imádkozunk a kislányért, mert őnek is rákos daganata van. És hoztak egy ruhaneműt neki, hogy áldjuk meg. Nem is láttuk, itt se volt a kislány, csak a fényképét hozták. Megáldottuk, imádkoztunk a ruhaneműért, és amikor mondtam, hogy adjátok rá, hogyha hazamentek. Hazamentek, látták, és képzeld, 2 nap múlva hívnak fel a hozzátartozók, akik hozzánk járnak a Gyülibe, és ezek magyarok, és azt mondták, hogy pásztor, csoda történt. Mi van? Az mondja, a kislányról, az mondja, teljesen jött a orvosi jelent, hogy nincs semmi baja, meggyógyult. De ilyen gyorsan, igen, rátták a pólót, másnap vitték vizsgálta, megszűnt a betegség. Kis csoda, kézenfogható csodák vannak.
3: Elképesztő.
4: És nagyon sok ilyen eset történt már itt a gyülekezetünkben. Hát én csak azt tudom mondani, hogy az Isten valóságos személy, és ő létezik. Valóságosan létezik, és én azt látom, hogy azok az emberek, az a népcsoport, akik nem hisznek Istenben, és úgy élnek, hogy a saját maguk hasznára, pozíció, hatalmi vágy, anyagi dolgok is, hogy milyen eszközök ön keresztül tudnak hozzájutni a vagyonhoz, akár a pozícióhoz, a gazdagsághoz, nem számít. És csodálkoznak utána, hogy tragédia történik az életükben. És akkor vagy fiatalon elmennek, elhunnak, vagy baleset, vagy betegség, és mindig minden bűnöknek van a következménye. És mindig ezt szoktam mondani, azért mondom ezt, hogy mindnyájan kivétel nélkül, ha igazságot cselekszünk, akkor mi Krisztus természettel rendelkezünk, mert ő maga az igazság. És azt mondja, az igazság szabaddá tesz bennünket. És ugye pont ezt tanítjuk folyamatosan, hogy mert ugye a romáknál ugye olyan háttér volt, én hiszem, hogy csak volt már, hogy a legtöbb a lopásból élt. Emlékszem, még a régi öregeim is, nagyapáim is jártak a határba, és itt kiszedték a krumplit, ott loptak pogoricát, meg így. És ugye ez most nincs nálunk, nincs ilyen már. Ahol nálunk mi vagyunk ezeken a településeken, nagyon minimális az ilyen eset. De akik nincsenek megtérve, ugyanúgy folytatják. De akik megtértek, azok ebből teljesen helyreálltak. És ez nekem egy óriási eredmény, csoda. És ezért nagyon örülök neki, hogy ezt a szolgálatot adta az Isten nekem, hogy az embereket tanítsam erre az értékrendre.
3: Amen. Amen. Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt is, folytatjuk tovább, tartsatok velünk.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyság tételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rácz Dezső az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Szia, én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is.
3: Dezső, vannak, akik végigkísérték a beszélgetésünket, és azt mondják, hogy nagyon szép dolgokról beszéltél, nagyon jó dolgokról, de tulajdonképpen mi is az, amiben te hiszel, és hogyha én is el akarom hinni, akkor hogy tudom ezt megtenni? Hogy kezdjek el járni én is ezen az úton?
4: Tudod, éltünk egy vallásos életet annak idején. Mondom, még minisztráltam is, de semmit nem változott az egész életünk. Ugyanaz volt, semmi nem történt, és én is hasonlóképpen éltem azokban az értékrendekben, amikor beszéltem, hogy ha lehetett, akkor csaltam, itt, ott, voltak ilyen esetek. De hogy igazából hogy én mennyire tudnám ezt bizonyítani, hogy az Istennek az elhívása, amikor valakit Isten vonz, hogy térjen meg és adja át az életét a Krisztusnak, hogy ez milyen változást tud hozni egy emberek életébe, és én azért is ajánlanám mindenkinek, kivételni a kedves hallgatóknak is, hogy ez teljesen független vallástól. Itt nem gyülekezetről beszélek, nem vallástól beszélek, és nem tudom, ez a gyülekezet, az a gyülekezet, nem erről beszélek, arról beszélek, hogy van egy bibliai igazság. Ezt a bibliai igazságot Isten mindenkinek parancsolta, és ha ezt betöltik, akkor tudják megismerni az igazi élő Istent. A legelső egy ilyen, hogy meg kell térni szívből, elfogadni Krisztust, hogy ő a kereszten miértünk halt meg, és az ő vére értünk folyt ki a Golgotai kereszten, hogy a mi bűneinket eltörölje, és Isten fiává lehessünk. Ez az igazi megtérés. Aztán utána következik egy másik igazság betöltése, az pedig a vízkeresztség, hogy keresztelkedjünk meg mindnyájan, azt mondja, és akkor Krisztussal kereszthalált halunk, és azt mondja, én mi a régi meghalt és új teremtés vagyok, és itt van a kulcs, hogy a Krisztusban születni újjá lesz az ember új teremtés, amikor megváltozik a gondolkodásmód és az értékrend. Aztán van egy másik dolog, ugye a szentelemmel való betöltekezés. Tehát szentelemtől is újjá kell születni. Amikor mondta, elment Jézushoz Nikodémus, és mondta neki, hát mit kell nekem tennem, hogy mégis üdvözlök. Azt mondja, hát bizony mondom nektek, hogy újjá kellettek születni vízt és szentelemtől, különben nem mehettek Istennek az országába. És akkor mondta, amikor hát hogy mehetnék én be vénként anyámnak a mélyébe újra születni? És aztán mondta neki Jézus, hogy bizony mondom nektek, hogy szükségetek újra születni víztől és szentelemtől. Különben nem mehettek be Istennek az országába. Tehát, ami biztos, amire én maximális bizonság vagyok, mert az én életemet az Isten változtatta, amikor megtértem, hogy ő oda jött közel, és az Istennek a szelleme, aki szintén egy személy megérintett, és kijelentette a szívemben a fiút, hogy a fiú az Istennek a fia, aki értem halt meg a kereszten, és miattam jött le a földre, mert annyira szeretett, hogy engem megmentsen. Most, ha valaki ezt elfogadja, hogy a Golgotai kereszten Jézus érte halt meg, és befogadja a szívében, onnantól kezdve én garantálom. Én garantálom, Isten igéje igaz, hogy az embernek meg fog változni az élete. És azoknak is üzenem, akik például drogfüggők, és netán hallgatják ezt a műsort, vagy azok, akik alkoholisták, vagy nem tudnak szabadulni a paráznoságból, vagy a tolvajság, vagy a lopásból. De igen, van kiút, van lehetőségetektől megszabadulni, de csak egy út van. Szóval Jézus, hogy én vagyok az út. Ha valaki Krisztushoz megy, azt mondta Jézus, hogy aki én hozzám jön, az semmiképp el nem vetem. És ha őt elfogadja megváltónak, hogy érte halt meg a kereszten, hogy ezekből a dolgokból Jézus Krisztus meg tudja szabadítani, és megváltozik az egész élete. Hiszen én is jöttem valahonnan, meg sokan, akik itt megtértek a gyülekezetünkben, szintén jöttek mély helyzetekből, alkoholisták, drogosok voltak, paráznák voltak, tolvajok voltak, és megváltozott az életük. Tehát nem önmaguktól változtak meg, és nem azért, mert én voltam a jó tanító, hanem az, aki mellettem van, aki mellettem bizonságot tett az Isten beszédéről, a Krisztus és az Istennek a Szent Szelleme, ami megváltoztatta őket. Hogy másképp gondolkodjanak az emberek is, mert az Isten igéje, ha bekerül az ember szívébe, akkor az ember az ige változtatja meg. És ugye ezek nagyon sok megtörtént, és ezt tudom csak a hallgatóknak üzenni, és még azt is hozzátenném, hogy a világ ma most igazából házasság, jól működő házasság nincs, ahol nincs ott a Krisztus, mint harmadik személy. Olyan modern világban élünk, hogy az a modern házasság a jó most a sok embernek, itt nem ismerik az Istent, hogy olyan házasságban élnek, hogy mind a két félnek szabad akarata van, hogy akár még párkapcsolatban is, akkor még akár a házasságot megélik négyesbe, meg mit tudom én hanyasba. Tehát itt egy óriási ferdülés van. De azok, akik a Krisztusban házasodnak, és keresztényként, és megengedik, hogy Krisztus ott legyen a harmadik személy, akkor ez a házasság akkor is olyan lesz, mint 20 éves korban, hogyha 70 éves lesz. Én saját magamról tudom ezt mondani. Ugye én 20 éves koromban nősültem, 40 éves koromban tértem meg, de én most is azóta ugyanúgy szeretem a feleségemet, és nekem ő a legszebb. Az egész világon. Miért? Mert a Krisztus van benne, és meg én bennem is. És ez a legfontosabb. És nem lenne ez a parázna erkőszeren élet a világban, ami most van.
3: Csodálatos.
4: És akkor megszűnnének ezek a függőségek, megszűnne rengeteg bűn, hiszen már a Föld nem bírja ezt a bűnt, ami most van, az erkölcstelen bűn. Ez nahoz, ez egy sátáni dolog, ez teljes sátáni természetű dolog, és ezt akarja behozni, mint ami volt Szodomába és Gomorába. De mi keresztények ezért harcolunk, hogy az isteni értékrend megmaradjon. Hát egy család úgy áll össze, hogy az apa az férfi, az anya meg nő, és a gyermekek azok pedig a két embernek a szüleményei. És mi ezt hirdetjük. És erről beszélünk, hogy lehet jó és örömteli házasságban élni.
3: Amen.
4: És én ezt tudnám tanácsolni. Amen. A kedves hallgatóknak is.
3: Amen. Úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sok dolog van még benne, tehát érdemes lesz még folytatnunk ezt a beszélgetést, most azonban lejárt a műsoridőnk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked és a Berki házas párnak is, hogy vendégünk voltatok a műsorban, és bizonságot tettetek a mai nap folyamán.
4: Nagyon szívesen máskor is, hogyha fogol keresni minket.
3: Rendben, mindenféleképpen foglak keresni titeket. Most pedig, kedves hallgatóink, szóljanak még a dicsőítő dalok, és ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó, sziasztok!
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány kultúra kiemelkedő előadói lépnek fel Balatonbogláron. A fókuszban az életöröm, a színek, a magával ragadó ritmusok és a közösségi élmény áll, ám ezúttal a koncertek és a jókedv mellett a workshopokon a tudás átadás is fontos szerephez jut, közölték a szervezők. A Vomex életműdíjas énekesnő Lakatos Mónika Folk Hét fesztiválja a roma kultúra sokszínű világát hozza el a boglári Babelkenbe. A napközben zajló felnőtt és gyermekfoglalkozásokat követően a nagy színpadon minden este 20 órától ismert előadók lépnek fel, köztük lesz a Karaván Família, a Gentleman Folk Feat Szőke Nikoletta, a Voyage Save, a Romengo Lakatos Mónika, az Amaro Duho, a Naked Lakatos Mónika Folk Trio, a Romano Drom Trio, valamint Szalóki Ági Bognár Szilvia. A workshopok alkalmai 4 napon keresztül cigány énekeket, dalformákat, ritmus hangszerek használatát, valamint férfi és női cigány táncokat tanulhatnak a résztvevők, a kíséretehez pedig Lakatos Mónika, Balog Guszti, Kovács Antal Máté, Balog Rostás József, Táncos Zsuzsika nyújtja. A gyerekprogramokat részműves Anikó vezeti. A nappal tanultakat a workshop zenekar programpont keretében minden este be is mutatják a résztvevők 2 neves előadó zenekar koncertje között. Az első Balaton Gypsy Festet a Budapest Gypsy Fest után szervezik meg a Babelkenben augusztus 4-től 6-áig. A rendezvényen a cigány kultúra sokszínűségét az autentikus cigányzenétől, a világzenén át, számos hazai cigány és nem cigány zenekarral és külföldi fellépőkkel együtt ünneplik. Színpadra lép még a Kaiyag, a Majimó Gypsimo, a Ternipe, a Kálerurugyi, az Etnorom és Pálházi Bence bandája. Szerbiából is érkezik még zenekar. A fesztivál vendége lesz a szlovákiai Vanessa Horáková is, aki 3 éve robbant be a szlovákiai és európai zenei színtérbe erőteljes hangjával, valamint egyedi kifejezésmódjával. A közönség találkozhat az ismert zongorista Balázs József csaknem 20 éve alapított zenekarával, az East Gypsy Band-dal is. A cigányságban minden mulatság a hallgatók éneklésével zárul, hagyományteremtő jelleggel, így ez volt a 3. Budapest Gypsy Fest alkalmával, és így lesz augusztus 6-án Balatonbogláron is. A 2 balatonboglári rendezvény vezeti fel az idei Nemzetközi Cigánydalnapját, amely augusztus 8-án lesz több helyszínen is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ikonikus folklorzenék a Rádió Dickben.
1: Ez a Roma Folk.
2: Csetét Jenőt szeretném, hogyha színpadra jönnék.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dick Rádióval.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, Kálo Bukó. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a Bukó az ugye a tüdőnk, a Kálo Bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam, de hogy nem.
2: Zeneszövegben.
3: Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jaj, íló. Így van. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rólunk. Neked.
0: Hírek rólunk. Neked.
4: 2026. június 12-e, péntek, 7 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Papusza, a roma kultúra és költészet kiemelkedő alakja. Django Reinhardt a világ leghíresebb roma származású zenésze, Elvis Presley cigány volt-e, egy híres legenda nyomában.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
4: Papusza, a roma kultúra és költészet kiemelkedő alakja. A roma nép története évszázadokon át összefonódott a vándorlással, a hagyományok megőrzésével, valamint a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel. Ebben a történetben különleges helyet foglal el Papusza, polgári nevén Bronislava, akit a világ legismertebb roma költőnők egyikeként tartanak számon. Élete és munkássága nem csupán irodalmi jelentőségű, hanem kulturális és társadalmi szempontból rendkívül fontos, hiszen ő volt az első roma nő, akinek költészete széles körben ismerté vált Európában. Papusza 1908-ban született Lengyelországban egy hagyományos roma közösségben. A roma kultúrában akkoriban az írás és az olvasás nem tartozott a mindennapi élet részéhez, különösen a nők számára. A tudás elsősorban szóbeli hagyományokon keresztül öröklődött tovább, dalokban, történetekben és mesékben. Papusza azonban már fiatal korában különös érdeklődést mutatott a betűk világa iránt. Nagy nehézségek árán titokban tanult meg olvasni és írni, ami abban az időben rendkívül szokatlannak számított közösségekben. A költészet számára nem egyszerűen művészi önkifejezés volt, hanem a világ megértésének eszköze. Verseiben gyakran jelent meg a természet szépsége, az erdők és a folyók világa, a szabadság iránti vágy, valamint az életforma sajátos hangulata. Különösen érzékenyen írta le a vándorló élet örömeit és nehézségeit. Műveiben a szabadság egyszerre jelentett boldogságot, bizonytalanságot is, hiszen a roma közösségek életét gyakran kísérte szegénység, kiszolgáltatottság és előítélet. Papusza életének egyik legfontosabb fordulópontja akkor következett be, amikor megismerkedett Jerzy Ficovszky lengyel íróval és kutatóval. Ficovszky felismerte verseinek értékét és segített azok megjelentetésében. Ennek köszönhetően a roma költőnő alkotásai eljutottak a lengyel és nemzetközi olvasóközönséghez is. Papusza neve rövid idő alatt ismerté vált, és sokan úgy tekintettek rá, mint a roma kultúra hiteles képviselőjére. A hírnév azonban nem csak elismerést hozott számára, a roma közösség egy része úgy vélte, hogy azzal, hogy a hagyományokról és a roma életről beszélt a külvilágnak, megszegte a közösség iratlan szabályait. Emiatt rengeteg támadás és bírálat érte. Életének későbbi szakaszában magányosan és nehéz körülmények között élt, miközben továbbra is hordozta magában a költészet iránti szeretetet és a roma identitás büszkeségét. Papusza munkásságának jelentősége messze túlmutat az irodalmon. Versei hidat építettek a roma és nem roma társadalom között. Olyan emberekhez juttatták el a roma kultúra hangját, akik korábban keveset tudtak erről a népről. Költészete hozzájárult ahhoz, hogy a roma közösségeket ne csupán sztereotípiákon keresztül lássák, hanem emberi történeteinken, érzéseinken és értékeinken keresztül is. Papusza alakja különösen fontos a roma nők számára. Élete bizonyítja, hogy a nehéz társadalmi körülmények és az előítéletek ellenére is lehet maradandót alkotni. Bátorsága, tanulni akarása és művészi tehetsége inspirációt jelent mindazoknak, akik hisznek az oktatás, a kultúra és az önkifejezés erejében is. Django Reinhardt a világ leghíresebb roma származású zenésze. A roma nép számos kiváló művészt, zenészt és alkotót adott a világnak, akik tehetségükkel maradandó nyomot hagytak az egyetemes kultúrában. Közülük az egyik legismertebb és legnagyobb hatású személy Django Reinhardt volt, aki a 20. század egyik legjelentősebb jazzgitárosaként vált világhírűvé. Életútja nem csak zenei sikereinek története, hanem a kitartás, elszántság és tehetség diadala is. Django Reinhardt 1910. január 23-án született Belgiumban, egy vándorló roma családban. Gyermekkorát a hagyományos roma közösségben töltötte, ahol a zene a mindennapi élet fontos része volt. Már fiatalon rendkívüli érzéket mutatott a hangszeres játék iránt, és hamar kitűnt társai közül. A családi összejöveteleken, vásárokban és különböző rendezvényeken játszva fejlesztette tudását, miközben egyre mélyebben megismerte a roma zenei hagyományokat. Fiatal felnőttként súlyos baleset érte, amely majdnem véget vetett zenei pályafutásának. Egy tűzeset következtében bal kezének két ujja maradandó sérülés szenvedett. Az orvosok úgy vélték, hogy többé nem lesz képes gitározni. Django azonban nem adta fel. Hosszú gyakorlással új technikát dolgozott ki, amely lehetővé tette számára, hogy sérült kézzel is virtuóz módon játszhasson. Ez a különleges technika később védjegyévé vált és hozzájárult egyedi hangzásának kialakulásához. Az 1930-as években megalapította a Quintet du Hat Club de France nevű együttest, amely rövid idő alatt Európa egyik legismertebb jazz formációjává vált. Zenéjében a hagyományos roma dallamvilág találkozott az amerikai jazz ritmusaival és improvizációs stílusával. Ebből a különleges ötvözetből született meg az úgynevezett cigány jazz, vagy gypsy jazz, melynek Django Reinhardt a mai napig legismertebb képviselője. Művészetének egyik legnagyobb értéke az volt, hogy hidat épített különböző kultúrák között. Zenéjét nemzetiségtől, vallástól vagy társadalmi helyzettől függetlenül emberek milliói szerették. Koncertjei és felvételei hozzájárultak ahhoz, hogy a roma kultúra pozitívabb megítélést kapjon Európában és a világ számos más részén. Django Reinhardt pályafutása során számos legendás zenésszel dolgozott együtt, és jelentős hatást gyakorolt a jazz fejlődésére. Gitárjátéka új irányokat nyitott a hangszer történetében. Olyan művészek tekintették példaképüknek, akik később maguk is a könnyű zene meghatározó alakjaivá váltak. Munkásságát ma is tanulmányozzák a zenészek, és számos fesztivál, koncert, valamint emlékhely őrzi nevét. Életének története különösen inspiráló. Megmutatja, hogy a nehézségek és a hátrányok nem feltétlenül akadályozzák meg az embert céljai elérésében. Súlyos sérülése ellenére sem mondott le álmairól, hanem olyan eredményeket ért el, amelyek örökre beírták a nevét a zenetörténetbe. Elvis Presley cigány volt-e? Egy híres legenda nyomában. A könnyű zene történetében kevés olyan előadó létezik, aki akkora hatást gyakorolt volna a világ kultúrájára, mint Elvis Presley. A rock and roll királyaként ismert amerikai énekes generációk számára vált ikonná, zenéje pedig több mint fél évszázaddal halála után is népszerű. Életét és származását számos legenda övezi, amelyek közül az egyik legérdekesebb az a feltételezés, hogy Elvis Presley roma, vagyis cigány származású volt. A kérdés évtizedek óta foglalkoztatja rajongóit és a kutatókat egyaránt. Vajon valóban voltak roma gyökerei, vagy csupán egy romantikus legenda alakult ki körülötte? Elvis Aaron Presley 1935. január 8-án született az amerikai Mississippi állambeli Tupelo-ban. Családja szerény körülmények között élt és dél-amerikai gyökerekkel rendelkezett. A hivatalos családfakutatások szerint ősei között elsősorban angol, skót, ír és német felmenők találhatók. A történészek többsége ezeket az adatokat tekinti hitelesnek, mivel több generációra visszamenőleg dokumentumok és egyházi anyakönyvek is alátámasztják őket. Ennek ellenére már Elvis életében megjelentek olyan híresztelések, amelyek szerint a Presley család ősei között roma származású emberek is lehetnek. A legenda egyik forrása az volt, hogy Elvis édesanyjának, Gladys Presleynek a családját néhány kutató részben a dél-amerikai vándorló közösségekhez kapcsolta. Az Egyesült Államok déli részén több olyan csoport is élt, amelyek között roma eredetű családok is előfordultak. Mivel ezek a közösségek gyakran keveredtek más etnikai csoportokkal, az évszázadok során sok-sok esetben nehézé vált a pontos származás megállapítása. A roma származásról szóló feltételezések másik oka Elvis személyiség és persze művészetéhez kapcsolódik. Sok rajongó úgy vélte, hogy különleges zenei érzéke, ösztönös előadásmódja és szenvedélyes színpadi jelenléte emlékeztet a roma zenészek hagyományaira. A roma kultúrában a zene mindig kiemelkedő szerepet játszott, és számos világhírű zenész került ki ebből a közösségből. Emiatt néhányan úgy gondolták, hogy Elvis tehetsége mögött is állhatnak roma gyökerek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a művészi képességek önmagukban nem bizonyítják egy ember származását. A zenei tehetség nem kötődik egyetlen népcsoporthoz sem, és Elvis Presley sikere sokkal inkább a kemény munkának, a rendkívüli karizmának és a különböző zenei hatások egyedi ötvözésének volt köszönhető. Gyermekkorában egyaránt hallott gospel zenét a templomban, country zenét a rádióban és blues dallamokat a déli államok afroamerikai közösségeiben. Ezek a hatások együtt formálták azt a stílust, amely később világhírűvé tette. A kérdés tudományos vizsgálata során a legtöbb történész arra a következtetésre jutott, hogy nincs egyértelmű bizonyíték Elvis roma származására, bár egyes családtörténeti kutatások megemlítenek olyan távoli rokoni kapcsolatokat, amelyek esetleg összefüggésbe hozhatók roma felmenőkkel, ezek az állítások nem nyertek általános elfogadást. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem lehet biztosan kijelenteni, hogy Elvis Presley cigány származású volt. Ugyanakkor az is igaz, hogy a családfakutatás nem mindig ad minden kérdésre egyértelmű választ. Különösen igaz ez az olyan közösségek esetében, amelyek hosszú időn keresztül vándorló életmódot folytattak, és amelyek történetét gyakran nem írásos dokumentumok, hanem szóbeli hagyományok őrizték meg. Emiatt egyes kutatók szerint teljes bizonyossággal kizárni sem lehet bizonyos távoli roma kapcsolatok lehetőségét. Érdekes megfigyelni, hogy a roma származásról szóló legenda miért maradt fent hosszú ideig. Ennek egyik oka valószínűleg, hogy Elvis Presley alakja szinte mitikus méret öltött a populáris kultúrában. Az emberek hajlamosak különleges történeteket kapcsolni a rendkívüli személyiségekhez, különösen akkor, ha azok tehetsége és sikere szinte megmagyarázhatatlannak tűnik. A roma közösségek számára pedig vonzó lehetett a gondolat, hogy a világ egyik legismertebb zenésze esetleg részben az ő kulturális örökségükhöz is kötődik. Akár voltak roma gyökerei, akár nem, Elvis Presley pályafutása fontos példája annak, hogyan képes a zene különböző kultúrákat összekapcsolni, munkásságában találkoztak az amerikai dél különböző hagyományai, és olyan zenei stílus született, amely új, amely emberek millióit inspirálta szerte a világon. Sikere azt mutatja, hogy a művészet képes átlépni az etnikai és társadalmi határokat.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Közlekedési hírek.
5: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják a második kerület Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. A 9. kerület Pékerdő utcát lezárják a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerület Fehér úton az Éles Sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot fogják lezárni. Lezárják a 14. kerület Kerékgyártó utcát befelé az Öv utca után darozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen. Északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. A friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Dašo Krmarodec.
1: Najic, Tavec Baktálo, Koszátú, Szorodesz, Tukatéga.
0: A velem tedig a kíra sanát a sundról, majd nagyon sok árcim.
1: Itta sejt van a bármi sejt, mint azt egy sorella. Sirák devet, sír! Sirák devet, sír!

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: Szép péntek reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Június 12-e van, Villő névnap. Boldog névnapot szeretnék kívánni. Ma 97 éve, hogy megszületett a zsidó származású holland Anna Frank, akit a náci megszállás alatt írt naplója tett világhírűvé. Ugye Anna Frank naplója. 212 éve született Báró Kemény Zsigmond, író, publicista, politikus, az MTA tagja. 178 éve ezen a napon Prágában a cseh radikálisok kirobbantották a pünkösdi felkelést, amely a Habsburg uralom ellen irányult. 161 éve született Franz Zizek, cseh-osztrák portréfestő, aki megújította a művészet oktatást. 120 éve született Németh János, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, edző. 103 éve született Pán Márta, szobrászművész. 102 éve született idősebb George Bush, az USA 41. elnöke. 96 éve született Barbara Harris, az első amerikai női püspök. 85 éve született Chick Corea, amerikai jazz zongorista, szintetizátoros és zeneszerző. 83 éve született meg Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyű zeneszerző, ugye az Omega zenekarból lehet ismerős. 77 éve született Bárándi Péter, ügyvéd, politikus, igazságügy miniszter. 73 éve született Berhidi Mária, Munkácsy Mihály díjas szobrász. 66 éve született Craig Vincent, amerikai színész. És végül, de nem utolsó sorban, 61 éve a Beatles tagjai MBE érdemrendet kaptak II. Erzsébet angol királynőtől ezen a napon, tehát június 12-én. Na, hát ennyit az érdekesség morzsákról így péntek reggel. Gyanom.

0: Szapátyív Tumenge!
1: 100.3 Rádiódik!
2: Mindjárt itt a 7:30 jöjjenek a kis közlekedési hírek. Lezárták a második kerület Széher út Kuruc utca kereszteződést. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé. Nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A harmadik kerület Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál lezárták a fél útpályát gázvezeték javítása miatt. Lezárták a harmadik kerület Szentendrei út szerviz útját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Útszűkületre kell számítani a 10. kerület Harmat utcában a Sibirik Miklós út közelében, mert hogy vízvezetéket javítanak. Na, meg is voltunk így a közlekedéssel, most jöjjenek a roma hírek, úgy zene után.

0: Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közösségek. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős élményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei.
2: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
2: Utazz a Dik Rádióval.

0: 100.3 Rádiódi. Vorbinas.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Ekkora a baj, az Operettszínház művészei a minisztériumtól kérnek segítséget, aggasztó dolgok történhettek, írja a Blick. Hosszú évek óta érkeznek különös hírek a Budapesti Operettszínház felől. A teátrum egyik korábbi vezetőjének méltatlan ügyei, illetve a jelenlegi vezetést érintő politikai befolyásról, visszaélésekről, illegális lehallgatásról szóló vádak is csorbították a közel 200 éves legendás intézmény hírnevét. Úgy tudjuk, a dolgozók megelégelték a viharokat, tiszta lapot szeretnének, és azt gondolják, ehhez az kell, hogy a Nagymező utcai teátrum egészét átvilágítsák. A Blick információi szerint a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz, azon belül Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárhoz fordultak a Budapesti Operettszínház dolgozói. A céljuk, hogy a társulat vágya végre teljesüljön a legendás színházban, és újra a szakmai munkái lehessen a főszerep. Az utóbbi években ugyanis több olyan ügy miatt került a figyelem középpontjába a teátrum, amelyek negatív fényben tüntették fel őket. Ám egy lehetséges felülvizsgálat reményeik szerint rendet teremthetne. Alig 2 hónapja Mészáros Árpád Zsolt robbantotta ugye a bombát, aki azt mondta, hogy Kisbé Attila igazgatóvá választása után minden jó szerep, lehetőség azon múlt, hogy valaki kormánypárti-e. Döbbenetes dolgokról, fenyegetőzésekről, ellehetetlenítésről, sőt, lehallgatásról beszélt a Blicknek Mészáros Árpád Zsolt. Úgy tűnik, az utóbbi években egymást érték a furcsa ügyek az Operettszínházban. A társulat pedig reméli, hogy mi hamarabb pontot lehet tenni az ügy végére, és megtörténik a felülvizsgálat. Az Operettszínház sajtóosztályának tájékoztatása szerint ők állnak egy esetleges eljárás elé. A felülvizsgálatról szóló hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett meg a Budapesti Operettszínházhoz. Az Operettszínház vezetése, ahogyan eddig is, a jövőben is minden felülvizsgálat során teljes körűen együtt működik a fenntartóval, áll a sajtóosztály válaszában. Na most pedig zene következik, 8 után jövök vissza egy programajánlóval.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálóbúkó. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a kálóbúkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam. De nagyon sok szövegben hallottam. De hogy nem.
2: Zeneszövegben. Íló.
3: Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jaj, íló. Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Papusza, a roma kultúra és költészet kiemelkedő alakja. A roma nép története évszázadokon át összefonódott a vándorlással, a hagyományok megőrzésével, valamint a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel. Ebben a történetben különleges helyet foglal el Papusza, polgári nevén Bronislava, akit a világ legismertebb roma költőnők egyikeként tartanak számon. Élete és munkássága nem csupán irodalmi jelentőségű, hanem kulturális és társadalmi szempontból rendkívül fontos, hiszen ő volt az első roma nő, akinek költészete széles körben ismerté vált Európában. Papusza 1908-ban született Lengyelországban egy hagyományos roma közösségben. A roma kultúrában akkoriban az írás és az olvasás nem tartozott a mindennapi élet részéhez, különösen a nők számára. A tudás elsősorban szóbeli hagyományokon keresztül öröklődött tovább, dalokban, történetekben és mesékben. Papusza azonban már fiatal korában különös érdeklődést mutatott a betűk világa iránt. Nagy nehézségek árán titokban tanult meg olvasni és írni, ami abban az időben rendkívül szokatlannak számított közösségekben. A költészet számára nem egyszerűen művészi önkifejezés volt, hanem a világ megértésének eszköze. Verseiben gyakran jelent meg a természet szépsége, az erdők és a folyók világa, a szabadság iránti vágy, valamint az életforma sajátos hangulata. Különösen érzékenyen írta le a vándorló élet örömeit és nehézségeit. Műveiben a szabadság egyszerre jelentett boldogságot, bizonytalanságot is, hiszen a roma közösségek életét gyakran kísérte szegénység, kiszolgáltatottság és előítélet. Papusza életének egyik legfontosabb fordulópontja akkor következett be, amikor megismerkedett Jerzy Ficovszky lengyel íróval és kutatóval. Ficovszky felismerte verseinek értékét és segített azok megjelentetésében. Ennek köszönhetően a roma költőnő alkotásai eljutottak a lengyel és nemzetközi olvasóközönséghez is. Papusza neve rövid idő alatt ismerté vált, és sokan úgy tekintettek rá, mint a roma kultúra hiteles képviselőjére. A hírnév azonban nem csak elismerést hozott számára, a roma közösség egy része úgy vélte, hogy azzal, hogy a hagyományokról és a roma életről beszélt a külvilágnak, megszegte a közösség iratlan szabályait. Emiatt rengeteg támadás és bírálat élte. Életének későbbi szakaszában magányosan és nehéz körülmények között élt, miközben továbbra is hordozta magában a költészet iránti szeretetet és a roma identitás büszkeségét. Papusza munkásságának jelentősége messze túlmutat az irodalmon. Versei hidat építettek a roma és nem roma társadalom között. Olyan emberekhez juttatták el a roma kultúra hangját, akik korábban keveset tudtak erről a népről. Költészete hozzájárult ahhoz, hogy a roma közösségeket ne csupán sztereotípiákon keresztül lássák, hanem emberi történeteinken, érzéseinken és értékeinken keresztül is. Papusza alakja különösen fontos a roma nők számára. Élete bizonyítja, hogy a nehéz társadalmi körülmények és az előítéletek ellenére is lehet maradandót alkotni. Bátorsága, tanulni akarása és művészi tehetsége inspirációt jelent mindazoknak, akik hisznek az oktatás, a kultúra és az önkifejezés erejében is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
7: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen. Északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. A friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
7: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják a második kerület Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. A 9. kerület Pékerdő utcát lezárják a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a középső sávot fogják lezárni. Lezárják a 14. kerület Kerékgyártó utcát befelé az Öv utca után darozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
8: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, jöjjön a programajánló szegmens. 12 vasárnap, alkalmanként 12 játékelem. Megnyílt az ingyenes Óbudai Grund gyermeksport és játékpark. Május 31-én gyereknapon nyitotta meg a kapuit az Óbudai Grund gyermeksport és játékpark, ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és mozgásélménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül, ráadásul teljesen ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír, hogy az Óbudai szigeten idén nyáron, sőt, még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az Óbudai Grund sport és játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményekre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és kora őszi vasárnapokon. Az Óbudai Grund sport és játékparkot az Óbudai Baj és a június végén megnyíló Aura Bay fénypark között találjuk meg, így a H-hídon lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. A megnyitón az ügyességi játékok között találhattunk gladiátor küzdelmet, amikor a puha légvárban a cél, hogy egy szivacsos eszköz segítségével kimozdítsuk az ellenfelünket az egyensúlyából. Szintén hasonló játék a boxring, amikor óriási kesztyűk segítségével kell megküzdenünk. Mivel az összes játék animátorok felügyelete mellett zajlik, így maximális figyelmet fordítanak a biztonságra. Ezeknél a játékoknál a szülők is bemehetnek a küzdőtérre, hiszen 99 éves korig használhatók. Ez iszonyat cuki, és nagyon jó dolog, hogy ilyenek vannak, és ingyenesen. Fantasztikus, tényleg. Ennél jobb hírrel szerintem nem is tudtam volna most szolgálni a kisgyerekes szülőknek. Úgyhogy én el is megyek zenélni, és nem sokára jövök vissza friss közlekedési hírekkel.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Mindjárt 8:30 van, jönnek a közlekedési hírek, nézzünk rá, hogy mi hír van. A Bécsi úton befelé, a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A harmadik kerület Királyok útján, a Pünkösfürdő utcánál lezárták a fél útpályát gázvezeték javítása miatt. Lezárták a harmadik kerület Szentendrei út szervizútját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton, a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. A 18. kerület Haladás utcában, a Szarvassárda térnél, az Üllői út felé útszűkületre kell készülni, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerület Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Útszűkületen kell áthajtani a 3. kerület Raktár utcában, a Vihar utcánál, közműépítése miatt. Tart a gázvezetéképítés az 5. kerület Nádor utcában. A Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között félpályás lezárásra kell készülni. Illetve útszűkületre kell készülni az 5. kerület Zoltán utcában, a Garibaldi közelőtt, építkezés miatt. Mindjárt jönnek a nyelvoktatási leckék.

0: Rádió Dick.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó!
3: Tegnap megtanultuk azt, hogy hogy van, hogy papa.
4: Papó.
3: Így van. És most jön utána a mama.
4: Na, ő gondolom nem mamó lesz.
3: Nem, hanem mámi.
4: Mámi. Ezt is sokszor hallottam. Ez olyan érdekes, hogy mi azok, akik nem vagyunk romák, hogy mi is nagyon sokat használjuk ezeket a szavakat, amiket ti is. Tehát tulajdonképpen a roma nyelvet a nem cigányok is nagyon sokszor használják és beépítik a hétköznapi beszédükbe.
3: Így van, ma már szinte szlengnek számít a magyar nyelvben. Szityúvász losasza?
4: Tanuljunk örömmel!
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 3 rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Hamarosan 9-et üt az óra, és véget ér a Wecker. Jöjjön még egy hírecske. Történelmi bajnoki címet nyert az Újpest az NB1-ben. Az Újpest FC nyerte a férfi futszál NB1 2025-26-os szezonját, miután hétfőn a döntő negyedik felvonásán 5-2-re győzött Nyíregyházán, és ezzel 3-1-re bizonyult jobbnak a párharcban. A hétfői mérkőzésen a vendég lilafehérek gyorsan előnybe kerültek, a 47. másodpercben Suscsák Máté lefordult a védőjéről és helyzetét gólra váltotta. A Nyíregyháza nem jelentett nagy veszélyt a vendégek kapujára, és utóbbiak a 10. percben újabb gólt szereztek. Akkor Suscsák készítette le a labdát a nagy lendülettel üresen érkező Tiago Cardozónak, aki zicserben elhúzta a labdát a hazai kapus, Alasztics Marcel mellett, majd a kapuba lőtt. A folytatásban már a Nyíregyháza is veszélyeztette a kaput, de gólt nem szerzett egészen a szünetig. Támadólag kezdte a második felvonást a házigazda Nyíregyháza, ennek eredményeként Hadnagy István a 23. percben szépített, erre egy percre rá azonban Suscsák válaszolt. Agresszív letámadásra váltott a Nyíregyháza, ez kedvezett a kontráknak, a 30. percben Suscsák remek elő lekészítését követően Vas Ádám növelte a különbséget. A hazaiak kockáztattak, kapusuk helyett mezőnyjátékos küldtek pályára, de labdaszerzés után Lucas Moreira révén gyorsan büntettek a lilák. A végeredményt Rafinha Henrique állította be, a 37. percben védhetetlenül bombázott a kapuba. A futsal bajnokságok történetében a legtöbb bajnoki címet a Rába Eto szerezte, szám szerint 8-at, a Haladás VSE és az MVFC Berettyóújfalu 4-4 alkalommal bizonyult a legjobbnak. Az említett három csapaton kívül az Aramis SE, az Üllő FC Cső Montague 3-3, az Apenta Nestlé, a Gödöllői FK, a Külker FC, a Lőrinc FC 2-2, míg a Rubeola FC Csömör és a Vehír.hu Veszprém 1-1 alkalommal lett bajnoki aranyérmes. Története során korábban az Újpest és a Nyíregyháza sem jutott még döntőbe sem. Így most az Újpestnek ez egy történelmi győzelem lett, úgyhogy ahogy szoktam volt mondani, hajrá Újpest! Most pedig véget ér a Wecker ezzel a kis kirohanásommal, és 9 után pár perccel kezdődik a Süsfelnap velem is Völgyi Zsuzsival, úgyhogy tudjátok, kapcsolj!

0: rádiónk, a mi hangunk.
1: A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a keddemben nyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrúfával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éhesztetés és kihűlés okozta.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
4: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják a második kerület Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. A 9. kerület Pékerdő utcát lezárják a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a középső sávot fogják lezárni. Lezárják a 14. kerület Kerékgyártó utcát befelé az Öv utca után darozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen. Északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. A friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódík. Süsfelnap már elkezdődött.
1: Szép péntek reggelt kívánunk minden drága arany hallgatónak. Június 12-e van. Üdvözlünk nagy szeretettel mindenkit.
2: Örömteli ez a nap. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, mert Gyuszikánk megkezdi hamarosan a szabadságát.
1: Hát egy mini szabadság, vagy hát nézőpont kérdése, hát 5 nap, az majdnem egy teljes hét, igen, nászútra vonulok tulajdonképpen. Ez tavalyról ugye elmaradt, ugye tavaly szeptember 13-án volt az esküvő, hát ugye általában úgy szokták, hogy közvetlen utána, vagy ugye a tájba mennek el az emberek nyaralni. Hát már ott szeptember végén, ami nekünk még pont jó idő volt, de utána meg már jött azért az ősz, tél, stb. Úgy voltunk
2: mindegy,
1: fele, hogy
2: nem adta ki.
1: Hogy nem.
2: Nem
1: aztán
2: adta
1: mondjuk,
2: ki, most viszont.
1: Várjunk nyárig, beszéltük ezt otthon feleségemmel, és végül úgy tűnik, hogy eljött az időpont, úgyhogy ma délután már szállok föl, úgyhogy ha én nékem sok pénzem lesz, felülök a repülőre.
2: Akkor sok pénze van. Most vallotta be.
1: Most van. Ez egy önvallomás tulajdonképpen. Nem, csak utálok utazni. De nem félek, de utálom az utazást. Tehát, hogy én Harry Potter világba élnék szívem szerint, hogy a ilyen transponál, vagy hogy pedig nagy Harry Potter fan, hogy bedobják a tűzbe. Nem, átmegyünk a falon, nem.
2: Hát úgy szoktak átmenni a falon azon a izén.
1: Nem, a tűzbe be kell dobni ilyen hopport, igen, hopponálás, na, eszembe jutott. És akkor ki kell mondanod az úti célt, és egyszer csak ott teremsz, ez van a Harry Potterben. Én ezt csinálnám szívem szerint. Én nagyon utálok buszozni, utálok vonatozni, utálok repülni. Még taxizgatni, eltaxizgatok, mert tudom, hogy az egy ilyen negyed óra, a 20 perces táv alatt azért Pestről Budára átérsz, de én az ilyen hosszabb utakat gyűlölöm.
2: Tántotusos zsömle be van készítve?
1: Nem, majd eszünk előtte, meg ott a reptéren, hogyha úgy van azért 120 ezer forintért, majd veszünk egy szendvicset,
2: hát
1: hogyha nagyon éhesek leszünk.
2: Van ott is, azért van burger, meg van meki.
1: Tudom.
2: Azért, az meg egy ilyen nyomottáras, hát mindenhol annyiért kapsz.
1: Jó. Hát, hogyha úgy van, tudod, eszünk ott, az nem. Maga az út az 2,5 óra, plusz ugye előtte ki kell menni, szóval
2: hát
1: plusz utána...
2: Itt, tudod, itt a biztonsági kapuk hosszítják meg az utazást. Igen. De nem baj, nagyon jó lesz, erre gondolj, hogy már
1: tudom,
2: te
1: persze,
2: már este
1: persze.
2: Már egy másik országban fogod így élvezni a vacsorát, már egy másik helyen, már iszod a... Mi van náluk ez a mi az a sát? Jó, hirtelen akartam mondani.
1: Úzó. Ja, görögöknél úzó van. Nem kóstoltam még soha.
2: Nem,
1: olyan, mert még nagyon fiatal voltam, amikor görögbe jártam legutoljára, és akkor még nem éltem ilyen szerekkel.
2: Szeretsz folyékony fogkrémet inni?
1: Nem.
2: Olyan.
1: Fúj. Köszönöm, hogy szóltál.
2: De ezért kóstold meg.
1: Jó, majd belenyalok. Hát, de úgy, hogy valaki éppen tudod, aki kikér előttem, és csak elnézést, hagyd kóstoljam meg.
2: Ami még a görögöknél nagyon finom és nagyon népszerű, az a igen, a girosz, meg van náluk egy ilyen gyümölcsből, van nekik egy saját speciális gyümölcsük, és abból csinálnak likört, narancslikör is van, de mellé raknak még valami kis gyümölcsöt. Na mindegy, majd utána nézek, hogy mi az a gyümölcs. Ezek mind ilyen helyi kis specialitások, és tényleg egyetek giroszt, mert giroszban is nagyon erősek.
1: Persze, nem, hát az kifejezetten, de nekünk úgy
2: melyik
1: lesz, hogy...
2: Melyik jobb girosz? A török vagy a görög?
1: Szerintem azért a görög, mert abban raknak sült krumplit.
2: Igen.
1: Ugye, az a
2: klasszikabb. Szerintem is jobb a görög.
1: De ugye nekünk úgy lesz, hogy félpanzió, tehát reggeli meg vacsora járni fog a szálláson, és mivel egy olyan szállás sikerült lefoglalnunk, ahol konkrétan ez egy ilyen elég nagy komplexum, és 5 különböző étterem van a szállodán belül, ahol te választhatsz, hogy hol akarod eltölteni a vacsorádat. Gondolom reggeli az mindenhol ugyanaz, tehát az a tojásántott, a croissant, viszont vacsora az lehet, hogy minden az 5-nél különböző, úgyhogy majd szépen utána fogunk olvasni, hogy hol menőbb, és akkor ott fogunk majd falatozni.
2: De jó lesz nektek.
1: Igen. Mondom, az utazási részét ez az, ami nem annyira tetszik, mert mondom, maga az út 2,5 óra, plusz leszállsz, akkor ott kikecmereksz, rendeltünk előre oda autót, ami elvisz a szállodáig, az azt hiszem, az még 20 vagy 25 perc, tehát az már 3 óránál
2: az
1: jársz.
2: Az nincsen messze.
1: Plusz a tehát, hogy tulajdonképpen egy jó 4-5 órás utazás a kiérkezéssel, becsekkolással, stb. Együtt, nem? Tehát azért úgy átlagban az ennyi, hogyha maga az
2: na mondom az esti piát, a likőröket, jó? Tehát a görög likőrök, a nemzeti likőrjeik, van az úzó, aztán van a raki, úgyhogy azt is érdemes megkóstolnod, a rakit, és van a mastiha, és a kitron. Úgyhogy ezeket végig, egymás után.
1: Egymás után, persze, azt akkor egyből nem is kell altatni nagyon akkor abban az esetben. Nem, hát azért nem inni megyek meg. Főleg, hogyha ott azért melegebb van, akkor azért inkább egy jó hideg sör, ami lecsúszik szerintem az embernek a tengerparton, azért az úgy egyre kellemesebb, mint az ilyen nagyon kemény italok. Ez maximum este.
2: A mitosz.
1: Érdekesség.
2: Mitosz.
1: Mitosz, ismerem. Az itthon is kapható. Vagyis hát ilyen kulináris üzletből. Én a cirkuszba volt egy zenész barátom, a Karesz, egyik zongorista, és ő hozott be mitoszt, és az isteni finom. Na de, aki esetleg nem külföldre fog elutazni, hanem csak itthon, annak is gondoltam, hogy egy pár ilyen érdekességet így elmondok, hogy hova érdemes menni, nem szerintem, hanem a Femina szerint. Hát ugye alapvető, ugye a Balaton partja, hát a idén is vár bennünket a Balaton, legyen az Akaratja, vagy Siófok, illetve van ilyen Bringa út, a Balaton kör, népszerű azok körében, akik az aktív kikapcsolódást szeretnék összekötni a tóparti élményekkel. Hát az nem az enyém, ugye, nem. A biciklizés az no.
2: Nem,
1: az
2: nem.
1: No. Aztán Orfű, a Mecsek egyik legkedveltebb üdülőterülete, ideális kajakozáshoz, szapozáshoz, túrázáshoz, vagy egy egyszerű vízparti pihenéshez. Ráadásul ilyen mini fesztiválok is szoktak ott Orfű lenni, úgyhogy ha pont olyankor megy az ember, elcsípi, akkor még bulizni is tud ott esetleg.
2: Mondjuk a szapozás az engem érdekelne.
1: Te kamázod, ja,
2: igen,
1: tudom.
2: Igen, én
1: tudom.
2: Azt szeretem az ilyet.
1: Igen. A Bánki tó a következő, az egyik legjobb választás, ha kevés időből szeretnénk igazi vízparti élményt. Budapesttől kevesebb, mint egy óra alatt elérhető, így akár egy spontán délutáni, vagy egynapos programnak is ideális. Napközben fürdés, körséta, vagy pihenés a parton, estére pedig jöhet a pokroc, egy könnyű vacsora, jó zenék és a lemenő nap.
2: Szeretem az ilyen piknikes dolgokat. Nem,
1: ami közel van, de.
2: Ugye? Viszel egy jó leugrani. Kis ilyen takarót, vagy hát ilyen pokrócot, és akkor piknikkosár, és jó kis falatokat, de mindig a kaja fűszerep, mindig az étel, ital legyen.
1: Persze.
2: Én azokat a helyeket szeretem, na, megmondom őszintén.
1: Hát most ez nincs semmi
2: jó,
1: baj
2: étel, ital, össze van készítve, kis kolbászok, a kis sajtok mellé, jó kis borocskák, ú, de jó piknikezni.
1: Ugye?
2: Persze, nekem mindig a kosár mellé kell ülnöm ilyenkor.
1: Így van, hogy közel legyél a fazékhoz. A Tiszató pedig azoknak ideális, akik a nyári pihenést mozgással kötik össze. A tó körüli kerékpárút már megint az egyik legnépszerűbb hazai bringás útvonal, miközben a vízitúrák és a madár megfigyelő helyek is különleges élményt adnak.
2: Igen, Tiszán is volt alkalmam, ott szörföztem például.
1: Na, nézz oda.
2: És az nagyon jó volt, ott tényleg egy jó kis baráti társaságba csöppentem bele több alkalommal is, és ott ők ilyen nagy szörfös csapat voltak. Ők járnak ki egyébként külföldre is szörfözni, azokra a helyekre, ahol ugye az óceán, vagy a természet adja a hullámokat, de a Tiszán ezeknek a motorcsónakoknak vannak ilyen speciális motorcsónakok, amik ilyen hullámokat vernek, kimondottan azért, hogy szörfözni tudjanak az emberek, akik ezt kedvelik.
1: Aki kedveli, annak ez szuper, ezek a vízisportok kedvelőinek. És végül, de nem utolsó sorban, ha nagyon-nagyon nincs időnk elutazni hosszabb időre, vagy már elutaztunk, de még nem akarunk letenni a nyaralásról, vagy a pihenésről, már pedig miért tennénk le, erről szól a nyár, akkor a római partot ajánlják, ugyanis az ugye a belvárostól kb. 20-30 perc kocsival, és kajakkenú, büfésor és lazább, vakációsabb hangulat jellemzi, mintha egy mini nyaralás lenne a városon belül. Izgalmas települések várnak a Dunakanyarban is, ahová a nyugati pályaudvarról indul vonat, így kényelmesen elérhető Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény és több más hangulatos helyszín.
2: És a római parton, tavaly már emlékszem, hogy beszámoltunk róla, van egy...
1: Meg ha már római part, bocsánat, Szentendre.
2: Igen,
1: picit távolabb van, de ott van az is.
2: Van egy nyílt strand rész, ahol be lehet menni teljesen biztonságosan a Dunai, hát ez egy holtág, a Dunába. Uh-huh. Tehát ott ez egy nyitott strand, bárki bemehet, nincs belépő jegyhez kötve, vannak
1: nem
2: kirakva.
1: Nem úgy, mint nekünk az is ott van a római parton, nem messze a Lupa?
2: Nem, ez ahova már teljesen más.
1: Ki vagyunk tiltva.
2: Nem, hát itt a Dunának a holtágánál lehet pancsizni, biztonságosan, és igaz, hogy szerintem ott azért, tehát ez egy mivel egy picike rész, egy kis partszakasz, ezért azért limitált a befogadó képessége, de mondom, én úgy tudom, hogy ez nem belépő jegyhez kötött, hanem ez egy teljesen ingyenesen látogatható szabad strand.
1: Tök jó. Tök jó amúgy. Na, szóval az igazából azt akartam ezzel csak kihozni, hogy, hogy tényleg nem muszáj olyan nagyon messzire menni az embernek.
2: Nem mert kell nagyon feltétlenül sokszor... Görögországba repülni, figyelj, jó, azért, jel... hogy strandot.
1: De jó, nászútra azért az érdemes, más. Hogy ha megteheti az ember. Igen. Persze, hát mi is látjátok, azért majdnem egy évvel, tehát már amióta összeházasodtunk. De nem is az, hanem például mi is az a típusok vagyunk, meg szerintem nagyon sokan, akik mondjuk ha elutaznak egy nagyobb nyaralásra, legyen az török, görög, Egyiptom, teljesen minden. Azért utána nem akar letenni a Róma, az akár, hogy nézed, az csak egy hét a nyárból, és a nyár az ugye 3 hónap. Hogy azért úgy még picit beiktatnál valami picit, de nem akarsz már nagyon költeni, vagy nincs is mit elkölteni már.
2: Nem, már elköltötted.
1: Igen, hanem valami kis pici, valami kis kikapcsolódó. Azoknak ajánlottuk most ezt a pár kis helyszínt.
2: Igen, amit még mielőtt zene előtte elfutnánk, vagy zenére elfutnánk, amit még szeretnék nektek mondani, mindenféleképpen a szállodában biztosan lesz profi fotós. Azt ki ne hagyjátok. Igen, profi fotóssal csináltassatok magatokról szép portrékat. Aztán majd még jövök egy pár ötlettel, hogy nászutasoknak mit ajánlok, és milyen programok vannak, vagy
1: de
2: milyen lehetőségek.
1: Mit csináljunk, nézd oda.
2: Megmondom én nektek. Megmondom, megszervezem a romantikátokat.
1: Köszönjük szépen. Jön most egy Oliver Wolf.

0: 10 perc elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: Na vissza is jöttünk egy Oliver Wolf és Dash testvérünk után, és Zsuzsi már ég a vágytól, hogy újabb egészségpercekkel örvendeztessem meg. Vagyis hát nem is egészségperc ez tulajdonképpen.
2: De az az.
1: Vagy az is?
2: Abszolút,
1: arra
2: maximálisan az, mert a bőrvédelem fontosságáról.
1: Bőrvédelem.
2: A bőrvédelem fontosságát szeretnénk, szeretném felhívni a figyelmet, hogy igenis az nagyon-nagyon fontos. Főleg azért, mert most már nem déltől, hanem 10 órától a WHO 10 órától ajánlja azt, hogy árnyékba vonuljunk délután 3 óráig. Szóval a napozás elkerülése mellett azért nagyon fontos az, hogy minden nap minimum 30-as fényvédő krémek használatával óvjuk és vigyázzuk a bőrt, kalappal a fejünkön, nem csak a fej, az arcunkat kell természetesen ilyenkor kenni, hanem mindenünket, ami kilóg mondjuk a póló alól, vagy a szoknya alól.
1: Igen. Combolt, igen.
2: Igen. Hát a ragyogó és egészséges nyári bőrért azért érdemes betartani azokat a szabályokat, hogy válasszunk széles spektrumú UVA és UVB ellen védő krémeket, bőségesen vigyük föl, és 2 óránként, illetve izzadás vagy fürdés után ismételjük meg a kenést. Ezért is, vagy hát azért is mondom most ezt el, mert a gyusziék mennek nyaralni, és szeretném, hogyha nem barnán jönne vissza.
1: Szevét! Fehérebbe jöjjek vissza. Ilyen listesen, persze.
2: Úgy, mint egy japán gésa.
1: Így van, szigorúan úgy kell visszajönni. Amúgy nem fogok sokkal barnábban, mert én nem nagyon szeretek napozni. Én amúgy...
2: Képzeld el, én sem.
1: Hamar leégek, azt vettem észre, vagy úgy ég a bőröm. Mert...
2: Égeti a nap.
1: Igen. Nekem annyiból van szerencsém, hogy sok helyen szőrös vagyok, ezáltal ott annyira nem tud bejutni úgy a nap, tehát azért a szőr megvéd engem. Főleg a lábamon lévő, úgy mondja mindig feleségem, hogy olyan a lábszőröm, mint egy lábfej nélküli harisnya. Hogy így megy végig, és a bokánál megáll.
2: Gyuszi, figyelj, vannak ilyen, már ilyen olyan gépek, amik ilyen be lehet állítani, tudod, a fokozatot. Nem kell teljesen leborotválni a szőrt.
1: Nem is fogom.
2: Hanem csak így picikét vágd vissza.
1: Nem.
2: Egy nagyon picit menj rá a géppel, és úgy, mint akkor behozom neked a happy nyíróját.
1: Köszépen.
2: A kutyusom nyíróját, és neked megyek.
1: Nem, lábon nem szedem, azt megfogadtam, az amikor karomról le kellett,
2: de nem
1: ugye,
2: szedni.
1: Van rajtam tetoválás, mellkas,
2: nem kell, hogy gyúrósan le legyen szedve, nem arról beszélek, hogy úgy nézzél ki, mint egy gyúrós, hanem csak itt nagyon picit vágjuk vissza, hogy ne göndörödjön.
1: De göndörödik.
2: Na, figyelj!
1: Olyan vagyok, mint egy puli.
2: Cseréljük le a zsíros krémeket ilyen vizes vagy gél alapú ilyen komedogén, úgy hívják, ami nem tömíti el a pórusokat, mert ez sokkal jobban tudja viselni a bőr ezekben a nagyon-nagyon meleg időszakokban, meg nem izzadod le. Aztán a fokozott izzadás miatt tisztítsuk többet az arcunkat, vagy a testünket naponta, és kerüljük el az agresszív dörzsölést, hogy megóvjuk a bőr természetes védőrétegét. És hát napozás után is, hogyha úgy adódik, hogy akár árnyékba is vagyunk, mert ott is átszűrődik azért a nap, használjunk ilyen hűsítő, pantenolós, vagy aloe verás alapú testápolót a kipirosodott bőr regenerálására, ez mindig nagyon jók. Úgyhogy figyeljünk oda arra is, hogy milyen a bőrtípus, száraz, vagy zsíros, vagy inkább a kombinált, vagy érzékeny, és hogy vannak-e mondjuk speciális igényei a bőrünknek, például pigmentfoltok megelőzésére, nagyon jók ezek az anti-aging krémek. Úgyhogy ezeket most már meg lehet tényleg találni egy drogéria márkba, és be kell belőle vásárolni, nincs mese. Valójában azt vettem észre, hogy ezek a napvédők nagyon-nagyon drágák lettek. Úgy felugrott azoknak
1: vettünk
2: a napvédőknek, amiket szerettünk, az a sötét kék. Én például azt szeretem, de én azért is szeretem azt a napvédőt, mert szeretem az illatát. Tehát nekem fontos az is. Nagyon sokan nem bírják elviselni, vagy nem szeretik, és hát vannak Az én bőröm mondjuk szerencsére nem, tehát nem ilyen hiperérzékeny, de a hiperérzékeny bőrűeknek van olyan is, amiből ki van vonva az illat. De én jobban szeretem a napvédőnek az illatát, az nekem mindig valahogy ugye a nyarat idézi elő bennem.
1: De tényleg, tényleg komoly árba mérik már ezt. Sose felejtem el, egyszer Balatonra mentünk, és nem vettünk itthon. És akkor feleségemnek, ahogy leszálltunk a vonatról, jutott eszébe, hogy ízét nem vettünk, naptejet. Mondom, na, de jó. És eljöttünk több ilyen stand bodé mellett, ahol ugye árultak úszógumit, fürdőruhát és naptejet.
2: Kicsit húzos volt még.
1: Gyerekek, hát egy ekkorka, most itt mutatom a Zsuzsinak.
2: 30 milli.
1: Mondjuk, köszi, körülbelül.
2: Vagy 50.
1: Olyan 5-6 ezer forint volt.
2: Aha.
1: Ami igen. Azért úgy, na, bekentük magunkat vele fejenként háromszor, vagy talán maximum 4-szer, de akkor már lehet sokat mondok. Azért úgy, nem tudom. Nem tudom, hogy az most soknak számít, én azért meglepődtem, hogy ennyibe kerül.
2: Hát, az drágán vettétek, de nagyon drága, de tényleg felugrottak
1: azért,
2: az árak.
1: Mert ilyen vészhelyzeti szituval, hogy
2: igen,
1: minden drágább.
2: Igen, a monopól helyzetben hát nekem is volt olyan, hogy 20 ezer forintért akartak eladni nekem Törökországba egy 200 millis naptejet, tehát mondta, hogy úgy adtam vissza, és nem is figyeltem, hanem tényleg nem volt földcímkézve, nem figyeltem, csak lehúztam a kártyával. Ott abban a szállodába, ahol nyaraltunk éppen, és ahogy mentem ki, mondom, most ezt jól látom a váltását ennek a lírának, hogy 20 ezer forint volt ez a naptejben, visszavittem, mondtam, hogy utald vissza inkább a pénzt, hát ne viccelj már.
1: Már elköltöttük.
2: Hát persze. A bőr belső védelme is nagyon fontos egyébként nyáron. Azt se felejtsük el, hogy azért az UV-károsodás elleni felkészítését a bőrnek egy folyamatos hidratáláson keresztül megyünk. Ez fontos kiemelni, hogy a belső védelem nyilván nem helyettesíti a külső fényvédő krémeket, hanem ez egy kiegészítés, és felerősítik a fényvédő krémek hatását. Tehát ilyen A-vitaminnal, beta-karotinnal, természetes pigmentként és belső fényvédőként működnek, ezek javítják a bőr napfény toleranciáját, és elősegítik az egyenletes barnulást, úgyhogy főbb forrásai a sárgarépa, édes burgonya, sütőtök, ezeket érdemes azért fogyasztani, hogyha tényleg szeretnénk szép és egészséges bőrt. Ráadásul, hogyha szeretnénk egy picit jobban barnulni, akkor tényleg érdemes egy kis ilyen bétakarotinos sárgarépát, vagy egy sütőtököt, vagy mondjuk a sütőtöknek nincs szezonja, vagy egy édes burgonyát fogyasztani.
1: Igen,
2: az őszi.
1: Igen. Na, hát reméljük, hogy nem ég lesz senki. Mi se szeretnénk, úgyhogy mi is természetesen ma viszünk magunkkal majd naptejet. Sőt, lehet, hogy az lesz, hogy ott majd, hogyha tudunk, lehet, hogy ebbe a duty free-be veszünk, tudod, nehogy kipakoltassák velünk, aztán ott hagyják.
2: A bőröndbe be tudjátok
1: tenni. Ja, bőröndbe be. Akkor,
2: igen,
1: akkor,
2: onnan nem pakolják akkor. Ki, inkább csak a kézipodgyász.
1: Ja.
2: Tudod mit, Gyuszi? Majd nézzünk rá erre is, és ismételjünk majd tudás, ismétlés a tudás anyja, hogy szokták mondani.
1: Így.
2: Mert a kézipodgyászban nagyon sokan fölvisznek ezt meg, azt úgy, hogy majd ezzel is fogunk foglalkozni.
1: Na, erről is beszélünk majd, hogy mit vigyünk föl, mit ne vigyünk föl, szalonnát, igen, nem, majd ilyeneket, majd körbenézünk. Na jó, 10 óra után jövünk hozzátok vissza, maradjatok itt, addig is jó kis muzsikák fognak szólni, most rögtön például a Romantik egyik új dala, a Jelem Jelem, után megyünk tovább Burai Lacival és társaival, úgyhogy hallgassatok minket 10-ig.

Sono! Carajali voja! Mukte ja rende se taj cende se more! Aj, haj, sokeres, more, more! Najbajo! Sikali kromaro kontomo!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálóbúkó. Ugye igen, ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a kálóbúkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
2: Zeneszövegben.
3: Zeneszövegben. Igen, mert hát igen, ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen, az az íló.
2: Jaj, íló. Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Django Reinhardt a világ leghíresebb roma származású zenésze. A roma nép számos kiváló művészt, zenészt és alkotót adott a világnak, akik tehetségükkel maradandó nyomot hagytak az egyetemes kultúrában. Közülük az egyik legismertebb és legnagyobb hatású személy Django Reinhardt volt, aki a 20. század egyik legjelentősebb jazzgitárosaként vált világhírűvé. Életútja nem csak zenei sikereinek története, hanem a kitartás, elszántság és tehetség diadala is. Django Reinhardt 1910. január 23-án született Belgiumban, egy vándorló roma családban. Gyermekkorát a hagyományos roma közösségben töltötte, ahol a zene a mindennapi élet fontos része volt. Már fiatalon rendkívüli érzéket mutatott a hangszeres játék iránt, és hamar kitűnt társai közül. A családi összejöveteleken, vásárokban és különböző rendezvényeken játszva fejlesztette tudását, miközben egyre mélyebben megismerte a roma zenei hagyományokat. Fiatal felnőttként súlyos baleset érte, amely majdnem véget vetett zenei pályafutásának. Egy tűzeset következtében bal kezének két ujja maradandó sérülés szenvedett. Az orvosok úgy vélték, hogy többé nem lesz képes gitározni. Django azonban nem adta fel. Hosszú gyakorlással új technikát dolgozott ki, amely lehetővé tette számára, hogy sérült kézzel is virtuóz módon játszhasson. Ez a különleges technika később védjegyévé vált és hozzájárult egyedi hangzásának kialakulásához. Az 1930-as években megalapította a Quintet du Hat Club de France nevű együttest, amely rövid idő alatt Európa egyik legismertebb jazz formációjává vált. Zenéjében a hagyományos roma dallamvilág találkozott az amerikai jazz ritmusaival és improvizációs stílusával. Ebből a különleges ötvözetből született meg az úgynevezett cigány jazz, vagy gypsy jazz, melynek Django Reinhardt a mai napig legismertebb képviselője. Művészetének egyik legnagyobb értéke az volt, hogy hidat épített különböző kultúrák között. Zenéjét nemzetiségtől, vallástól vagy társadalmi helyzettől függetlenül emberek milliói szerették. Koncertjei és felvételei hozzájárultak ahhoz, hogy a roma kultúra pozitívabb megítélést kapjon Európában és a világ számos más részén. Django Reinhardt pályafutása során számos legendás zenésszel dolgozott együtt, és jelentős hatást gyakorolt a jazz fejlődésére. Gitárjátéka új irányokat nyitott a hangszer történetében. Olyan művészek tekintették példaképüknek, akik később maguk is a könnyű zene meghatározó alakjaivá váltak. Munkásságát ma is tanulmányozzák a zenészek, és számos fesztivál, koncert, valamint emlékhely őrzi nevét. Életének története különösen inspiráló. Megmutatja, hogy a nehézségek és a hátrányok nem feltétlenül akadályozzák meg az embert céljai elérésében. Súlyos sérülése ellenére sem mondott le álmairól, hanem olyan eredményeket ért el, amelyek örökre beírták a nevét a zenetörténetbe.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
7: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen. Észak-keleten egy-egy zápor is előfordulhat. A friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
7: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják a második kerület Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. A 9. kerület Pékerdő utcát lezárják a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a középső sávot fogják lezárni. Lezárják a 14. kerület Kerékgyártó utcát befelé az Öv utca után darozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: csak a gyuszi, meg ezzel szembesül. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt, csodaszép reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, és június 12-e. Na, fiúk, lányok, hölgyek, férfiak és asszonyok, drága Zsuzsám. Akartam mesélni nektek valamit, egy érdekesség szerintem, hogy tényleg hogy változnak a szakmák, és hogy változik a megítélés a dolgoknak. Ma reggel taxival érkeztem a stúdióba, ide befele, és egy nagyon-nagyon aranyos, hát nem azt mondom, hogy idős úr, de hát azért egy bőven 50 és 60 körosztályú úriember volt a sofőrünk, aki elmesélte, nagyon beszédes volt, én nagyon szeretem a kedves beszédes sofőröket így reggelente, és ő mesélte, hogy ő egy teljesen más társaságnál, hát aztán ki is mondhatjuk, mert ma alig létezik, a City Taxinál dolgozott, azt mondta 25 éven keresztül, és erről beszélgettünk javarészt, hogy mennyire megváltozott a maga az utas és a sofőr megítélés tulajdonképpen, ugyanis sose felejtem el, volt egy másik sofőr mondta ezt a mondást, vagy mondatot, ami szerintem szintén mondássá is válhatna, hogy ő is egy idősebb úr volt, aki mondta, hogy ő is egy régebbi taxita, vagy egy ma is működő, de más taxitársaságnál dolgozott ezelőtt, és azt mondta, hogy annak idején igazából azok is, tehát ma már azok is lehetnek sofőrök, akik annak idején utasok sem lehettek. Tehát, hogy annyira, hát annyira fölhigult ez a taxis szakma, tisztelet a kivételnek.
2: Szakma, minden szakma.
1: És ez az úriember mondta, hogy például ő anno a City Taxinál azt mondta, hogy elvárás is volt, például az, hogy inkbe, nyakkendőbe voltak sofőrök. Igen. És én mondtam neki, hogy mondom, uram, nem gondolja, hogy talán az is lehetett, hogy régen azért ez egy picit ilyen privilégium volt taxizni. És mondta, hogy azt mondja, nagyon jól mondja, mert hogy tényleg régen egy taxi hívása azért az egy más metódus volt, mint ma. Ma már ugye applikációja van az összes taxitársaságnak, meg tudod rendelni, látod, hogy hol van. Régen meg tudod, telefonon hívtad fel a diszpécsert, hogy jó napot, mit tudom én, a XY utca 42-höz szeretnék kérni egy autót. Más volt a milliője az egész taxizásnak.
2: Mint ahogyan a repülésnek is. Tehát, hogy ha belegondolunk, akkor régen egy régi filmekben a repülőre, mert a tűsarkuba érkeztek a hölgyek, kosztümbe, ki voltak öltözve,
1: sőt,
2: a férfiak
1: is tűsarkuba voltunk.
2: Férfiak is 45-ös, 44-es magas sarkuk. Hordtak. Ki voltak a férfiak is egyébként öltözve, tehát öltönybe, nyakkendőbe, sik volt egy a repülés. Mint igen. Ahogyan a taxizás is, igen, és a sofőrök jól is néztek ki, és én visszahoznám azt a
1: ugyanezt
2: kicsit
1: mondtam.
2: Ezt a nem azért, mert én urizálni akarok, hanem azért, mert ad egy megjelenést. Egy,
1: igen, ugyanezt mondtam én is, hogy ennek az
2: sofőr,
1: úrnak.
2: Igen.
1: És mondta, hogy ő régen azt mondja, úgy is ment be mindig azt mondja, a trafikba, meg minden azt mondja, volt nála ez a taxis briefkó, hogy ő büszke volt arról, hogy taxis volt. Azt mondja, hát ma már nem. Így megmondta ezt így ma reggel, hogy mondta, hogy azt mondja, ma már azt mondja, nem nagyon, mert hogy tényleg nagyon azt mondja, vannak, akiket úgy kell átrugdosni a taxis vizsgán, de átrugdossák őket, mert hogy kevés a sofőr, nagyon sok az, vagy nagyon sok az utas, ezáltal az a maga, az igazi sofőr mag, az kevés, ezért sajnos fel kell venni olyan sofőröket is, akik hát azt mondja, hogy nem nagyon felelnének meg hivatalosan az elvárásnak, és ezért cserébe az az adott cég, annak nem mondom most ki a nevét, így átrugdossa őket ezeken a taxis vizsgákon, és ezáltal azokból is lehet sofőr, és akkor viszont utána meg hát jönnek a negatív visszajelzések, de azt mondja, hogy muszáj sajnos ez, mert hogy viszont nagyon fölhigult az utas dolog is olyan szempontból, hogy míg régen maga elmondása szerint is 20-25 évvel ezelőtt tényleg egy rajság volt, taxizni.
2: Igen.
1: Ma már nem. Ma már nem. Tehát ma már
2: van, amikor ha nincsen 50%-os kuponkódod,
1: ugyanezt is hozzátettem én is.
2: Akkor raj vagy taxizni.
1: Igen, ugyanezt hozzátettem én is, hogy nekünk azért a 13-ból ide el Budára, hogyha nincs kedvezményünk, akkor azért nekünk is húzósám, és most van, azért merünk taxizni. De hogy igen, hogy ezt én magam is bevallottam saját megítélésem szempontjából, hogy igen, elgondolkozunk akkor, hiába van bármilyen szaridő reggel, ha nincs éppen aktuális kedvezménye se feleségemnek az apjába, se nekem, akkor nem hívunk mi se. Most könnyebben hívtunk. Á, szaridő van, hideg van, van a kedvezményed? Van. Na, nekem is. Mindegy, akkor valamelyikünk majd hív, hogyha készen vagyunk. És akkor megtörténik a dolog. Tehát, hogy azért ma már ez egy szomorú lenyomat, és tényleg az ilyen kedves sofőrök, akik tényleg ilyen igazi régi vágású úriember sofőröket ilyen szempontból annyira sajnálom, hogy egy kalapba veszi a nem hozzáértő utas, azokkal a taxisofőrökkel valóban, akik sajnos elég negatív megítélés alá esnek bizonyos társaságoknál.
2: Én az a helyzet, hogy én úgy nem ítélkezem. Tehát, hogy nincs bennem úgy, semmi, hogy tehát, hogy amit elmondtál, hogy maga a taxis úriember mondta, hogy taxisnak lenni nem egy, tehát, hogy nem egy ilyen olyan szakma, amivel dicsekszik az ember. Úgy bennem nincsen semmilyen úgy. Biztos, hogy azok, akik dolgoznak ebben a szakma, tehát ebben a körben, azok másképp érzik, vagy a megítélést, de hogy én soha nem voltam így ezzel, hogy mondjuk én még egy kukást se nézek le, akik a kukásautón állnak.
1: Ja, nem úgy, persze, de nem így mondta ő sem.
2: De hogy ezt
1: nem is te
2: mondtad, hanem ő, hogy más már.
1: Igen, azért, mert amiatt a felhigultság miatt inkább. Nem is maga a szakma végzés, tehát ne értsük félre, meg tényleg tisztelet a kivételnek, ezt mindig el kell ugye ilyenkor mondani, kinek nem inge nem veszi magára, és mondom azért, hál' Istennek mi ennél a társaságnál, amivel ma is jöttünk, inkább pozitív élményünk van, semmi negatív. Tehát egy kezemen meg tudom számolni, hogy számtalan fuvarom közül hány volt az, akire utána nem 5 csillagot, hanem mondjuk csak 2 vagy 3 adtam, vagy 1, mert ilyen is volt. Ahhoz már tényleg nagyon olyannak kell lenni annak a sofőrnek, hogy bunkónak, minősíthetetlen kocsinak lenni, mert azért náluk ez szabály már, hogy 10 évnél idősebb autóval nem taxizhatsz. Ehhez képest ugye a COVID miatt nagyon sokaknak tettek engedélyt, és azért vannak olyan autók, amikbe belefutok, és én, aki nem vagyok egy autószakértő, én is megmondom, hogy hát ha ez a kocsi 10 évnél fiatalabb, akkor én meg kiskutya legyek, azt ugassak. Tehát, hogy ilyen is van, mondom, de alapvetően nekem pozitív benyomásom van. Ezt a taxisofőr úr mondta most, hogy inkább úgy megítélsek, hogy ezek a visszajelzések, a kommentek, például ő maga is elmondta, hogy ő egyszer azért kapott egy csillagot visszajelzést, holott egy nagyon jó sofőr volt, biztonságosan vezetett, nagyon kedves volt, nagyon úriember volt, de azért kapott egyszer egy csillagot, mert nem ott kanyarodott le a véz, tehát látszik ugye a véz hátsó ülésről nézve is, az utas is látja, hogy merre viszi őt a véz, nem ott kanyarodott le, hanem egy jobb utat választva levágta azt az utcát, és ezért a visszajelzés alapján, hogy rossz útvonalat választott a sofőr.
2: Ez milyen rossz indulatúság.
1: Én
2: mindig 5 csillagot adok. Kidobja az értékelés, hogy hány csillagot adok, mindig 5-öt.
1: Alapvetően én is, mondom, volt egyszer-kétszer, és hál' Istennek tényleg ebből volt a kevesebb, amikor kevés csillagot adtam, de arra volt indokom. Tehát arra tényleg volt indok, és nem ilyen mondva csinált indok, hogy nem ő. Sőt, én igazából szoktam is, már van bevett útvonal, én inkább szólok is, hogyha látom, hogy a véz nem arra vinne, én mondok egyet, és hogyha dugó van, akkor az én hibám ott, érted? Tehát akkor nem az van, hogy a sofőr a hibás azért, mert ő ment arra, hanem én kértem meg őt, hogy legyen kedves ott lefordulni, és akkor általában tartják is ezt, és akkor utána, ha ne adj Isten, a dugó
2: van. Én is ismerem a várost, én is szoktam mondani, hogy merre menjünk, merre kanyarodjon, hogy hogyan induljunk neki az útnak, de azért van, hogy így hagyom, és rájuk bízom, aztán én meg nézem a telefont, meg beszélgetek a barátaimmal, közben örülök neki, hogy nem nekem kell vezetni.
1: Igen.
2: De mondom, te visszahoznád amúgy ezt a tehát ezt az uniformist, mint ahogyan mondjuk felszállsz a repülőre, akkor is meg tudod különböztetni, hogy ki a légiutas kísérő, tehát akkor a taxisoknál is, a buszvezetőknél, a buszsofőröknél azt látom, hogy kötelező a fehéring, tehát hogy nem jöhetnek el abba a karácsonyi pulcsiba, amit a feleségeiktől kaptak, hanem ott
1: pedig
2: azért
1: cuki lenne amúgy, de igen.
2: Kell venni a fehéringet.
1: Igen, én azt gondolom, hogy egy taxisofőrnél is ez egy tök jó dolog lenne, mert szerintem én nagyon tisztelem és szeretem a taxisofőröket, nagyon örülök neki, hogy tényleg azért sok... örülök, hogy sokan vannak abból a szempontból, hogy tényleg mindig találsz autót azért, tehát nagyon ritka. Hát én akkor, akkor nem nagyon szoktam, hál' Istennek Budapesten lenni, és ezáltal nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy szilveszterkor nehéz, de egy sima hétköznap azért találsz. Tehát egy 2 %-10 percen belül mindig érkezik autó. Sőt, olyan is volt, hogy hívtam az autót, és konkrétan épp, hogy eltettem a telefon, már ott állt előttem az autó, és akkor mi a napot, Gyula néven? Mondom, ja, már itt is van, de ilyen is volt már. Szóval én igen, én nagyon tisztelem és szeretem a taxisofőröket. Én azt gondolom, hogy ez adna nekik is egy olyan sikket, amit most ma reggel az úriember mondott, hogy ő azt mondta, hogy ő szerette reggel úgy kezdeni a napját, hogy fölvett egy fehér inget, fölkötött egy hosszú nyakkendőt, briefkó, az a régi taxis briefkó, beült a
2: mert
1: kocsijába.
2: Mert akkor még azért nagyobb készpénzforgalom volt
1: igen,
2: régebben.
1: Igen, hát ma már appal is fizetsz, meg telefon,
2: meg régen nem is volt szerintem. Régen, én úgy emlékszem, hogy a 80-as években nem volt kártya. Tehát a kártya az 90-es években jött be, 92.
1: Lehetséges.
2: Akkor kezdett el ugye a bankkártya úgy bejönni divatba.
1: Divat még lenni, igen.
2: 80-as években igen, meg volt a bőrbriefkó, tele volt pénzzel.
1: Azt mondja, hóna alá csapta, beült a kocsiba, és akkor várta, hogy a diszpécser szóljon, hogy ki van közel a mit tudom én Asztóriához, most mondtam valamit, és akkor, hogy oda kell menni. Ma meg ugye hát applikáción keresztül ő maga
2: egyszerűbb
1: dönti el.
2: Egyszerűbb lett az élet, igen.
1: Ilyen szempontból persze egyszerűbb, meg modernebb, nyilván ebbe fejlődik, tehát ez semmi baj nincsen, hogy ez fejlődik, de ugyanakkor igen, én is szeretem a régi vágású dolgokat, és hogy rád reflektálva, amit mondtál, hogy nem az urizálás miatt, valóban nem az urizálás miatt, hanem hogy tényleg, amit mondtál is.
2: A módját, nem?
1: Hogy a reptéren is, vagy a repülőgépen is tényleg a pilóta se, mit tudom én, egy Ace Ventura ingbe van, egy ilyen Hawaii ingbe, mert
2: persze,
1: mi most éppen majd
2: biztos kényelmetlen lenne egész nap a fehér ingbe utazgatni, megvezetni, de egyébként adna egy sikket a sofőröknek, igen.
1: Igen, de figyelj, ki tudja még, hogy hova fejlődik ez a dolog, bár nem tartom valószínűleg, hogy visszajön, de nagyon sok minden retro dolog visszajön manapság divatba, úgyhogy ki tudja. Na, így viszont van. Most elmegyünk három darab zenére, utána jövünk hozzátok vissza, ne nagyon kapcsoljatok sehova.

0: 98.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Adjon Isten erőt, egészséget, a beígért három darab zene után vissza is jöttünk hozzátok, és ha már itt a munka szóba került, illetve a szakmák szóba kerültek, jött itt velünk szembe egy lista, méghozzá a bruttó átlagkereset nemzetgazdasági ágankénti listája a medián bér szerint. A medián az ugye azt jelenti, hogy középérték. És kiderült, hogy kik keresnek a legjobban. Hát nem mi. Oda nincs odaírva, hogy a rádiós műsorvezetők, úgyhogy azok nem mi vagyunk. Kérem szépen, a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók keresik a legjobbat, ugyanis nekik a bére már egy márciusi felmérés szerint bruttó 1,5 millió forint, az nettóban mondjuk olyan 1,2 millió körül érheti el.
2: Ez mindig így volt. Mindig így volt. Igen. Mindig azok az emberek kerestek sokkal jobban, akik a pénzzel foglalkoztak.
1: Igen. Hát ez milyen érdekes, nem? Tehát ez milyen ilyen szép átfedése az egésznek, hogy pénzzel foglalkozol, és cserébe a te szakmád, vagy a több terület, ugye, tehát ez a pénzügyi szolgáltatás terület, ez rengeteg dolgot így lefed tulajdonképpen. És ezt azért teszem hozzá, hogy ezek ugye középértéket mérnek, tehát ennél kereshetnek nyilván vezérigazgatók sokkal, de sokkal jobban, és természetesen ha már pénzügyi szolgáltatás, mondjuk egy banki ügyintéző egy plázában lévő bankfiókban, meg nyilván nem keres ennyit. Tehát, hogy ott meg egy bruttó, mit tudom én, 600 000-700 000 forintos fizetése van. Látod, egy belépő ügyintézőnek.
2: Pályát tévesztettünk.
1: Szóval ez egy ilyen mediánbér, tehát ezt azért fontos elmondani, a medián meg, mint ahogy elmondtam, már középértéket jelent. A következő szakma az információ és kommunikáció területén dolgozók, ők 1,3 millió a bruttó.
2: Végül is mi is kommunikáció területén vagyunk, tehát mi nem lehetünk ugyanezen a szakterületen? Hát mi is kikommunikálunk valamit minden reggel.
1: Az igaz, de nem, nincs odaírva, nem, sajnos nem.
2: Kik a következők?
1: Következő az energiaipar területén dolgozók, őnekik szintén, hát ilyen egy bruttó 1,250 millió forint a medián bér. A következő a tudományos műszaki tevékenység. Figyeljetek, a 5. helyen bányászat, őnekik bruttó közel 1 millió forint.
2: Mondjuk bányászokkal nem cserélnék.
1: Fú, nem. Az nagyon kemény meló, gyerekek.
2: És ráadásul szegények nagyon korán halnak, és na nem azért, mert beszakad a bánya, hanem azért, mert nagyon egészségtelen az a por, az minden, minden is, amit hát föld alatt, ott lent belélegeznek.
1: Igen, meg a meleg van nagyon, ugye, tényleg nem nagyon jó. Kemény, úgyhogy minden tisztelet.
2: Sőt, azt hallottam, és kicsit elkanyarodva, hogy a sévszakma is hasonlóképpen egészségtelen, mert hogy egész nap egy olyan konyhában állsz, ahol nagyon nagy a forróság, és az sem tesz jót a hosszú nem életnek. Tizert.
1: Mindjárt megnézem, hogy ők hol vannak. Mindjárt ott vagyunk mi is. Ez volt ugye az 5. a bányászat, utána közigazgatás jön, feldolgozóipar, oktatás. Az oktatásnál, azt mondja, csak meg kell néznem így a csíkot pontosan, azt mondja, bruttó 800 000 forintot keresnek az oktatók. Most az már. Akkor nettóba olyan 550 és 600 között, attól függ, hogy ekósan van bejelentve, vagy nem. Szóval ilyen mondjuk legyen 600 000 nettóba az oktatás. Aztán egészségügy, szociális ellátás, ez már csak bruttó 730 000 havi szinten, és mi pedig itt vagyunk, hogy művészet, szabadidő. Vigyázz, ez így van ki, művészet és szabadidő.
2: Akkor csak fel vagyunk sorolva valami kategóriába benne vagyunk.
1: Len, igen.
2: Nem vagyunk az alján.
1: Bruttó 700 átlag. Aztán, mit mondtál a szakácsokat, ugye? Mm-hmm. Hol vannak?
2: Séfek,
1: szálláshely, szolgáltatás, vendéglátás, ugye? Aha. Hát igen, az ott nagyon az alján van. Azt írja, hogy bruttó 600 000 forintos átlag mediánbérrel kell számolni. Mm-hmm. Hát az bruttó 600 000 forint az ilyen 400-450 000 nettó.
2: Mondjuk én jó, mondjuk egy séf esetében. De várjál,
1: megint elmondom akkor még egyszer, hogy ez egy mediánbér. A mediánbér azt jelenti, hogy középértéket vesz. Tehát ennél keresnek sokkal jobban, és keresnek sokkal rosszabban. Ezért mondtam el a legelején is. Tehát, hogy ez nem azt mondtam, hogy mindenki ennyit keres, meg a cikk se ezt mondja.
2: Átlagár.
1: Ez egy közép, ezt úgy mondják a mediánbér.

0: vendéglátásnál is így van, mert most a vendéglátásban ne csak abba gondolkozzunk ilyenkor, ugye, hogy vannak a Liszt Ferenc téri gyönyörű szép éttermek, ahol napi 14 órán át dolgoznak komoly szakemberek, hanem vendéglátásnak számít mondjuk a Mekibe. Az is vendéglátó, érted? Meg az ilyen kis kifőzdékbe, uh-huh. az is vendéglátózásnak uh-huh. számít. Ők nyilván nem keresnek olyan jól, mint mondjuk a Liszten a barátod, vagy barátaid, hiszen az egy menő étterem. Uh-huh. Tehát, hogy azért mondom is, itt kell venni a medián bérét ennek a dolgoknak, szóval és ezekből jön ki ez a mérlés. Na mindegy, szóval a pénzügyi területen dolgozók a királyok, meg az IT-sek. Hát igen, az is most ugye nagyon fölkapott szakma lett az elmúlt időszakban.
1: Hát mindig, a programozó szakma az már régóta menő szakterület.
0: Igen.
1: Mondjuk nem egy női szakterület. Tehát.
0: Miért? Az IT?
1: Hát,
0: miért? Dehogy is.
1: Nem ez tudom. Ez inkább férfiakat látok, akik ugye programozásban jól jelen vannak.
0: Mert előtted még az izé van szerintem, ezek a régi filmes, ezek a kocka, szemüveges, pufi csávók. Nem, ez nem igaz. Rengeteg IT is tudok, aki nő.
1: Tényleg?
0: Persze. Sőt, volt olyan, hogy hirdetik ilyen álláshirdetésbe, és nő ennek a cégnek a vezérigazgatója, aki IT céggel foglalkozik. Tehát ne, ez egyáltalán nem igaz. Ez berendezés kérdés, hogy ki mennyire. Nem csak azt képzeljük el már abból, hogy programozás van, hanem egy IT dolog sokkal szélesebb körbe van már most már ebben a modern világban, amiről mi nyilván nem tudunk, hogy pontosan mivel is kell ott foglalkozni, vagy mit kell ahhoz tudni, hogy te ott dolgozhassál, mert mi nem értünk hozzá. Én annyira értek hozzá, hogy bekapcsolom a számítógépet, meg ki. Tulajdonképpen ezzel nem tudnék ott csak max portás lenni, vagy nem tudom. Úgyhogy az nyilván nem. De nem, ezben nem értek egyet. Én megvédem azt, hogy ez egy abszolút egyenjogú szakma szerintem. Tehát nyilván nagyon sok nőt is. Sőt, hát gondoljunk abba bele,
1: hogy... Én keveset ismerek. Lehet, hogy ez én ismerem. Körömben nincs, de én nem nagyon látok női programozókat a környezetembe. Vagy nem hát is tudom.
0: Programozó lehet, hogy férfi van, de maga az IT területe, mondom, az nem csak abból áll, hogy te programozó vagy, hanem mit tudom én, teljesen más a számítógép alapú, meg ez az AI alapú dolgok, de az a nők is foglalkoznak. Tehát, hogy ez nem... Lehet, hogy igen, így kimondva én is azt gondolom, hogy olyan pasi is, de közben meg nem. Nem, szerintem nagyon sok nő dolgozik ebbe a szakmába, és sok nőt érdekel is ez. Ugyanúgy, ahogy akár most vegyünk egy olyat, hogy vannak ezek a konzoljátékok. Elsősorban férfiaknak készült, de azért én nem egy nőt láttam már, hogy játszik ilyennel.
1: Persze, én is látok minden nap, ott van a lányom. Aki egyébként nagyon kenivágja ezeket. Olyan
0: igen.
1: érdekes, hogy ebben a cikkben, amit felolvastál, a szépségipari szolgáltatók nem szerepelnek. Hogyan?
0: Hogy szerepelt, csak átugrottam, mert olyan középen voltak igazából.
1: Pedig én azt gondolom, hogy ma már egy szépségipari szolgáltató az jól tud keresni. Tehát ott nem egy rossz fizú van, amikor bemész a belvárosba, és te tudod a legjobban, hogyha a feleséged elmegy, és leszőkíteti a haját, azért igen. simán fölugrik egy 50-esre.
0: Bizony.
1: Nem egy mesterfodrász kezei között ült akkor, hanem csak egy belvárosi fodrászszalomba betévett.
0: Igen. Hát igen, sajnos ez így van. Nem, valóban nem láttam, vagy csak ellapoztam, nem tudom,
1: de... Nem sorolta oda.
0: Lehetséges amúgy. Figyelj, azért, mert most az, hogy igen, tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy igen, mesterfodrászok esetében például mondjuk először nem egy mesterfodrásznál volt, utána mesterfodrásznál volt, és azért van különbség, tehát hogy azért én azt gondolom, hogy ez is megint egy olyan dolog, hogy a barbereknél is, hogy van, aki már fölemelte például egy férfi haj, most abban mit tudsz olyan nagyot vágni, főleg, hogyha nem váligérő hajról beszélünk. Van olyan barber, aki nem 10 000-ért vág már, meg szakállat igazít, meg mit tudom, 20, meg 25-ért. Uh-huh. Mi van abban? Mi aranyollóval csinálja? Vagy nem tudom, tehát hogy hát, ezek irreálisak.
1: A szakmai gyakorlat, vagy a szaktudás, vagy a sok papír lehet, hogy azért kérnek el annyit, mert hogy tele van, tudod, a dicsekedő fal hát diplomával, igen, de... meg megszerzett igen. továbbképzésekkel.
0: Hát de miért itt van a közös ismerősünk, aki ez ugye én már számtalan szó jártam, ugye Alakatos Ferike, aki egy mesterfodrász.
1: Abszolút.
0: És ő sem dolgozik elszállt árakkal.
1: Nem ezt mondtad.
0: Ja persze. Alig akarom kifizetni néha, hogy jó van már Ferike, majd odadom, tudod én.
1: Igen, hát nyilván.
0: Nem dolgozik elszállt árakkal a
1: vannak,
0: Ferike.
1: Tehát, jó, de ez egy pici ból, tehát hogy ott is azt hiszem, tehát hogy figyelembe kell venni, hogy mekkora szalont üzemeltet valaki.
0: Igen. Sokat elvesz az értékből.
1: Helyfüggő valójában. Tényleg helyfüggő.

0: fejfüggő,
1: mert a Ferikének, mondja, bocsánat, a Ferikének az 5. kerületbe kéne lenni szalonjának amúgy. De ezt én már mondtam neki amúgy, de nem hallgat rám.
0: De ő jól el van ott, ahol
1: ő
0: van.
1: Jól el van ott, persze, ő szereti ezt a hangulatot, ami ott a 8-at körülveszi. Hát ízlések és
0: hát
1: pofonok,
0: nyilván,
1: ugye.
0: Hát nyilván már egy 5. kerületben lenne ez, ugyanez a szalon, akkor az már tehát egy kicsit kiemeltebb helyen fekszik, és ott már lehet, hogy el lehetne kérni sokkal többet is egy barber munkáért. Uh-huh. Egy vágásért. Szóval,
1: vágás, tudod,
0: szóval
1: meg, ezen, szakál,
0: ezeken is
1: múlnak
0: dolgok, ide, hogy a szolgáltató házhoz jár, vagy van-e kis szalonja.
1: Van,
0: vagy...
1: aki még házhoz jár.
0: Anyukám.
1: Mert mint... Ja, de ő nem fodrászként jár házhoz. Most a fodrász,
0: de fodrász is jár házhoz. Nekem van fodrászom, aki házhoz jár, igen.
1: Ne idegesíts.
0: De. Főleg vannak olyan hajhosszabbítók, akik simán járnak házhoz.
1: De nagy.
0: Ne. Sőt, az én hajhosszabbítom, ő házhoz jár.
1: Házhoz jár.
0: Uh-huh. Vannak, van házhoz,
1: hát ez nagyon 90-es évek.
0: De meg valaki űrös, nézd meg, anyukám is házhoz jár, tehát ő pedig gyógy, pedig űrös,
1: ja.
0: Jár házhoz, és azért jár ki házhoz. Nem azért, mert mondjuk nem tudna üzemeltetni egy kis helységet, hanem azért, mert az idős embereknek, akiknek mondjuk beteg a lábuk vagy a körmük, nekik azért egyszerűbb az, hogy anyu oda megy, és ott a helyben megcsinálja a dolgokat, és akkor viszi a kis cuccait. Uh-huh, tehát uh-huh. Ez egy ilyen pakolással jár, cuccolással,
1: de ezt azért bele lehet kalibrálni az árba is, gondolom.
0: Nyilván,
1: tehát,
0: igen,
1: hogy ez nyilván,
0: meg az
1: nincs,
0: úti költséget
1: stúdió
0: is.
1: Ugyan, ahol vagy, de igen.
0: Igen, úgyhogy... Úgyhogy így a könnyebbség érdekében azért, főleg az idős embereknél ez nagyobb könnyebbséget jelent, hogy ki megy házhoz.
1: Na, ez így van, de ez a fodrász, hogy
0: fodrász
1: ki megy házhoz,
0: jár.
1: Síró.
0: Mamámhoz jár házhoz fodrász. Igen.
1: Hát,
0: de látod, szóval muszáj, mert van rá igény.
1: Hát ha van rá, igen, én nem gondoltam volna. Hát annyi fodrász szalon van már, hát én, amíg hazaérek, elmegyek, vagy 10 mellett.
0: Igen, csak vagy idős ember, tehát te még el tudsz menni.
1: Nem az,
0: tudod,
1: csak hogy mennyi szalon van.
0: Igen, de ha belegondol, akkor az idős emberek már nem tudnak úgy mozogni, közlekedni,
1: persze.
0: Tehát nekik, és nekik is van igényük nyilván arra, hogy normális rendezett
1: legyen
0: haj.
1: A haj.
0: Hát persze. Így van, igen, igen.
1: Igen, jogos. Na jó, hát szóval ezek voltak a medián bérek a márciusi kimutatás szerint, úgyhogy nem vagyunk benne. Ha
0: reméljük, hogy
1: én végén
0: majd egy kicsit magasabbak lesznek.
1: Reméljük a legjobbak.
0: Majd megnézzük megint évvégén.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerülhetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírbátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett készáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőit a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárják a második kerület Retek utcát a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. A 9. kerület Pékerdő utcát lezárják a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a középső sávot fogják lezárni. Lezárják a 14. kerület Kerékgyártó utcát befelé az Öv utca után darozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, ezért irányonként egy sáv járható. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen. Északkeleten egy-egy zápor is előfordulhat. A friss 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.
6: Utolsó tánc volt, amikor elhagytál. Könnyen dacolt, csókom nélkül.

0: romokról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt, csodaszép péntek délelőttöt kívánunk mindenkinek június 12-én. Mindjárt szállok föl a repülőre, gyerekek.
2: Gyuszikám, ugye nem félsz?
1: A repüléstől magától annyira amúgy nem.
2: Te az így mondtam. Mindjárt szállok fel a repülőre. Mint hogyha valami utazni, szomorú dolog nem, történne figyelj, most
1: utazni
2: veled.
1: Utazni utálok. Tehát, hogy én nekem, hogyha vonatozni kell, buszozni kell, repülni kell, vagy autóval kell sokat menni, én utálom. Én valamiért, nekem ez gyerekkoromból jön, mert gyerekként sokat kellett utazni, mert mi sokat ingáztunk Németország és Magyarország között, és én utálok utazni. Ez nekem valamiért beleivódott a vérembe, vagy nem tudom, és én...
2: Lazíts le magad. Menj be a duty free-be, azt vegyél az valami kis üvegest.
1: Az is benne van a pakliba, meg megígértem, mivel feleségemnek hétfőn van a szülinap, hogy nem csak az utazás a nászutunk és a szülinapja, hanem ne pakoljon be parfümöt, hanem ott veszünk neki a duty free-be.
2: De azt azért ne idd meg.
1: Azt nem iszom meg. Azt
2: azzal nem fogsz tudni lelazulni.
1: Magamnak vagy csak itt veszek majd.
2: Meg valami lazítót, valami csavarlazítót.
1: Csavarlazítót.
2: Nem
1: is.
2: Rossz az, nem, tényleg.
1: Nekem mondod?
2: De miért ne? Hát csak egy pici. Egyszer...
1: És erőszakosan a gépen már innám, rágyújtanék, tudod. Mennyire dobnálnak ki a gépről?
2: Gyorsan, konkrétan? Gyorsan elég, még elég, érne ez a nászút.
1: Elég gyorsan, igen.
2: El se kezdődne.
1: Nem, csak mondom, maga az utazás nekem, mint olyan, mint tevékenység,
2: procedúra.
1: Azt én nem kamázom. Nem
2: nyilván
1: kamázom.
2: Procedúra, de annyira, jó szerintem az, amikor így nagyon gyorsan átérsz egyik országból a másikba.
1: Hát 2,5 óra az út.
2: Nagyon gyors, az
1: azt
2: semmi.
1: Mondod?
2: Az semmi. Gondold, de hogyha busszal mentél volna, 10 óra lenne az út.
1: Na hát többek közt ezért sem mentem busszal, de viszek könyvet, olvasni fogok.
2: Mit a 2,5 óra alatt? Ugyan persze. Már, inkább beszélgess a feleségeddel.
1: Nem, olvasok.
2: Edd meg a rántott húsos szendvicset, amit csomagoltatok. Nem meg a kis tüsidet, nézd meg a stewardesseket. Vannak jó. Nagyon szép csajok, meg férfiak is.
1: Persze, azért fütyögök rájuk majd. Nem, viszek, mondom, könyvet, olvasok. Hallgass és akkor
2: meg majd,
1: hogy
2: mit mond a kapitány. Dear, Budapest.
1: Igen, ezt akartam pont eljátszani, hogy kihallott, hogy Rodosz, ilyeneket, csak így épp, hogy kihallott.
2: Úgy se tudod, hogy mit mond. Tök mindegy.
1: Persze.
2: Dear one. Annyira jó a mikrofonjuk, nem tudom, vadi új gépek, és közben meg nem tudom, hogy miért recseg ennyire a mikrofon, meg a hangszóró, de mindegyik ilyen
1: rázzokat. Valami éreztem már, csak azért is, mert hogy direkt. Már szerintem esküszöm, hogy már ezt tudod, annyira megszoktuk mi emberek, mindenki,
2: maradjon
1: hogy így
2: is
1: beszél,
2: így.
1: Hogy ez már olyan...
2: Ez jobb is ez így, tudod, a tudatlanságba lezuhanni, inkább ez maradjon úgy, persze.
1: Igen.
2: Most épp ez közben zuhansz, érted?
1: Isten ments. Szóval magától a repüléstől én annyira nem szoktam félni, nem szeretem, mikor felszáll, akkor nagyon bedugul a fülem, azt az érzést azt nem szeretem. Meg tudjátok, mitől félek nagyon, de nem akarom bevonzani, de azért elmondom most már, ha félelemről van.
2: Mondjad.
1: Hogy rám jön a kulázás. Megmondom az őszintét, ha már így nyíltan, gyerekek, ha már nyíltan beszélgetünk itt 4 éve ebbe a rádióba, legalábbis itt így mi a mi sávunkba, hadd mondjam már ki az őszintét. Én ezzel levette gyerekek a Zsuzsi a szemüvegét és sír. De hát most őszintén kérdeztél, nem? Hát akkor hagyd válaszoljak őszintén, hogy nekem ami félelmem az ez.
2: A repülőn.
1: Valamiért nekem ez egy ilyen parafaktor. Mert még a reptéren az még oké. Minden, oké, rendben
2: hát
1: vagy.
2: Ez nem
1: én
2: nem
1: például megfogadtam, hogy én ma reggel már ugye kávéztam, én már ott nem fogok a reptéren. Én már a reptéren már nem kávézok. No, üdítő és szódavíz. Az oké, azt viszek föl a repülőgépre is, majd ott a duty free-be veszek.
2: Mindenre számítottam, csak erre, nem?
1: Tényleg? Igen. Hát pedig nekem ugyan adott ez, olyan alap. Nem tudom, de hirtelen, hogy adja magát. Hogy, és mitől félsz egy 2,5 órás repülőgép úton? Hát ettől. Tehát, hogy így...
2: Nem bírom. Kész, elengedtem feladtam.
1: Valahogy nekem inkább ez az, ami úgy nagyon adja magát, hogy ettől nagyon darázok.
2: Úristen, de jó. Hát figyelj, ne egyél semmit. Vagy hát az idegességtől rátsz.
1: De fogok.
2: Azt meg így csinál.
1: Hát fogok enni, mert hát most azért
2: az
1: most este már vacsora lesz, mire mi ott legérkezünk. Most gondold el, megérkezünk, onnan még átvisz minket egy autó, amit már szintén kibéreltünk előre.
2: És hogy a rádion, akkor autó. Mi van?
1: Isten, amitől őrizzen, hát most mi csinálják? Hát nem tudom.
2: Hát akkor oda kell csinálni. Na, nincs, hát. Nincs mese. Nem fog rád jönni. Jó. Majd meglátod, hogy nem fog rád jönni, kösz. De mindenképpen kérlek szépen írjál nekem egy üzenetet, mikor megérkeztetek, hogy volt-e a repülőn bármi baleset?
1: Zsuzsám, minden ok. És tudod, egy ilyen lájkjel, tudod? Ha, ez, ha nem, akkor lefele
2: és
1: mutató.
2: És a kula emoji-ját húzva.
1: Igen, ami mosolyog, tudod.
2: Jaj, Istenem.
1: Szóval igen, muszáj járni reptéren, mert hogy mire odaérkezünk, vacsora lesz
2: ez
1: már.
2: Ez a félelmem és... soha nem volt egy repülés során.
1: Na most
2: soha.
1: Már lesz. Rám fogsz gondolni, és most már lesz.
2: De most, mostantól biztos vagyok benne, hogyha meglátogatom a mellékenységet, ez fog eszembe jutni.
1: Na ugye.
2: Hogy milyen igaza van. Valamiért, bár voltak hosszabb repülőútjaim is, a repülőn nem jött rám ez a fajta szapora. Tehát nem tudom miért. Tehát, hogy szerintem a szervezet az olyan megtanulja ezeket szabályozni és visszatartani. Tehát, hogy de utaztam már Mexikóba, és soha, pedig hát az egy nagyon az hosszú út volt, igen, és nyilván ettem, ittam, kellett volna, hogy ürítsen is a szervezetem, de nem, Gyuszi, nem volt. Tehát jó, nem hát volt de... ilyen.
1: Én se úgy félek, hanem ha most te kérdeztél engem, hogy izgulok-e, izgatott vagyok, mert nagyon szeretnék odaérni, nagyon várom, hogy a feleségemmel egy életemben voltam nászúton. Nyaralni már voltam,
2: hát
1: de nászúton még nem voltam, és ez olyan jó érzéssel tölt el, olyan hál' Istennek minden le van szervezve, oda is volt már telefonálva, mondom, transfer is el van intézve egy kocsiba, csak én meg a feleségem fogunk ülni a reptértől a szállodáig. Viszünk magunkkal eurót is, van hál' Istennek a bankszámlánkon is mind a kettőnknek pénz.
2: Adjál már kölcsön.
1: Na, adok, most tudok. De hogy így, olyan az izgatottság rész. Ha már félelem rész, akkor meg vannak, jutott eszembe, hogy...
2: És szerintem nem te vagy az egyetlen egy ember, akinek ez eszébe jut, hanem...
1: Jaj, meg ne sírjanak gyerekek a fedélzeten.
2: Az nagyon rossz, igen.
1: 2,5 óráig hallgatni, hogy mondjuk egy gyerek, és nem tehet róla szegény, mert fél, meg
2: igen,
1: ízé, mit a tudod.
2: Fáj a füle, vagy csecsemő, nem tudja elmondani, mi baja van.
1: Nagyon remélek, hogy nem így lesz, de... Hát
2: minden
1: nem
2: egyes gépen van egy sírós gyerek, mindig.
1: Tényleg?
2: Olyan nincs, hogy nincs.
1: Nem igaz, mert én, nekem a legutolsó utam az Londonba vezetett, még az exemmel, az előző párommal.
2: Ott nem
1: és
2: volt?
1: Egy gram. Olyan full kúsba ültünk 2 órán keresztül,
2: nagy
1: még
2: szerencse.
1: Leszártunk Londonba, mint a sic.
2: Hát szerencse, én amikor
1: mindig
2: a
1: van, gyerek.
2: Mindig. No. Én amikor a gyerekemmel utaztam, és még pici volt.
1: Akkor ti voltatok azok?
2: Nem, ezt akartam mondani, hogy mindig valahogy úgy időzítettem a történetet, hogy tudjon aludni. Tehát, hogy ott az legyen, hogy megkapja a kis nyugikáját, a kis szumikáját, a kis takaróját, és tudtam azt, hogy egyen előtte, tehát hogyha volt, mondjuk tény és való, hogy másfél éves volt, amikor először vittem őt nyaralni, tehát nagyon csecsemő korszakában nem. De azért egy másfél éves gyerek is tud hisztizni, meg sírni,
1: hát pici,
2: és igen,
1: hát persze,
2: pici. És megkapta a kis kajcsiját, bekaját, jó, megetettem még felszállás előtt, még a felszállás megnézte, és ahogy fölértünk.
1: Megnézte.
2: Igen, ahogy felértünk 5 perc múlva,
1: Szobes
2: már
1: utca.
2: Azt láttam, hogy igen, rám volt borulva.
1: De jó,
2: igen.
1: De jó.
2: Már megkapta a kis... Tehát meg kell tudni a
1: lehet
2: gyereket
1: kérni
2: is nyugtatni.
1: Lehet kérni a stewardessektől füldugót?
2: Lehet. Szerintem vigyél.
1: Nem tudom, hogy lesz-e mi.
2: Ugyan
1: hol
2: már az
1: venni?
2: A 2 óra, az nem olyan hosszú idő.
1: 2,5? Amúgy. Hol lehet ilyet venni?
2: Szerintem ne azt kérje, hanem ilyen mobil WC-t.
1: De tényleg, hol lehet füldugót venni?
2: Patikába. Hogy ne lehetne, de hogy nem.
1: Jó,
2: patikába
1: van,
2: is lehet. Szerintem egyébként nem kell. Nehogy bedugd a füledet, azt a feleséged meg ott ül csöndbe magába.
1: Ő is dugja
2: magába.
1: Be, 2 fogok kérni a recepció. Nem recepciós, megint ezt mondom. Stewardess-től.
2: A stewardess nem fog tudni neked adni füldugót. Főleg az ilyen, ilyen gépeken nincsen füldugó. És leszállítanák őt.
1: Persze, de nagy lenne, és beállnánk valahol, mit tudom én, Magyarország és Görögország között valahol, és letennének
2: Istenem.
1: Engem, tudod?
2: Nagyon jó. Nagyon jó. De jók a gondolatok. Kíváncsi lennék tényleg az arra, hogy emberek mitől félnek a repülés során. Hát ez például soha nem fordult.
1: Általában a zuhanástól.
2: Hát többé-kevésbé az életüket féltik az emberek.
1: Mert olyan repülőgép...
2: Attól,
1: Igen, olyan repülőgépet még nem csinált az emberiség, ami fönnmaradt a levegőbe. Tehát ami felszáll, az egyszer leszáll.
2: Hát szóval reméljük, hogy jó formában, így van.
1: Ezért mondom, hogy olyan repülőgép viszont még nem volt, ami fönnmaradt a levegőbe, úgyhogy azért mondom, hogy általában az emberek ettől félnek. Hogy...
2: Én csak akkor félek a repüléstől, amikor egyedül repülök. Úgy értem, hogy amikor nincs ott mellettem se az anyukám, se a gyerekem. Uh-huh. Amikor mi együtt vagyunk, és együtt repülünk, akkor úgy vagyok vele, hogy így lezuhanhatunk, mert így meghalhatunk együtt is, mert így nem fogunk egymásnak hiányozni.
1: Hát mi is együtt fogunk most ott feleségemmel. Hát
2: így nem fogunk egymásnak hiányozni. Olyankor soha nem félek. Tehát olyankor az van bennem, hogyha ha ne adja az Isten, ez a sorsunk, hogy most kell meghalnunk így együtt, akkor oké. Okay. Uh-huh. De úgy külön, hogy mit tudom én, árván marad a gyerekem, vagy
1: persze.
2: Anyukám marad gyerek nélkülem, tehát hogy bármelyik, vagy bármelyik családtagom ül fent, tehát az úgy nem jó, az úgy nem jó. Együtt oké.
1: Okay. Nem, teljesen értem. Hát az emberek zöme biztos, hogy ettől fél meg. Ami másik nagy para, szerintem mit hagytál otthon?
2: Az nagyon.
1: És nem tudod átnézni a bőröndöt, mert már leadtad.
2: Persze.
1: Meglegyen a bőrönd. Mondom én neked, meglegyen a bőrönd.
2: Igen.
1: Ugye? Mert ilyenről is azért olvasni sajnos,
2: én
1: hogy
2: elkeveredik. Kiértünk Mexikóba, vártuk a bőröndünket Katinkával, hát persze a mi kettőnk bőröndje nem érkezett meg, amikor voltunk az Ázsiába. És hát azért tudjuk,
1: direkt,
2: hogy...
1: Habiszti cigány. Ne, viccelek.
2: És azért tudjuk, hogy mennyi mindenünk. Nekem az volt az első ilyen, soha nem volt bőrönddel problémám, de mivel ott két átszállásunk volt, ezért nyilván jobban el tud kallódni egy bőrönd. Meg lett végül, de később küldték utánunk, és majdnem 5 napig nem voltak meg a cuccaink, és nem volt ruhánk. Tehát ott kint Mexikóba vásárolnia kellett nekünk a stábnak, illetve hát a gyártásvezetőségnek, mert nem volt semmink. Ruhát kellett vennünk, egy papucs nem volt.
1: Nagyon kellemetlen.
2: Hát igen, itt, az.
1: Rákerestem közben, még mesélted a sztorit, hogy például ilyen is van, képzeljétek el, hát ez már inkább ettől félek, hogy túlfoglalás. Félelem attól, hogy érvényes jegy ellenére sem engedik fel az utast a gépre helyhiány miatt. Jó, mondjuk nekünk szék van véve, tehát mi nem helyet vettünk, hanem, vagy nem, tehát nem jegyet vettünk, hanem mi konkrétan, mit tudom én, 16F, nem, az én helyem.
2: Akkor nektek az megvan, tehát ott ilyen probléma nem lehet. A bőröndelkalódás az mindig
1: az
2: azoknál...
1: Az ott van első helyen, elveszett csomag.
2: De az azért, az akkor van többségében, soha nem kallódik el a csomagot, hogyha egyenes járattal mész. De ha van csatlakozás és átszállás, na ott tud egyébként a bőrönd elveszni és
1: hát Mexikóban, te nyilván átszálltam, az egy nagyon hosszú. Igen. Hol szállt a gép?
2: Amsterdamba szálltunk.
1: Amit gondoltam, hogy vagy a másik, hogy mondtam volna, az Németország.
2: Igen.
1: Hogy szoktak ugye átszállni. Itt is van, igen, hogy lekésett csatlakozás, ettől is szoktak félni az emberek. Aggodalom ugye amiatt, hogy az első járat késése miatt a következő gépet már nem tudod elérni. Mert azért ilyen is van, hogy ugye át kell szállni, de az első járat késik.
2: Ilyen is megtörtént velem már.
1: Ez így, de minden megtörtént ezzel, igen, az asszonnyal. Na, hol voltál?
2: Akkor mentem ki Dominikára hajóra dolgozni, és nem várta meg a csatlakozást. Tehát késett az első gépünk, ami kiért, ne kérdezz most hirtelen, hogy hova. Nem tudom most hirtelen, hogy hol volt ez pontosan, de azt hiszem a német repülőtéren, igen, Németországba szálltunk volna föl a dominikai gépre, és mivel az első gépünk késett, a késést meg nem várta be a második gép, mert nem veszik figyelembe, nem tudom
1: ez,
2: miért.
1: Ez milyen személy,
2: de
1: ez
2: igen,
1: hogy?
2: De ez egy nettó személyiség.
1: Ez az.
2: Hogyha neked van egy érvényes jegyed, és nem veszik figyelembe az, hogy nem te késed le, nem én bóklászom ott
1: a
2: repülőtéren.
1: Igen, igen, meg a duty free-be vásárolsz, persze.
2: Nem, hanem egyszerűen esélyünk se volt elérni már azt a gépet. Így hát nagyon nehéz volt a kijutásunk, mert közben a hajó se vár. Tehát ott volt egy minimális izgalom, hogy az egész zenekar
1: minimális, hát
2: nem
1: én tud
2: felszállni.
1: Na akkor lett volna Cool and the Gang.
2: Volt.
1: Jobb, szondja, volt. Egy nemes egyszerűséggel volt.
2: Egy egész zenekar nem tudott majdnem felszállni az induló hajóra, tehát, hogy...
1: Hát persze, mindenki késik, nem tud... A másik nagy aggodalom még, ez is igaz, ez viszont velem előfordult, és pont a már említett Londonban annak idején, mit tudom én, 7 éve voltam, vagy nem tudom mikor, a büntetés a kapunál, hogy szorongás a kézipodgyász méretének, vagy túlsúlyának, vagy súlyának túllépése miatt, és az emiatt fizetendő plusz költségek. Na nekem
2: igen,
1: pontosan ez volt.
2: Ez nálam is egy mindig bőröndöt, egy izgalommal
1: ugye
2: jár.
1: Az már drágább, most is így vásároltunk, hogy ahhoz képest, hogy kiírta, nem mondom meg melyik társaság, hogy mit tudom én, két főnek oda-vissza 50 ezer. Hát mire eljutottunk oda, gyerekek, hogy mindent is befoglaltunk, meg csomag pluszba, meg a helyet lefoglalni, hogy extra lábtered legyen, ez az amaz, hát nem 50 ezer volt oda-vissza kettőnknek, ezt mondanom se kell, nem mondom el, hogy mennyi, de majdnem a négyszerese, mindegy. És ugyanez volt Londonba annó, hogy vettünk olyan jegyet az akkori párommal, hogy leadni egy csomagot, és én csak egy picit viszek. Ehhez képest az a pici is nekik túl sok volt, és mit tudom én, még ott helyszínen kellett valami, nem is tudom mennyi eurónak megfelelő érintenem kellett a kis kártyámat, és úgy kezdődött a londoni utam, hogy még föl se szálltam a repülőgépre, már mínusz, mit tudom én, 120 euróban voltam, vagy nem tudom.
2: Ami és azért... akkor most csak egy jó tanács, úgy mondd el a feleségednek, hogy ne pakolja teljesen tele a bőröndöt, mert hogyha esetleg kint meglát valamit, és vesztek még pluszba valamit, mert miért ne vehetnétek
1: ja, persze,
2: bármit,
1: persze.
2: Akármit, tehát, hogy ne legyen
1: nem,
2: cukra
1: mind a
2: rakva.
1: Olyat vettünk, olyan jegyeket, hogy mind a kettőnknek fér bele egy-egy 20 kilós bőrönd, és csak egy 20 kilósunk van, a másik az pici bőrönd.
2: Ó, nagyon
1: úgyhogy
2: jó.
1: Direkt így csináltuk.
2: Hát akkor tudtok vásárolni, szóval, hogy ez az nagyon fontos, hogy arra odafigyeljen az ember, hogy ne legyen cukra rakva, mert akkor hogy tudsz hazahozni bármit.
1: Majd
2: is.
1: Azért le fogjuk mérni, van otthon mérleg, szépen rá fogjuk rakni utazás előtt.
2: Nagyon fontos,
1: bőröndöt.
2: Igen, meg hát kint a repülőtereken vannak mérlegek már, úgyhogy nem ér.
1: Hát csak addigra máma ott vagy ki, mit veszel ki? Ott hagyom a reptéren a
2: nem, hát akkor
1: tudom,
2: át tudod logisztikázni az egyik bőröndből a másikba, amelyik mondjuk nehezebb, akkor azt a nehéz bőröndöt pakolod át a másikba, amelyik mondjuk üres.
1: Az már necsarisnya.
2: Hát
1: már
2: de hát van üres bőröndöt, tehát tudsz belepakolni.
1: De nem üres, abba is lesz cucc, nem üres.
2: Minden esetre azért tegyétek rá a mérlegre otthon.
1: De mindenképp ez vitán felül.
2: Lehet már ilyen bőrönmérő eszközt is kapni, amit így ráakasztasz a bőröndre, és egy olyan mérleg, ilyen akasztós mérleg, megmondja rögtön, ilyen kézi mérleg. Megmondja rögtön, hogy mennyi.
1: Na mindegy, hát azt hiszem 20 vagy 25 kilós lehet egy-egy bőrönd, úgyhogy de majd mindjárt lecsekkolom. Most egy utazás előtt, de jó, hogy eszembe jutott.
2: Tudod, az a durva, hogy a bőrönnek is van egy önsúlya. Tehát már a bőrönd is majdnem 5 kiló. Szóval az is már elveszi lehetőséget még a pakolástól.
1: Szemtelen dolog ez is, igen, maga a bőröndöd már egy súly. Na jó, hát mindegy, gyerekek, én megyek, úgyhogy vigyázzatok magatokra. Zsuzsi?
2: Nem, ti vigyázzatok magatokra,
1: köszönjük.
2: És nagyon jó utat, nagyon
1: köszönjük
2: szép mézes
1: szépen.
2: Hétvégét és jövő hetet kívánunk,
1: köszönjük
2: de én úgy
1: szépen.
2: Tudom, hogy már szerdán itt vagy újra.
1: Így van, jól tudod, 17-én szerdán reggel jövök.
2: Szerdán reggel már itt lesz velünk erőszakosan,
1: így.
2: Hétfőn kedden velem egyedül tudtok majd rádiózni, úgyhogy viszem majd a hátamon a műsort, Gyuszikám.
1: Így van, úgyhogy Zsuzsát hallgassátok nagy szerettel, figyelemmel, böcsülettel.
2: Ti meg érezzétek nagyon jól magatokat, egyetek, igyatok, plusz 5 kilóval gyere, de ne a bőrönd legyen plusz 5 kiló.
1: Hát az nem, mert akkor tudod, mi lesz, bünti.
2: Egyél ideál jókat, és élvezd a mézes heteket, és szeretném, hogyha egy gyermekáldás bejelentését is
1: nem szeretnéd, nem szeretnéd, nem. Nem kell, ne beszélj
2: butaságokat. A mézes heteken szokott megtörténni
1: nem,
2: a gyermekáldás
1: de nem az amerikai, nem egy hollywoodi filmben vagyunk, úgyhogy nem.
2: De
1: nem,
2: én szeretem
1: nem.
2: A romkomokat.
1: Én is, de nem. Köszönjük szépen. Egész addig köszönöm a jó kívánságokat, ameddig a gyerek dolgot nem mondtad. Arra csak azt mondom, hogy nem, nem.
2: És ha igen, na akkor meg legyen így.
1: Amen.
2: Na Gyuszi, vigyázz magadra,
1: köszönjük
2: ne
1: szépen.
2: Aggódjál a repüléstől, aztán írjál.
1: Mindenképpen.
2: Én meg majd tájékoztatom a hallgatókat, mi újság veled.
1: Jó, mindenképpen küldök valami, amit esetleg be tudsz számolni róla. Velem meg akkor legközelebb szerdán találkoztok. Szép hétvégét kívánok
2: szerdán
1: mindenkinek.
2: Szerdán is még barnább leszel.
1: Valamennyire biztos, valamennyire kicsit kállósodok.
2: Mindenképpen használj naptejet.
1: Na hát jó hétvégét.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálo bukó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a bukó az ugye a tüdőnk, a kálo bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
2: Zeneszövegben.
3: Zeneszövegben. Igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor az az íló.
2: Íló. Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Elvis Presley cigány volt-e? Egy híres legenda nyomában. A könnyű zene történetében kevés olyan előadó létezik, aki akkora hatást gyakorolt volna a világ kultúrájára, mint Elvis Presley. A rock and roll királyaként ismert amerikai énekes generációk számára vált ikonná, zenéje pedig több mint fél évszázaddal halála után is népszerű. Életét és származását számos legenda övezi, amelyek közül az egyik legérdekesebb az a feltételezés, hogy Elvis Presley roma, vagyis cigány származású volt. A kérdés évtizedek óta foglalkoztatja rajongóit és a kutatókat egyaránt. Vajon valóban voltak roma gyökerei, vagy csupán egy romantikus legenda alakult ki körülötte? Elvis Aaron Presley 1935. január 8-án született az amerikai Mississippi állambeli Tupelo-ban. Családja szerény körülmények között élt és dél-amerikai gyökerekkel rendelkezett. A hivatalos családfakutatások szerint ősei között elsősorban angol, skót, ír és német felmenők találhatók. A történészek többsége ezeket az adatokat tekinti hitelesnek, mivel több generációra visszamenőleg dokumentumok és egyházi anyakönyvek is alátámasztják őket. Ennek ellenére már Elvis életében megjelentek olyan híresztelések, amelyek szerint a Presley család ősei között roma származású emberek is lehetnek. A legenda egyik forrása az volt, hogy Elvis édesanyjának, Gladys Presleynek a családját néhány kutató részben a dél-amerikai vándorló közösségekhez kapcsolta. Az Egyesült Államok déli részén több olyan csoport is élt, amelyek között roma eredetű családok is előfordultak. Mivel ezek a közösségek gyakran keveredtek más etnikai csoportokkal, az évszázadok során sok-sok esetben nehézzé vált a pontos származás megállapítása. A roma származásról szóló feltételezések másik oka Elvis személyiség és persze művészetéhez kapcsolódik. Sok rajongó úgy vélte, hogy különleges zenei érzéke, ösztönös előadásmódja és szenvedélyes színpadi jelenléte emlékeztet a roma zenészek hagyományaira. A roma kultúrában a zene mindig kiemelkedő szerepet játszott, és számos világhírű zenész került ki ebből a közösségből. Emiatt néhányan úgy gondolták, hogy Elvis tehetsége mögött is állhatnak roma gyökerek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a művészi képességek önmagukban nem bizonyítják egy ember származását. A zenei tehetség nem kötődik egyetlen népcsoporthoz sem, és Elvis Presley sikere sokkal inkább a kemény munkának, a rendkívüli karizmának és a különböző zenei hatások egyedi ötvözésének volt köszönhető. Gyermekkorában egyaránt hallott gospel zenét a templomban, country zenét a rádióban és blues dallamokat a déli államok afroamerikai közösségeiben. Ezek a hatások együtt formálták azt a stílust, amely később világhírűvé tette. A kérdés tudományos vizsgálata során a legtöbb történész arra a következtetésre jutott, hogy nincs egyértelmű bizonyíték Elvis roma származására, bár egyes családtörténeti kutatások megemlítenek olyan távoli rokoni kapcsolatokat, amelyek esetleg összefüggésbe hozhatók roma felmenőkkel, ezek az állítások nem nyertek általános elfogadást. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem lehet biztosan kijelenteni, hogy Elvis Presley cigány származású volt. Ugyanakkor az is igaz, hogy a családfa kutatás nem mindig ad minden kérdésre egyértelmű választ. Különösen igaz ez az olyan közösségek esetében, amelyek hosszú időn keresztül vándorló életmódot folytattak, és amelyek történetét gyakran nem írásos dokumentumok, hanem szóbeli hagyományok őrizték meg. Emiatt egyes kutatók szerint teljes bizonyossággal kizárni sem lehet bizonyos távoli roma kapcsolatok lehetőségét. Érdekes megfigyelni, hogy a roma származásról szóló legenda miért maradt fent hosszú ideig. Ennek egyik oka valószínűleg, hogy Elvis Presley alakja szinte mitikus méreteket öltött a populáris kultúrában. Az emberek hajlamosak különleges történeteket kapcsolni a rendkívüli személyiségekhez, különösen akkor, ha azok tehetsége és sikere szinte megmagyarázhatatlannak tűnik. A roma közösségek számára pedig vonzó lehetett a gondolat, hogy a világ egyik legismertebb zenésze esetleg részben az ő kulturális örökségükhöz is kötődik. Akár voltak roma gyökerei, akár nem. Elvis Presley pályafutása fontos példája annak, hogyan képes a zene különböző kultúrákat összekapcsolni, munkásságában találkoztak az amerikai dél különböző hagyományai, és olyan zenei stílus született, amely új, amely emberek millióit inspirálta szerte a világon. Sikere azt mutatja, hogy a művészet képes átlépni az etnikai és társadalmi határokat.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

vagyok egészen, a szívembe bevéstem,

0: 100.3 Rádiódi.
1: Du menge penas.
0: Rólunk. Neked.
2: Szép napot kívánok mindenkinek itt a Dig délután, én pedig Baranyi Tamás vagyok. Remélem, hogy már a jól megérdemelt ebédet fogyasztjátok, vagy legalábbis gondolatban már a hétvégi pihenésre hangolódtok ezen a pénteki napon. Június 12-ét írunk, és a naptár szerint ma a villőket, a villő nevű hölgyeket ünnepeljük. Ez a viszonylag új keletű magyar név a néprajzi hagyományokból, a tavasz köszöntő villőzésből ered. Jelentése rendkívül finom és költői, lomb, zöldág vagy rügyfakadás. Ehhez kapcsolódva a megújulás és a természet zöldelő ereje okán hoztam ezt az idézetet Ralph Waldo Emersontól, a 19. századi híres amerikai eszéírótól és transzcendentális filozófustól, aki így fogalmazott: ami mögöttünk van, és ami előttünk van, az mind semmi ahhoz képest, ami bennünk van. Ahogyan a faágai is belülről fakadó életerővel hajtanak ki minden tavasszal, úgy a mi belső lehetőségeink is végtelenek. Merjünk bízni a saját belső erőnkben, mert az igazi fejlődés az mindig belülről indul el. Ne feledjétek, hogy a legnagyobb lehetőségek és a legfényesebb jövő nem a körülményeinkben, hanem a saját lelki erőtökben rejlik.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mámoros éj, diabló van, még az

Rádiódik. Remek péntek délután kívánok mindenkinek, ismét itt vagyok a mikrofonnál, Baranyi Tamás. És ha a kiadós pénteki ebéd után egy kis délutáni fáradtság környékezne benneteket otthon vagy a munkahelyeteken, lendüljünk át rajta együtt. Ma június 12-e van, a hét utolsó munkanapja, elvileg már akinek, és szeretettel köszöntöm a Villő nevű hölgyeket. Korábban megmondom őszintén, nem is rémlett, hogy létezik ilyen név, és nem is tudtam, hogy Kodály Zoltán 1925-ös kórus művetette igazán ismerti ezt a nevet, amelyet tulajdonképpen egy irodalmi alkotásként foghatunk fel. És egyik lehetséges gyökere a szláv vila szó, aminek jelentése tündér. A tündéri, varázslatos és rejtett értékekhez jól passzol most Carl Gustav Jung gondolata, aki a mélylélektan alapítójaként és híres svájci pszichológusként az emberi önismeretet kutatta. Mondása így szól, aki kifelé néz, álmodik. Aki befelé néz, felébred. Saját méltóságunk és önbecsülésünk kulcsa, hogy ne a külvilág elvárásaiban keressük a visszaigazolást, hanem merjünk szembenézni önmagunkkal. Keressük meg azt a belső bizonyosságot, amivel mi támasztjuk meg saját magunkat. Mert ha ez megvan, akkor a környezetünk visszajelzései eshetnek jól, vagy akár érkezhetnek egy pici fricskaként, de ha van egy erős önbecsülésünk, tulajdonképpen nem érintenek meg túlságosan. Amikor elindulunk a belső önismeret útján, felfedezzük a bennünk rejlő egyedi lehetőségeket, és bizony képessé válhatunk a legteljesebb életet élni. Az élet pozitív szemlélete nem a külső csillogásból, hanem a belső tisztállátásból fakad.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra, írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafűtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Digg hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Digg, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Diggben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Digg.

0: előadásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: Fatima Junior és Mickey Bay teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt egy halálos felvétel.

0: Rádió Dik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Már egy óra is elmúlt, dübörög a péntek délután, és remélhetőleg már az utolsó feladatokat húzzuk ki a listáról a hétvége előtt. Üdvözlök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Ezen a június 12-i napon a Villő nevű hölgyeket ünnepelhetjük, Isten éltesse őket sokáig, ahogyan a születésnaposoknak is minden jót kívánok. Korábban említettem, a név jelentése a lombbal és a zöldággal fonódik össze, de a modern nyelvészet a magyar villanszóból is eredezteti, így a jelentése villanás vagy fény is lehet. A bennünk rejlő belső fényről és a ragyogásról hoztam most egy idézetet, amelyet Albert Schweitzer, az Elzászban született béke Nobel-díjas orvos, teológus, filozófus hagyott ránk. Így hangzik: néha kialszik bennünk a fény, de aztán újra lángra lobban, ha találkozunk egy másik emberi lény fényével. Ez a gondolat arra emlékeztet engem, hogy az emberi méltóságunk elválaszthatatlan a kapcsolatainkról, kapcsolatainktól. Az élet pozitív szemléletéhez az is hozzátartozik, hogy észrevegyük a lehetőségeket a másik ember felemelésére, miközben a saját önbecsülésünket is növeljük azzal, hogyha jót teszünk. Minden találkozás egy lehetőség arra, hogy megvillantsuk a bennünk lévő jóságot és a fényt. Ezek mind lehetőségek, hogy többek legyünk annál, mint akik tegnap voltunk. Mindenkinek megvan a tapasztalata, biztos vagyok benne arról, hogy amikor jót teszünk valakivel, akkor mennyivel jobban érezzük magunkat, és ma már ennek tudományos bizonyítéka is van. Ugyanis kimutatták, hogy ha valaki jót tesz valakivel, akkor nem csak a másikban szabadulnak fel pozitív, jó hatású hormonok, és erősödik az immunrendszere, hanem képzeljétek el, hogy a jó tett után már az első 3 percben óriásit emelkedik annak az immunrendszere, aki jót tett vagy jót adott. A lényeg tehát, vigyázzatok a bennetek élő fényre, és bátran merjétek azt megosztani másokkal is, a hétvége közelettével és az egész hétvégén.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Félig már a hétvégében vagyunk, szép délutánt mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Ha éppen most az autóban ültök, elkezdtétek a hétvégi nagy bevásárlást ezen a pénteki napon, tartsatok velünk továbbra is. Június 12-e van, Villő névnap. Nem lehet elégszer elismételni a név csodás tavaszi megújuló energiát idéző jelentését. Rügyfakadás, zöldág és tündér. Mindehhez jó passzol John Wooden gondolata, aki az amerikai sporttörténelem egyik legbölcsebb alakjaként és nem utolsó sorban legendás kosárlabda edzőként így vélekedett. Ne hagyd, hogy az, amit nem tudsz megtenni, rányomja a bélyegét arra, amit meg tudsz tenni. Én azt gondolom, hogy ez az életbölcsesség talán a lehetőségeink maximális kiaknázásáról szólhat. Az önbecsülésünket sokszor az rombolja le, hogy a korlátainkra fókuszálunk, arra, ami nem igazán megy nekünk. Főleg itt, Európában, én nem is azt mondom, hogy annyira középen, mint inkább keleten. Pedig a pozitív életszemlélet lényege az, hogy a meglévő adottságainkból hozzuk ki a legtöbbet. Akkor tiszteljük meg magunkat azzal, hogy a kudarcok helyett a bennünk rejlő potenciálra és a megtehető lépésekre koncentrálunk. Ezen megszólalás végére útravalóul jegyezzétek meg, koncentráljatok, fókuszáljatok mindig a lehetőségeitekre. Arra, amire képesek vagytok, ami megy. A fejlődés zöldágai ott hajtanak ki, ahová a figyelmeteket fordítjátok.
2: Ados

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálóbúkó. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a kálóbúkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam. De nagyon sok szövegben hallottam.
2: Zeneszövegben.
3: Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jaj, íló. Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Papusza, a roma kultúra és költészet kiemelkedő alakja. A roma nép története évszázadokon át összefonódott a vándorlással, a hagyományok megőrzésével, valamint a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel. Ebben a történetben különleges helyet foglal el Papusza, polgári nevén Bronislava, akit a világ legismertebb roma költőnők egyikeként tartanak számon. Élete és munkássága nem csupán irodalmi jelentőségű, hanem kulturális és társadalmi szempontból rendkívül fontos, hiszen ő volt az első roma nő, akinek költészete széles körben ismerté vált Európában. Papusza 1908-ban született Lengyelországban egy hagyományos roma közösségben. A roma kultúrában akkoriban az írás és az olvasás nem tartozott a mindennapi élet részéhez, különösen a nők számára. A tudás elsősorban szóbeli hagyományokon keresztül öröklődött tovább, dalokban, történetekben és mesékben. Papusza azonban már fiatal korában különös érdeklődést mutatott a betűk világa iránt. Nagy nehézségek árán titokban tanult meg olvasni és írni, ami abban az időben rendkívül szokatlannak számított közösségekben. A költészet számára nem egyszerűen művészi önkifejezés volt, hanem a világ megértésének eszköze. Verseiben gyakran jelent meg a természet szépsége, az erdők és a folyók világa, a szabadság iránti vágy, valamint az életforma sajátos hangulata. Különösen érzékenyen írta le a vándorló élet örömeit és nehézségeit. Műveiben a szabadság egyszerre jelentett boldogságot, bizonytalanságot is, hiszen a roma közösségek életét gyakran kísérte szegénység, kiszolgáltatottság és előítélet. Papusza életének egyik legfontosabb fordulópontja akkor következett be, amikor megismerkedett Jerzy Ficovszky lengyel íróval és kutatóval. Ficovszky felismerte verseinek értékét és segített azok megjelentetésében. Ennek köszönhetően a roma költőnő alkotásai eljutottak a lengyel és nemzetközi olvasóközönséghez is. Papusza neve rövid idő alatt ismerté vált, és sokan úgy tekintettek rá, mint a roma kultúra hiteles képviselőjére. A hírnév azonban nem csak elismerést hozott számára, a roma közösség egy része úgy vélte, hogy azzal, hogy a hagyományokról és a roma életről beszélt a külvilágnak, megszegte a közösség iratlan szabályait. Emiatt rengeteg támadás és bírálat élte. Életének későbbi szakaszában magányosan és nehéz körülmények között élt, miközben továbbra is hordozta magában a költészet iránti szeretetet és a roma identitás büszkeségét. Papusza munkásságának jelentősége messze túlmutat az irodalmon. Versei hidat építettek a roma és nem roma társadalom között. Olyan emberekhez juttatták el a roma kultúra hangját, akik korábban keveset tudtak erről a népről. Költészete hozzájárult ahhoz, hogy a roma közösségeket ne csupán sztereotípiákon keresztül lássák, hanem emberi történeteinken, érzéseinken és értékeinken keresztül is. Papusza alakja különösen fontos a roma nők számára. Élete bizonyítja, hogy a nehéz társadalmi körülmények és az előítéletek ellenére is lehet maradandót alkotni. Bátorsága, tanulni akarása és művészi tehetsége inspirációt jelent mindazoknak, akik hisznek az oktatás, a kultúra és az önkifejezés erejében is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Vorba!
2: Vorba sa!
0: Rólunk! Neked!
3: Már két óra is elmúlt itt a délutáni csúcsidő kezdete, és a hétvégi hangulat már szinte tapintató a levegőben, én legalábbis már nagyon ráhangolódtam. Üdvözlök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Remélem, nektek is kiváló a kedvetek ezen a pénteken, június 12-én. Ma a Villő nevű hölgyeket ünnepeljük, őket köszöntjük, a népi hagyományban a téltemetést, a tavasz eljövetelét ünnepelték a villőzéssel. A tél előzéséről és a belső tavasz megteremtéséről hoztam most ezt az idézetet Albert Camus-tól, a zseniális francia írótól, filozófustól és nem mellesleg irodalmi Nobel-díjastól. Így szól: a tél kellős közepén végül megértettem, hogy egy legyőzhetetlen nyár lakozik bennem. Az önismeret és a személyes méltóság igazi próbája, amikor nehéz időkben is képesek vagyunk megőrizni az élet pozitív szemléletét. Ez a legnagyobb kihívás. Akkor észnél maradni, amikor összecsapnak fejünk fölött a hullámok. Hogy mi mindent kell ilyenkor tenni, az elég változó, mindenkinek megvan rá a maga receptje, ebben nem is kontárkodnék bele. Csak annyit mondanék, hogy bármilyen külső akadály gördül elénk, a bennünk rejlő lehetőségek és a belső stabilitásunk mindig utat tud törni magának, ha megengedjük, hogy hozzáférjünk a saját erőnkhöz. Én azt tapasztalom a magam életében, hogy amikor valami rosszul alakul, vagy nem jön össze, akkor a legnagyobb probléma az, hogy bepánikolok. Nem maradok nyugodt, persze nem könnyű azonnal lenyugodni, idő kell neki, meg kell hagyni ezt a úgynevezett leszállópályát, amíg az ember lenyugszik, és akkor érdemes úgy nyugodtabban egy picit újra körülnézni magunk körül. Higgyétek el, hogy általában sokkal kisebb a probléma, mint azt az első 15-20 percben gondoljuk. És egy pár nagyobb mély levegő után bizony meg tudjuk találni magunkban ezt az úgynevezett belső nyarat, amiről Camus beszél. Összegzésként tehát annyit mondanék, bármilyen nehézségért titeket, sose feledjétek, hogy a lelketekben ott lakik a legyőzhetetlen, a mindent túlélő belső nyár.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Zárjuk le szépen a munkás részét a hétnek, és próbáljunk kinyílni a most kezdődő pihentető hétvégére. Üdvözlök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Ma, június 12-én, így az éterben utoljára köszöntöm a Villő nevű hölgyeket, akiknek a neve lombot, zöldágat, tündért és felvillanó fényt jelent. A tündéri könnyedséghez és az életadta lehetőségekhez jó passzol Lao Tse, a híres keleti spirituális tanító és filozófus időtlen gondolata. Ha elengedem azt, ami vagyok, azzá válok, ami lehetek. Ez a mély bölcsesség igazán kedves most nekem az utóbbi hetekben, ugyanis a változás legegyszerűbb és talán legmagasabb szintjét mutatja meg nekünk. Bizonyára többen vagyunk úgy, hogy szeretnénk belépni valami újba, de valamiért, mintha nem férnénk be az ajtaján, az újnak, az új korszaknak. Bizony ahhoz, hogy beférjünk azon a kapun, le kell magunkról fejteni a korábbi identitásunkat vagy meghatározásunkat, mert lehet, hogy az új, előttünk álló korszakhoz már egy másik, új identitással meghatározott személyiségünk passzol. Mint ahogyan a kígyó levedli a bőrét, mi is engedjük el mindazt, ami már lehet, hogy rég nem tartozik hozzánk. Szerettük, hasznos volt, de mára már nem tölt be olyan szerepet az életünkben, ami miatt mi magunkkal kellene, hogy hordozzuk, és legfőképp, hogy azon keresztül vagy azáltal határozzuk meg azt, hogy kik is vagyunk mi. Azt mondják, hogy az embereknek általában olyan 7 éve érdemes újra definiálni, meghatározni önmagukat, megnézni, hogy mik azok az alapvető értékek, ami által ő most rendezni szeretné az életét. Amikor egy ilyen nagy átrendezésben vagyunk, akkor bizony könnyen kiderülhet, hogy mi már rég mások vagyunk, mint az az ember, aki különböző ilyen meg olyan célokat tűzött ki maga elé. Vegyük egy kicsit át, monitorozzuk talán ezen a hétvégén, hogy mire is vágyunk valójában, és hogy mi is az, amire már nincs szükségünk. S végezetül a legfontosabb üzenet a hétvégére, hogy bátran engedjétek el a hétköznapok terheit, ne aggodalmaskodjatok, és váljatok azzá szabad emberré, akik valójában lenni szeretnétek. Ezzel a gondolattal kívánok igazán jó hétvégét mindenkinek, üdvözlettel, Baranyi Tamás.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden benyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrúfával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyi igazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a félútpálya a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében. Útszűkületen kell áthajtani a Vágóhíd utcában, a Bolyai János utca előtt, illetve a Rákoskerti sugárúton, a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya. Le van zárva a Madarász Viktor utcában a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz is. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Körösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Fehér úton az Éles sarok felé, a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv, illetve szakaszos útszűkületen kell áthajtani az Illés utcában, a Tömé utcától a Kőris utcáig, a Homoktövis utcában, a Külső Szilágyi út felé az iskolánál út szűkületen kell áthajtani, illetve a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, szóval vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Légy szíves, tartsatok jobbra, hogyha az előttetek lévő a külső sávban 100-zal megy, ti meg 110-zel, akkor vagy lassítsatok le 100-ra, vagy pedig akkor gyorsítsatok fel annyira, amennyivel a bal sávban mennek, utána pedig menjetek vissza 110-re, és akkor itt biztos, hogy elkerülhető a baleset, de leginkább a dugó és a torlódás, így a hétvégi csúcsforgalomban.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön nagyon sok napsütésre számíthatunk, időnként egy-egy fátyolfelhő előfordulhat, de számottevő csapadék nem várható. Sok felé lesz élénk és erős az északnyugati szél, és a mai délután 23 fok körül várható, szóval szerintem ez egy tökéletes időjárás lesz, viszont a holnapi nap folyamán is hát hasonló lesz a helyzet, annyi, hogy a gomoly felhőkből azért egy-egy futó zápor talán, de nem biztos, hogy zivatar is előfordulhat majd, és a szél ugyanúgy nyugati, északnyugati irányú lesz. Egy picivel melegebb lesz, 22 és 28 fok között várható majd szombaton a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig inkább napsütéses és felhős lesz az idő, de hát akkor is eshet majd az eső, és 22, illetve 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, de ez majd kiderül pontosan akkor, amikor odaértünk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánságshow a Rádió Dickben.
1: Nagyon sok szeretettel várom, és hogy teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni azt a dalt. Én pedig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe, minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Most viszont nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan inkább a következő SMS-t, melyet nem is olyan nagyon régen kaptam, méghozzá Johnny-tól. Így szól: hello, hello, Johnny vagyok. Szeretnék egy dalt kérni, küldeném a munkatársaimnak, akikkel a dugóban ülünk a Hungária körúton, és tartunk haza Tiszalökre és Tiszadadára. Hát akkor kellemes utat hazafelé. Nagyon jó érzés nekem, amikor olyan emberekkel találkozok, akár így az éteren keresztül, akik éppen dolgoznak, hiszen a munka nem esít. Mások hibáztatása helyett, hogy most éppen azért nem megy így, mert mondjuk így, meg úgy, inkább pénzt keresnek. Ez én nekem nagyon szimpatikus, és mivel szerintem a Johnny vette a bátorságot, hogy írjon a Rádió Dicknek egy SMS-t, így ő és munkatársai nagy valószínűséggel eléggé jól teljesítettek ma, úgyhogy szerintem megérdemlik a zenét. El is indítom nekik sok szeretettel a Látom a csillagos eget című slágert a Budai Family-től.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió DJ.

továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért nem is rabolnám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Renitől, így szól. Sziasztok, Reni vagyok, Ádám szépöcsémnek szeretnék kérni majd egy dalt, és nagyon tudja, hogy szeretünk, várjuk már haza a munkából, millió puszi. Hát akkor Reni kérésére a drága öcsének, Ádámnak fog szólni egy jó kis dal. Az igazság az, hogy a Reni rám bízta, hogy milyen dalt szeretne kérni, ugyanis konkrét zenét nem írt meg nekem, úgyhogy én szerintem most elindítom akkor Ádámnak nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel Rolandtól az Euró 3-at.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Sidonó! Karajáli voja! Mukte já rendesen, tajcsen, desen, more! Aj, haj, szokeres, more, more! Najbajó! Sikálik romano, pontomó!

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a fél útpálya a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében. Útszűkületen kell áthajtani a Vágóhíd utcában, a Bolyai János utca előtt, illetve a Rákoskerti sugárúton, a Ráspoly utcánál is le van zárva a fél útpálya. Le van zárva a Madarász Viktor utcában a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz is. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Körösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv, illetve szakaszos útszűkületen kell áthajtani az Illés utcában, a Tömé utcától a Kőris utcáig, a Homoktövis utcában, a Külső Szilágyi út felé az Iskolánál út szűkületen kell áthajtani, illetve a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, szóval vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Légy szíves, tartsatok jobbra, hogyha az előttetek lévő a külső sávban 100-zal megy, ti meg 110-zel, akkor vagy lassítsatok le 100-ra, vagy pedig akkor gyorsítsatok fel annyira, amennyivel a bal sávban mennek, utána pedig menjetek vissza 110-re, és akkor itt biztos, hogy elkerülhető a baleset, de leginkább a dugó és a torlódás, így a hétvégi csúcsforgalomban.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön nagyon sok napsütésre számíthatunk, időnként egy-egy fátyolfelhő előfordulhat, de számottevő csapadék nem várható. Sok felé lesz élénk és erős az északnyugati szél, és a mai délután 23 fok körül várható, szóval szerintem ez egy tökéletes időjárás lesz. Viszont a holnapi nap folyamán is hát hasonló lesz a helyzet, annyi, hogy a gomoly felhőkből azért egy-egy futó zápor talán, de nem biztos, zivatar is előfordulhat majd, és a szél ugyanúgy nyugati, északnyugati irányú lesz. Egy picivel melegebb lesz, 22 és 28 fok között várható majd szombaton a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig inkább napsütéses és felhős lesz az idő, de hát akkor is eshet majd az eső, és 22, illetve 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, de ez majd kiderül pontosan akkor, amikor odaértünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Azokat a készülékeket, amelyek kikapcsolt állapotban is fogyasztanak energiát, célszerű teljesen kikapcsolni. Ez alól a nagy háztartási gépek jelentenek kivételt, mivel azokat folyamatos áramellátásra tervezték. A nyaralást mindig izgalmas készülődés előzi meg. Az indulás előtti utolsó órákban ellenőrizzük, hogy nem maradt-e romlandó élelmiszer a hűtőben, kiürítettük-e a szemetest, bezártuk-e az ablakokat. Arra azonban sokan nem gondolnak, hogy utazás előtt bizonyos elektromos készülékeket valamiért érdemes kihúzni a konnektorból, hiszen ezek nem csak feleslegesen fogyaszthatnak áramot, hanem a távollétünk alatt akár veszélyforrást is jelenthetnek igazából ránk, a házra, illetve a környezetünkben élő szomszédokra is, akár hogyha egy nagyobb tűz elterjed, vagy ilyesmi. Egyes a háztartási eszközökkel nem csak az a baj, hogy feleslegesen fogyasztják az energiát, hanem igazából a meghibásodása esetén problémát is jelenthetnek ezek a gépek. Különösen figyeljünk azokra a készülékekre, amelyek hőt termelnek, digitális kijelzővel rendelkeznek, vagy készenléti állapotban is áramot vesznek fel. A konyhában ilyen eszközökkel bőven találkozhatunk, például mikrohullámos sütő, kávéfőző vagy forró levegős sütő. Ezek mind olyan berendezések, amelyeket célszerű kihúzni a konnektorból, ha hosszabb időre elhagyjuk az otthonunkat. Hát én szeretek utazni és bejárni igazából a világot, többször is hagytam már a házat magára, és hát az az igazság, hogy én nekem a mikrohullámos sütő is beépített, a sima sütő is beépített, a kávéfőző is beépített, igazából én ezeket nem tudtam volna sose kihúzni a konnektorból, de ennyi év alatt igazából Nálam se okozott ez problémát. Apáméknál is hasonló a helyzet, illetve anyáméknál is, és mi nálunk így generációkon keresztül nem volt még probléma, de ha és amennyiben a szakértők ezt javasolják, én nekem kötelességem ezt nektek azt az információt tovább szolgáltatni, hogy ti is tudjátok meg, hogy mi a helyes eljárási módszer. Ezek a készülékek ugyanis gyakran akkor is fogyasztanak energiát, amikor éppen nem használjuk azokat, és mivel állandóan van egy működő részlet bennük, annak az esélye is nagyobb, hogy meghibásodás esetén kigyulladnak. Tehát itt jelenleg nem az a probléma, hogyha mondjuk bedugva marad a mikró, a tévé, a nem tudom micsoda, tehát ha minden eszközt bedogunk egyszerre kikapcsolt állapotba, akkor mondjuk egy hónap alatt mondjuk 3 forinttal több lesz a fizetnivaló. Tehát itt nem is az energia felhasználása probléma inkább, hanem hogyha tényleg mondjuk meghibásodik valamiért. Akár egy hangya belemászik mondjuk, és a processzorát valahogy, nem tudom, lángra kap, vagy valami, csak mondtam most valamit, tényleg nem tudom, hogy tud magától tönkre menni valami úgy, hogy kigyulladjon, de ha 1% esély van rá, akkor mindenféleképpen orvosolni kell ezt a problémát. Ugyanez igaz egyes nappaliban vagy hálószobában található készülékekre is amúgy, például a tévék többségére, a konzolokra, a digitális órákra és sok más kütyüre is, illetve természetesen ezzel együtt vannak olyan készülékek, amelyek ugyan rendelkeznek kisebb kijelzővel, órával, sőt hallhatóan működnek is, amikor nem vagyunk ott, na azokat is érdemes kihúzni, és akkor szinte 100% majdnem, hogy nem lesz probléma. Ha nem húzzuk ki, akkor csak 99,5% hogy nem lesz probléma.

0: házam.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: elbújhat mögöttem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi kívánságshow a 100.3.

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, ugyanis az én életem minden hétköznap délután 3-tól 6-ig abból áll, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítsem, amennyi értelemszerűen bele tudsz férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért én nem is húzom tovább az ingereket, illetve nem is húzom tovább az idegszálaitokat. Olvasom és gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Rebekától, így szól. Szia, Rebeka vagyok, és a szerelmemnek, Ádámnak szeretnék Leilától küldeni egy dalt. Szeretem nagyon, várom haza a melóból. Hát akkor szóljon egy kiváló Leila, és kedves engedelmetekkel én arra gondoltam, hogy akkor el is indítanám tőle mondjuk, hát melyik legyen most, annyi jó kis zene van.

de a Szívem hiányol van most jelenleg legfelül a zenei listán. Ez egy jó kis szerelmes dal, úgyhogy szerintem passzol ide. Hadd szóljon sok szeretettel akkor Rebeka kérésére Ádámnak.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, Kálo Buko. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a Buko az ugye a tüdőnk, a Kálo Buko a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
2: Zeneszövegben.
3: De hogy nem.
2: Zeneszövegben. Oh,
3: igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jó, íló. Így van. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Django Reinhardt a világ leghíresebb roma származású zenésze. A roma nép számos kiváló művészt, zenészt és alkotót adott a világnak, akik tehetségükkel maradandó nyomot hagytak az egyetemes kultúrában. Közülük az egyik legismertebb és legnagyobb hatású személy Django Reinhardt volt, aki a 20. század egyik legjelentősebb jazzgitárosaként vált világhírűvé. Életútja nem csak zenei sikereinek története, hanem a kitartás, elszántság és tehetség diadala is. Django Reinhardt 1910. január 23-án született Belgiumban, egy vándorló roma családban. Gyermekkorát a hagyományos roma közösségben töltötte, ahol a zene a mindennapi élet fontos része volt. Már fiatalon rendkívüli érzéket mutatott a hangszeres játék iránt, és hamar kitűnt társai közül. A családi összejöveteleken, vásárokban és különböző rendezvényeken játszva fejlesztette tudását, miközben egyre mélyebben megismerte a roma zenei hagyományokat. Fiatal felnőttként súlyos baleset érte, amely majdnem véget vetett zenei pályafutásának. Egy tűzeset következtében bal kezének két ujja maradandó sérülés szenvedett. Az orvosok úgy vélték, hogy többé nem lesz képes gitározni. Django azonban nem adta fel. Hosszú gyakorlással új technikát dolgozott ki, amely lehetővé tette számára, hogy sérült kézzel is virtuóz módon játszhasson. Ez a különleges technika később védjegyévé vált és hozzájárult egyedi hangzásának kialakulásához. Az 1930-as években megalapította a Quintet du Hat Club de France nevű együttest, amely rövid idő alatt Európa egyik legismertebb jazz formációjává vált. Zenéjében a hagyományos roma dallamvilág találkozott az amerikai jazz ritmusaival és improvizációs stílusával. Ebből a különleges ötvözetből született meg az úgynevezett cigány jazz, vagy gypsy jazz, melynek Django Reinhardt a mai napig legismertebb képviselője. Művészetének egyik legnagyobb értéke az volt, hogy hidat épített különböző kultúrák között. Zenéjét nemzetiségtől, vallástól vagy társadalmi helyzettől függetlenül emberek milliói szerették. Koncertjei és felvételei hozzájárultak ahhoz, hogy a roma kultúra pozitívabb megítélést kapjon Európában és a világ számos más részén. Django Reinhardt pályafutása során számos legendás zenésszel dolgozott együtt, és jelentős hatást gyakorolt a jazz fejlődésére. Gitárjátéka új irányokat nyitott a hangszer történetében. Olyan művészek tekintették példaképüknek, akik később maguk is a könnyű zene meghatározó alakjaivá váltak. Munkásságát ma is tanulmányozzák a zenészek, és számos fesztivál, koncert, valamint emlékhely őrzi nevét. Életének története különösen inspiráló. Megmutatja, hogy a nehézségek és a hátrányok nem feltétlenül akadályozzák meg az embert céljai elérésében. Súlyos sérülése ellenére sem mondott le álmairól, hanem olyan eredményeket ért el, amelyek örökre beírták a nevét a zenetörténetbe.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Le van zárva a fél útpálya a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, útszűkületen kell áthajtani a Vágóhíd utcában, a Bólyai János utca előtt, illetve a Rákoskerti sugárúton, a Ráspoly utcánál is le van zárva a fél útpálya. Le van zárva a Madarász Viktor utcában a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz is. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Körösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv, illetve szakaszos útszűkületen kell áthajtani az Illés utcában, a Tömé utcától a Kőris utcáig, a Homoktövis utcában, a Külső Szilágyi út felé az iskolánál út szűkületen kell áthajtani, illetve a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, szóval vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Légy szíves, tartsatok jobbra, hogyha az előttetek lévő a külső sávban 100-zal megy, ti meg 110-zel, akkor vagy lassítsatok le 100-ra, vagy pedig akkor gyorsítsatok fel annyira, amennyivel a bal sávban mennek, utána pedig menjetek vissza 110-re, és akkor itt biztos, hogy elkerülhető a baleset, de leginkább a dugó és a torlódás, így a hétvégi csúcsforgalomban.
0: Időjárás.
5: A mai péntekünkön nagyon sok napsütésre számíthatunk, időnként egy-egy fátyol felhő előfordulhat, de számottevő csapadék nem várható. Sok felé lesz élénk és erős az északnyugati szél, és a mai délután 23 fok körül várható, szóval szerintem ez egy tökéletes időjárás lesz. Viszont a holnapi nap folyamán is hát hasonló lesz a helyzet, annyi, hogy a gomoly felhőkből azért egy-egy futó zápor talán, de nem biztos, zivatar is előfordulhat majd, és a szél ugyanúgy nyugati, északnyugati irányú lesz, egy picivel melegebb lesz, 22 és 28 fok között várható majd szombaton a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig inkább napsütéses és felhős lesz az idő, de hát akkor is eshet majd az eső, és 22, illetve 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, de ez majd kiderül pontosan akkor, amikor odaértünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Szerintem kapjátok elő a telefonotokat, úgyis mindig ott van a nap 24 órájában egy méteres körzetben, és tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Úgyhogy következzen egy újabb kívánság, egy SMS, melyet Kírától kaptam, így szól. Sziasztok, Kíra vagyok. Szeretnék kérni a testvéreimnek zenét és a kedves barátainak, Márknak, Ticsinek, Gabinak, Dávidnak, Martinnak és Zengának is. Kívánok nekik nagyon sok kitartást és erőt a munkához, külföldön agysebészek. Gyémit szeretnék kérni, köszönöm szépen nektek. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni egy jó kis Gyémit dal Kíra kérésére a testvérének és kedves barátainak, tehát Márknak, Ricsinek, Gabinak, Dávidnak, Martinnak és Zengának egy jó kis dal. Én amondó vagyok, hogy legyen, a haza kell menni, nem sokára vége szerintem a munkának, és mennek haza.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

továbbra is a Bódi kívánságsó, szóval várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat. Mindössze annyit kell tegyetek, hogy tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és vagy megírjátok nekem SMS-be, vagy pedig felhívtok, és megmondjátok nekem úgy azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni. Így teljes szerintem, én úgy gondolom, egy kívánságkérés. Tehát, ha én mondjuk betelefonálnék, vagy írnék egy SMS-t mondjuk a Rádió Dicknek, mint hallgató, akkor én biztos nem úgy kommunikálnám le, hogy szia, drágaságos, gyémántos szép testvérem, legyél áldott, szerencsés mondjuk meg, nem tudom, és apámnak küldöm a nótát, közszavasz. Én nem így kommunikálnám le, hanem szia, XY vagyok, ennek meg ennek szeretném küldeni ezt meg ezt a dalt, és azt üzenem nekik, hogy XY, és szerintem így kerek egy kívánság. Minden lényeges információt tartalmaz, nincs mellébeszélés, csak a lényeg, ahogy a most következő kívánság is készült. Igazából SMS formájában kaptam nemrég egy születésnapos kívánság. Szia Csabi, szeretnék pápára születésnap alkalmával Tündének egy szerelmes dalt kérni. Köszönöm szépen! Na hát figyelj, hogyha szerelmes dal kell, az igazság, hogy én nem olvastam végig az SMS-t, tehát egy boldog születésnapos dalt húztam be így előre, amíg mondom a dumát, de hogyha szerelmes dal kell, akkor én úgy gondolom, hogy Zsüritől már el is indítom a Habibit. Nagyon sok szeretettel pápára Tündének. Happy birthday!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a félútpálya a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, útszűkületen kell áthajtani a Vágóhíd utcában, a Bólyai János utca előtt, illetve a Rákoskerti sugárúton, a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya. Le van zárva a Madarász Viktor utcában a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz is. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Körösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv, illetve szakaszos útszűkületen kell áthajtani az Illés utcában, a Tömé utcától a Kőris utcáig, a Homoktövis utcában a Külső Szilágyi út felé az Iskolánál út szűkületen kell áthajtani, illetve a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, szóval vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Légy szíves, tartsatok jobbra, hogyha az előttetek lévő a külső sávban 100-zal megy, ti meg 110-zel, akkor vagy lassítsatok le 100-ra, vagy pedig akkor gyorsítsatok fel annyira, amennyivel a bal sávban mennek, utána pedig menjetek vissza 110-re, és akkor itt biztos, hogy elkerülhető a baleset, de leginkább a dugó és a torlódás így a hétvégi csúcsforgalomban.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön nagyon sok napsütésre számíthatunk, időnként egy-egy fátyolfelhő előfordulhat, de számottevő csapadék nem várható. Sok felé lesz élénk és erős az északnyugati szél, és a mai délután 23 fok körül várható, szóval szerintem ez egy tökéletes időjárás lesz. Viszont a holnapi nap folyamán is hát hasonló lesz a helyzet, annyi, hogy a gomoly felhőkből azért egy-egy futó zápor talán, de nem biztos, zivatar is előfordulhat majd, és a szél ugyanúgy nyugati, északnyugati irányú lesz, egy picivel melegebb lesz, 22 és 28 fok között várható majd szombaton a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig inkább napsütéses és felhős lesz az idő, de hát akkor is eshet majd az eső, és 22, illetve 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, de ez majd kiderül pontosan akkor, amikor odaértünk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az utóbbi években valahogy ismét az érdeklődés középpontjába került az ősi, kaukázusi fermentált ital, a kefir. Hát így megfogalmazni egy kefirt, én még egy marketing menedzser csávót se hallottam, nemhogy egy ilyen cikket, viszont sokan csak egy egyszerű tej termékként tekintenek rá, a benne zajló különleges kettős erjedés miatt valójában a bélflóránk egyik legfőbb támogatója. Na de hogyan is javítja a kefir a szénhidrát anyagcserét? Miért tolerálják jól a laktózérzékenyek és az idősebbek is, illetve hogyan változtathatjuk a konyha leguniverzálisabb egészségfegyverévé a mindennapokban, a kefirt? Hát szinte már egy isteni nedűről nem írnának ilyen jókat, úgyhogy azért olvasom ezt be nektek, mert bizonyára akkor nagyon jó hatással van az ember egészségére. Az utóbbi években valóságos forradalom zajlik az egészségtudatos táplálkozásban, amelynek abszolút középpontjában a bélflóra és az emésztőrendszer állapota került. Ebben a nagy bélflóra lázban van egy tradicionális tejtermék, amelyre ismét hatalmas figyelem irányult, a kefir. Sokan egyfajta csodaszerként tekintenek rá, de hát mi lehet akkor a valóság? A kefir nem egy modern laboratóriumi találmány, hanem a Kaukázus térségéből származó, évszázados múltra visszatekintő ital. Különlegességét az úgynevezett kefir kultúrák adják, amelyek baktériumokból és élesztő gombákból álló rendkívül összetett mikrobiológiai közösségek. Ezek az apró organizmusok az erjedési folyamata során a tejet egy egyedi savanykás, enyhén szénsavas és kissé pezsgő itallá varázsolják. Történelmi források szerint ezeket a kefir gombákat az ősök annyira értékesnek tartották, hogy generációkon át féltve örökítették tovább egymásra ezeket. Hát igen, sokan összekeverik a kefirt a hagyományos joghurtokkal, pedig ez egyáltalán nincsen így. Nem hagyományos joghurt, hanem egy kefir. A kefir az kefir, ezt légy szíves, jegyezzétek meg alaposan és jól. A fermentált tejtermékek rendszeres fogyasztásának jótékony hatásai mögött komoly tudományos bizonyítékok állnak, különösen a szénhidrát anyagcsere és az inzulin érzékenység javítása területén. A probiotikumok hozzájárulhatnak a bélflóra egyensúlyának fenntartásához, ami nem csak az emésztési jóllét szempontjából fontos, de az immunrendszer működésére is, és így az általános közérzetre is jó hatással lehet, hogyha kefirt fogyasztunk. Szóval, hogyha már ennyire istenítik ezt a kefirt ebben a cikkben, én mindenféleképpen azt javaslom nektek, hogy építsétek bele a táplálkozásotokba, hogyha ennyire egészséges, akkor biztos, hogy jó hatással lesz rátok is. Most pedig akkor következzen végre az, amiért az emberek amúgy rádiót hallgatnának, a zene.

Kati Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rád.

Mindenféleképpen várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3-órányi műsoridőbe. Pontosan ezért jöjjön egy következő kívánság, melyet SMS formájában kaptam nem olyan nagyon régen, Pistitől így szól. Hello, Pisti vagyok, szeretnék kérni egy szép szerelmes számot Tudára az Enikőnek, azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem. Hát, hogyha ennyire nagyon szereti a Pisti, hogy képes a 100.3 Rádió Dikken zenét kérni kifejezetten, különlegesen, csak és kizárólag Enikőnek, hát akkor hadd szóljon, Kökény Attilától a Valentin című dala, szerintem ez egy szép dal is, szerelmes dal is, jó dal is, úgyhogy Pisti kérésére élete szerelmének Enikőnek fog szólni a muzsika.

0: Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírbátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett kézháró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol neki hajtott 2 motoros rendőrnek, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a fél útpálya a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, útszűkületen kell áthajtani a Vágóhíd utcában, a Bolyai János utca előtt, illetve a Rákoskerti sugárúton, a Ráspoly utcánál is le van zárva a fél útpálya. Le van zárva a Madarász Viktor utcában a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz is. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Körösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv, illetve szakaszos útszűkületen kell áthajtani az Illés utcában, a Tömé utcától a Kőris utcáig, a Homoktövis utcában, a Külső Szilágyi út felé az Iskolánál út szűkületen kell áthajtani, illetve a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, szóval vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Légy szíves, tartsatok jobbra, hogyha az előttetek lévő a külső sávban 100-zal megy, ti meg 110-zel, akkor vagy lassítsatok le 100-ra, vagy pedig akkor gyorsítsatok fel annyira, amennyivel a bal sávban mennek, utána pedig menjetek vissza 110-re, és akkor itt biztos, hogy elkerülhető a baleset, de leginkább a dugó és a torlódás így a hétvégi csúcsforgalomban.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön nagyon sok napsütésre számíthatunk, időnként egy-egy fátyolfelhő előfordulhat, de számottevő csapadék nem várható. Sok felé lesz élénk és erős az északnyugati szél, és a mai délután 23 fok körül várható, szóval szerintem ez egy tökéletes időjárás lesz, viszont a holnapi nap folyamán is hát hasonló lesz a helyzet, annyi, hogy a gomoly felhőkből azért egy-egy futó zápor talán, de nem biztos, zivatar is előfordulhat majd, és a szél ugyanúgy nyugati, északnyugati irányú lesz. Egy picivel melegebb lesz, 22 és 28 fok között várható majd szombaton a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig inkább napsütéses és felhős lesz az idő, de hát akkor is eshet majd az eső, és 22, illetve 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, de ez majd kiderül pontosan akkor, amikor odaértünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez itt még mindig a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikken, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Pontosan ezért most a Gyöngyi a soron következő, hiszen kaptam tőle egy SMS-t nem is olyan nagyon régen. Sziasztok, Gyöngyi vagyok a Kerepesről. Szeretnék küldeni egy számot a drága kis férjemnek, Fekete Szabolcsnak, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi. Na hát akkor szóljon egy kiváló dal Gyöngyi kérésére Kerepesről, ami egyenesen Fekete Szabolcsnak nagyon sok szeretettel a drága kis férjének fog szólni, és hát ez a kis dal szerintem most legyen a Barbarész Trajnáv Zsülitől, és akkor most hagyd szóljon a dal, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefon.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió

várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió DIK keretein belül. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, olvasom is a számotokra követendő példát, hiszen kaptam nemrég egy SMS-t Laurától. Így szól: szia, szeretnék a páromnak, Attilának kérni egy dalt, Bódi Guszti és Margó, Hosszú rögös ez az út. Köszönöm, Laura. Na hát akkor Laura élete szerelmének, Attilának fog most énekelni akkor Bódi Guszti és Margó, méghozzá a Hosszú rögös ez az út című slágerük lesz hallható az elkövetkezendő 2 perc 59 másodpercben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódíjban.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a félútpálya a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, útszükületen kell áthajtani a Vágóhíd utcában, a Bolyai János utca előtt, illetve a Rákoskerti sugárúton, a Ráspoly utcánál is le van zárva a félútpálya. Le van zárva a Madarász Viktor utcában a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz is. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Körösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv, illetve szakaszos útszűkületen kell áthajtani az Illés utcában, a Tömé utcától a Kőris utcáig, a Homoktövis utcában a Külső Szilágyi út felé az Iskolánál útszűkületen kell áthajtani, illetve a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, szóval vezessen mindenki türelmesen, illetve óvatosan. Légy szíves, tartsatok jobbra, hogyha az előttetek lévő a külső sávban 100-zal megy, ti meg 110-zel, akkor vagy lassítsatok le 100-ra, vagy pedig akkor gyorsítsatok fel annyira, amennyivel a bal sávban mennek, utána pedig menjetek vissza 110-re, és akkor itt biztos, hogy elkerülhető a baleset, de leginkább a dugó és a torlódás így a hétvégi csúcsforgalomban.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön nagyon sok napsütésre számíthatunk, időnként egy-egy fátyolfelhő előfordulhat, de számottevő csapadék nem várható. Sok felé lesz élénk és erős az északnyugati szél, és a mai délután 23 fok körül várható, szóval szerintem ez egy tökéletes időjárás lesz. Viszont a holnapi nap folyamán is hát hasonló lesz a helyzet, annyi, hogy a gomoly felhőkből azért egy-egy futó zápor talán, de nem biztos, zivatar is előfordulhat majd, és a szél ugyanúgy nyugati, északnyugati irányú lesz. Egy picivel melegebb lesz, 22 és 28 fok között várható majd szombaton a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig inkább napsütéses és felhős lesz az idő, de hát akkor is eshet majd az eső, és 22, illetve 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet, de ez majd kiderül pontosan akkor, amikor odaértünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A nap belsejében folyamatos mozgás zajlik, de ennek intenzitása ciklusosan változik. A 11 éves ciklusonként egy aktívabb időszakot egy kevésbé aktív követ, ám az utóbbi kettő ciklus során valami elkezdett megváltozni, ez pedig hatással van az űr időjárásra és a bolygónkra is. A nap belsejében zajló folyamatok újabb meglepetést tartogatnak a kutatók számára. Egy több évtizedes megfigyeléseken alapuló tanulmány szerint ugyanis változási jelei mutatkoznak a csillag belső rezgéseiben, amelyeket a tudósok gyakran a nap szívveréseként emlegetnek. Bár a jelenség közvetlenül nem érzékelhető a Földről, következményei hosszabb távon bolygónk környezetére és az úgynevezett űr időjárásra is hatással lehetnek. A nap messze nem egy nyugodt égitest. Belsejében folyamatos mozgások és rezgések zajlanak, amelyek hanghullámok formájában terjednek. Ezeket a hanghullámokat vizsgálják a kutatók a helioszeizmológia segítségével. Hát én olyan szavakat mondok nektek, hogy szerintem az ész megáll. Hát ilyen kifejezéseket, hogy milyen rádióban lehet még hallgatni. A módszer amúgy lehetővé teszi, hogy a tudósok olyan folyamatokba is betekintést nyerjenek, amelyek a felszín alatt zajlanak, és más módon sajnabajna nem figyelhetőek meg. A kutatók a Birmingham Solar Oscillation Network, vagyis a BISON adatait elemezték. A rendszer 1987 óta gyűjti a nap rezgéseivel kapcsolatos információkat, így tekintélyes adatmennyiség alapján tudják összehasonlítani a különböző napciklusokat, melyek valamiért 11 éves ciklusokban változnak, tehát 11 évenként változás történik a napban. Vannak időszakok, amikor több nap volt, napkitörés és mágneses esemény figyelhető meg, majd ezek száma ismét visszaesik. Az új elemzés azonban arra utal, hogy az elmúlt 2 évtizedben valami sajnos megváltozott. A nap belső rezgései már nem ugyanúgy követik a felszínen látható aktivitást, mint korábban. A szakemberek szerint ennek hátterében a nap mágneses szerkezetének átalakulása állhat. A mérések azt mutatják, hogy a mágneses aktivitás egyre inkább a fotoszféra közvetlen közelében helyeződik át. Más szóval azok a folyamatok, amelyek a nap aktivitási ciklusait irányítják, egyre sekélyebb rétegekben zajlanak. Ez azért fontos, mert a nap mágneses működése közvetlenül befolyásolja az űridőjárást. Az erősebb aktivitási időszakok során nagyobb valószínűséggel alakulnak ki geomágneses viharok, amelyek hatással lehetnek a műholdakra, a navigációs rendszerekre, a rádiókommunikációra és bizonyos esetekben még akár az elektromos hálózatra is. Szóval akkor most folytatódjon a Bódik Kívánság Show.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

a főnyeremény. Valahogy, nem tudom, hogy hogyan, de annyira eltelt az idő amúgy, ez a hét most nagyon gyorsan elment, hogy már péntek délután 6 óra van lassacskán, szóval én szépen lassan elköszönnék tőletek, és nagyon kellemes hétvégét kívánok minden egyes hallgatónak, és természetesen nem hallgatónak is. Tehát aki nem is hallgat engem, őt is áldja meg a Jóisten, aki meg hallgat, őt pedig mondjuk akkor duplán áldja meg a Jóisten. Viszont, mielőtt végleg elbúcsúznék így hétvégére, annyit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy hétfőn délután 3-kor nagyon sok szeretettel visszatérek, újult erővel kipihenve fogom teljesíteni a további zenei kívánságokat, illetve így méltó búcsúzásképp egy eléggé erős ilyen dal csokorral, zenei blokkal fogok most búcsúzni tőletek. Tehát itt lesz velünk Gyémitől a Haza kell menni, az Aranyszemektől a Habibi, valamint Gingivel is búcsúzom tőletek, úgyhogy további szép napot, kellemes hétvégét, hétfőn Tali!

0: igazát, mondd meg mi.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, Kálo Bukó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a Bukó az ugye a tüdőnk, a Kálo Bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
3: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
4: Íló.
3: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
4: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam. Zeneszövegben.
3: Zeneszövegben.
4: Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az íló.
3: Jó, íló. De. Így van. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Elvis Presley cigány volt-e? Egy híres legenda nyomában. A könnyű zene történetében kevés olyan előadó létezik, aki akkora hatást gyakorolt volna a világ kultúrájára, mint Elvis Presley. A rock and roll királyaként ismert amerikai énekes generációk számára vált ikonná, zenéje pedig több mint fél évszázaddal halála után is népszerű. Életét és származását számos legenda övezi, amelyek közül az egyik legérdekesebb az a feltételezés, hogy Elvis Presley roma, vagyis cigány származású volt. A kérdés évtizedek óta foglalkoztatja rajongóit és a kutatókat egyaránt. Vajon valóban voltak roma gyökerei, vagy csupán egy romantikus legenda alakult ki körülötte? Elvis Aaron Presley 1935. január 8-án született az amerikai Mississippi állambeli Tupelo-ban. Családja szerény körülmények között élt és dél-amerikai gyökerekkel rendelkezett. A hivatalos családfakutatások szerint ősei között elsősorban angol, skót, ír és német felmenők találhatók. A történészek többsége ezeket az adatokat tekinti hitelesnek, mivel több generációra visszamenőleg dokumentumok és egyházi anyakönyvek is alátámasztják őket. Ennek ellenére már Elvis életében megjelentek olyan híresztelések, amelyek szerint a Presley család ősei között roma származású emberek is lehetnek. A legenda egyik forrása az volt, hogy Elvis édesanyjának, Gladys Presleynek a családját néhány kutató részben a dél-amerikai vándorló közösségekhez kapcsolta. Az Egyesült Államok déli részén több olyan csoport is élt, amelyek között roma eredetű családok is előfordultak. Mivel ezek a közösségek gyakran keveredtek más etnikai csoportokkal, az évszázadok során sok-sok esetben nehézé vált a pontos származás megállapítása. A roma származásról szóló feltételezések másik oka Elvis személyiség és persze művészetéhez kapcsolódik. Sok rajongó úgy vélte, hogy különleges zenei érzéke, ösztönös előadásmódja és szenvedélyes színpadi jelenléte emlékeztet a roma zenészek hagyományaira. A roma kultúrában a zene mindig kiemelkedő szerepet játszott, és számos világhírű zenész került ki ebből a közösségből. Emiatt néhányan úgy gondolták, hogy Elvis tehetsége mögött is állhatnak roma gyökerek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a művészi képességek önmagukban nem bizonyítják egy ember származását. A zenei tehetség nem kötődik egyetlen népcsoporthoz sem, és Elvis Presley sikere sokkal inkább a kemény munkának, a rendkívüli karizmának és a különböző zenei hatások egyedi ötvözésének volt köszönhető. Gyermekkorában egyaránt hallott gospel zenét a templomban, country zenét a rádióban és blues dallamokat a déli államok afroamerikai közösségeiben. Ezek a hatások együtt formálták azt a stílust, amely később világhírűvé tette. A kérdés tudományos vizsgálata során a legtöbb történész arra a következtetésre jutott, hogy nincs egyértelmű bizonyíték Elvis roma származására, bár egyes családtörténeti kutatások megemlítenek olyan távoli rokoni kapcsolatokat, amelyek esetleg összefüggésbe hozhatók roma felmenőkkel, ezek az állítások nem nyertek általános elfogadást. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem lehet biztosan kijelenteni, hogy Elvis Presley cigány származású volt. Ugyanakkor az is igaz, hogy a családfakutatás nem mindig ad minden kérdésre egyértelmű választ. Különösen igaz ez az olyan közösségek esetében, amelyek hosszú időn keresztül vándorló életmódot folytattak, és amelyek történetét gyakran nem írásos dokumentumok, hanem szóbeli hagyományok őrizték meg. Emiatt egyes kutatók szerint teljes bizonyossággal kizárni sem lehet bizonyos távoli roma kapcsolatok lehetőségét. Érdekes megfigyelni, hogy a roma származásról szóló legenda miért maradt fent hosszú ideig. Ennek egyik oka valószínűleg, hogy Elvis Presley alakja szinte mitikus méreteket öltött a populáris kultúrában. Az emberek hajlamosak különleges történeteket kapcsolni a rendkívüli személyiségekhez, különösen akkor, ha azok tehetsége és sikere szinte megmagyarázhatatlannak tűnik. A roma közösségek számára pedig vonzó lehetett a gondolat, hogy a világ egyik legismertebb zenésze esetleg részben az ő kulturális örökségükhöz is kötődik. Akár voltak roma gyökerei, akár nem. Elvis Presley pályafutása fontos példája annak, hogyan képes a zene különböző kultúrákat összekapcsolni, munkásságában találkoztak az amerikai dél különböző hagyományai, és olyan zenei stílus született, amely új, amely emberek millióit inspirálta szerte a világon. Sikere azt mutatja, hogy a művészet képes átlépni az etnikai és társadalmi határokat.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Sziasztok! Csumi puszi mindenkinek! Elkezdődött Magyarország kedvenc kívánságműsora, úgyhogy tartsatok velem ma is 6-tól este 8-ig, hogy mit kell tenni, hogyan tudtok üzenni. A megszokott módszer szerint írjatok kommentet akár a TikTokon, Facebookon, vagy az Instán keresztül, az a legjobb, hogyha bekövettek. Írhattok nekem egyébként kézzel írott leveleket is, hiszen nagyon sokan meg is tették Budapestre a Márvány utca 17-ben. Hogyha ideér hozzám a levél, akkor természetesen fel is olvasom, és ki is nyilvánítom az egész ország előtt az érzéseiteket. Elmondom, úgyhogy nyugodtan írjatok, üzenjetek, hiszen itt vagyok, és várok rátok. Tartsatok hát velem!

0: Rólunk, neked. Rádiódik.
1: Kedves hallgatók, na akkor most első körben olvassuk fel a kommenteket. Biki Baba nevű felhasználó azt mondja, hogy szeretnék küldeni a fiamnak és a férjemnek, Giulionak egy jó hangulatú zenét. Erőt, egészséget és boldogságot szeretnék akkor kívánni nektek, és köszönöm, hogy hallgattok engem itt a Dick Radio felületén. Szóljon hát a dal!

0: Rádió Dick. Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: 103 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Porúk Szabina vagyok, és írt nekem Lilluci, aki Láng Tamásnak kitartást kíván a melóhoz. Hát ilyen melegbe azért tényleg kell a kitartó erő, úgyhogy ha főleg, hogyha kint van a szabadba, akkor jó munkát kívánok neki, és mindenkinek sok kitartást.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Azt írja nekem Szinti, hogy ő a férjének tisztelőkre szeretne üzenni Mikinek, hogy nagyon-nagyon szereti őt, és nagyon-nagyon várja őt már haza. Hát akkor erőt, egészséget kívánok, kedves Dik Rádió hallgató, neked is, és akkor jó szórakozást kívánok a következő dal hallgatva.

0: romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra, írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafűtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, Boruk Szabina vagyok, ez pedig még mindig az ország kedvenc kívánság műsora. Papp Ferencnek küldöm a következő dalt, mert lelkes felhasználunk is mindig velünk tart. Sok-sok puszit küldünk neki innen a Csumi stúdiójából, és hát velünk tart még Talósi Katalin. Szia Szabina! Sok-sok erőt kívánok mindenkinek, erőt, egészséget és boldogságot is kívánok hozzá. Na, akkor hadd szóljon a nóta.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Zoli azt írja például a TikTokomon, hogy apának küldjük a következő dalt, nagyon-nagyon szeretem, Zsadányi Szűkének a fiai, Zolika, Lionel, Dominik és a felesége. Sok erőt és egészséget kívánok hozzá én is, nagyon remélem, hogy hallja ezt a kis gesztus tőletek, ami úgy gondolom, hogy tényleg szívből jön. Sok boldogságot kívánok az egész családnak, és köszönöm, hogy hallgattok. Úgyhogy itt Rádió 100.3, Rádiódik, romákról nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: A következő dal, hogy kinek szól, azt már is mondom. Itt van velem például Matei Posz nevű felhasználó, Elmese Szabó, és hát nem utolsó sorban velem tart Gergő Kardos is. Sok erőt és egészséget kívánok mindhármójuknak. Köszönöm, hogy követtek, és a következő dal akar nektek lesz felajánlva.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálóbúkó. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a kálóbúkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam. De nagyon sok szövegben hallottam. De hogy nem.
2: Zeneszövegben. Íló.
3: Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jaj, íló. Így van. Szígy vászlas eszel.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked.
4: 2026. június 12-e péntek, 20 óra van, jó estét kívánok, ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Papusza, a roma kultúra és költészet kiemelkedő alakja. Django Reinhardt a világ leghíresebb roma származású zenésze, Elvis Presley cigány volt-e, egy híres legenda nyomában.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: Papusza, a roma kultúra és költészet kiemelkedő alakja. A roma nép története évszázadokon át összefonódott a vándorlással, a hagyományok megőrzésével, valamint a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel. Ebben a történetben különleges helyet foglal el Papusza, polgári nevén Bronislava, akit a világ legismertebb roma költőnők egyikeként tartanak számon. Élete és munkássága nem csupán irodalmi jelentőségű, hanem kulturális és társadalmi szempontból rendkívül fontos, hiszen ő volt az első roma nő, akinek költészete széles körben ismerté vált Európában. Papusza 1908-ban született Lengyelországban egy hagyományos roma közösségben. A roma kultúrában akkoriban az írás és az olvasás nem tartozott a mindennapi élet részéhez, különösen a nők számára. A tudás elsősorban szóbeli hagyományokon keresztül öröklődött tovább, dalokban, történetekben és mesékben. Papusza azonban már fiatal korában különös érdeklődést mutatott a betűk világa iránt. Nagy nehézségek árán titokban tanult meg olvasni és írni, ami abban az időben rendkívül szokatlannak számított közösségekben. A költészet számára nem egyszerűen művészi önkifejezés volt, hanem a világ megértésének eszköze. Verseiben gyakran jelent meg a természet szépsége, az erdők és a folyók világa, a szabadság iránti vágy, valamint az életforma sajátos hangulata. Különösen érzékenyen írta le a vándorló élet örömeit és nehézségeit. Műveiben a szabadság egyszerre jelentett boldogságot, bizonytalanságot is, hiszen a roma közösségek életét gyakran kísérte szegénység, kiszolgáltatottság és előítélet. Papusza életének egyik legfontosabb fordulópontja akkor következett be, amikor megismerkedett Jerzy Ficovszky lengyel íróval és kutatóval. Ficovszky felismerte verseinek értékét és segített azok megjelentetésében. Ennek köszönhetően a roma költőnő alkotásai eljutottak a lengyel és nemzetközi olvasóközönséghez is. Papusza neve rövid idő alatt ismerté vált, és sokan úgy tekintettek rá, mint a roma kultúra hiteles képviselőjére. A hírnév azonban nem csak elismerést hozott számára, a roma közösség egy része úgy vélte, hogy azzal, hogy a hagyományokról és a roma életről beszélt a külvilágnak, megszegte a közösség iratlan szabályait. Emiatt rengeteg támadás és bírálat élte. Életének későbbi szakaszában magányosan és nehéz körülmények között élt, miközben továbbra is hordozta magában a költészet iránti szeretetet és a roma identitás büszkeségét. Papusza munkásságának jelentősége messze túlmutat az irodalmon. Versei hidat építettek a roma és nem roma társadalom között. Olyan emberekhez juttatták el a roma kultúra hangját, akik korábban keveset tudtak erről a népről. Költészete hozzájárult ahhoz, hogy a roma közösségeket ne csupán sztereotípiákon keresztül lássák, hanem emberi történeteinken, érzéseinken és értékeinken keresztül is. Papusza alakja különösen fontos a roma nők számára. Élete bizonyítja, bizonyítja, hogy a nehéz társadalmi körülmények és az előítéletek ellenére is lehet maradandót alkotni. Bátorsága, tanulni akarása és művészi tehetsége inspirációt jelent mindazoknak, akik hisznek az oktatás, a kultúra és az önkifejezés erejében is. Django Reinhardt a világ leghíresebb roma származású zenésze. A roma nép számos kiváló művészt, zenészt és alkotót adott a világnak, akik tehetségükkel maradandó nyomot hagytak az egyetemes kultúrában. Közülük az egyik legismertebb és legnagyobb hatású személy Django Reinhardt volt, aki a 20. század egyik legjelentősebb jazzgitárosaként vált világhírűvé. Életútja nem csak zenei sikereinek története, hanem a kitartás, elszántság és tehetség diadala is. Django Reinhardt 1910. január 23-án született Belgiumban, egy vándorló roma családban. Gyermekkorát a hagyományos roma közösségben töltötte, ahol a zene a mindennapi élet fontos része volt. Már fiatalon rendkívüli érzéket mutatott a hangszeres játék iránt, és hamar kitűnt társai közül. A családi összejöveteleken, vásárokban és különböző rendezvényeken játszva fejlesztette tudását, miközben egyre mélyebben megismerte a roma zenei hagyományokat. Fiatal felnőttként súlyos baleset érte, amely majdnem véget vetett zenei pályafutásának. Egy tűzeset következtében bal kezének két ujja maradandó sérülés szenvedett. Az orvosok úgy vélték, hogy többé nem lesz képes gitározni. Django azonban nem adta fel. Hosszú gyakorlással új technikát dolgozott ki, amely lehetővé tette számára, hogy sérült kézzel is virtuóz módon játszhasson. Ez a különleges technika később védjegyévé vált és hozzájárult egyedi hangzásának kialakulásához. Az 1930-as években megalapította a Quintet du Hat Club de France nevű együttest, amely rövid idő alatt Európa egyik legismertebb jazz formációjává vált. Zenéjében a hagyományos roma dallamvilág találkozott az amerikai jazz ritmusaival és improvizációs stílusával. Ebből a különleges ötvözetből született meg az úgynevezett cigány jazz, vagy gypsy jazz, melynek Django Reinhardt a mai napig legismertebb képviselője. Művészetének egyik legnagyobb értéke az volt, hogy hidat épített különböző kultúrák között. Zenéjét nemzetiségtől, vallástól vagy társadalmi helyzettől függetlenül emberek milliói szerették. Koncertjei és felvételei hozzájárultak ahhoz, hogy a roma kultúra pozitívabb megítélést kapjon Európában és a világ számos más részén. Django Reinhardt pályafutása során számos legendás zenésszel dolgozott együtt, és jelentős hatást gyakorolt a jazz fejlődésére. Gitárjátéka új irányokat nyitott a hangszer történetében. Olyan művészek tekintették példaképüknek, akik később maguk is a könnyű zene meghatározó alakjaivá váltak. Munkásságát ma is tanulmányozzák a zenészek, és számos fesztivál, koncert, valamint emlékhely őrzi nevét. Életének története különösen inspiráló. Megmutatja, hogy a nehézségek és a hátrányok nem feltétlenül akadályozzák meg az embert céljai elérésében. Súlyos sérülése ellenére sem mondott le álmairól, hanem olyan eredményeket ért el, amelyek örökre beírták a nevét a zenetörténetbe. Elvis Presley cigány volt-e? Egy híres legenda nyomában. A könnyű zene történetében kevés olyan előadó létezik, aki akkora hatást gyakorolt volna a világ kultúrájára, mint Elvis Presley. A rock and roll királyaként ismert amerikai énekes generációk számára vált ikonná, zenéje pedig több mint fél évszázaddal halála után is népszerű. Életét és származását számos legenda övezi, amelyek közül az egyik legérdekesebb az a feltételezés, hogy Elvis Presley roma, vagyis cigány származású volt. A kérdés évtizedek óta foglalkoztatja rajongóit és a kutatókat egyaránt. Vajon valóban voltak roma gyökerei, vagy csupán egy romantikus legenda alakult ki körülötte? Elvis Aaron Presley 1935. január 8-án született az amerikai Mississippi állambeli Tupelo-ban. Családja szerény körülmények között élt és dél-amerikai gyökerekkel rendelkezett. A hivatalos családfakutatások szerint ősei között elsősorban angol, skót, ír és német felmenők találhatók. A történészek többsége ezeket az adatokat tekinti hitelesnek, mivel több generációra visszamenőleg dokumentumok és egyházi anyakönyvek is alátámasztják őket. Ennek ellenére már Elvis életében megjelentek olyan híreszelések, amelyek szerint a Presley család ősei között roma származású emberek is lehetnek. A legenda egyik forrása az volt, hogy Elvis édesanyjának, Gladys Presley-nek a családját néhány kutató részben a dél-amerikai vándorló közösségekhez kapcsolta. Az Egyesült Államok déli részén több olyan csoport is élt, amelyek között roma eredetű családok is előfordultak. Mivel ezek a közösségek gyakran keveredtek más etnikai csoportokkal, az évszázadok során sok-sok esetben nehézé vált a pontos származás megállapítása. A roma származásról szóló feltételezések másik oka Elvis személyiségéhez és persze művészetéhez kapcsolódik. Sok rajongó úgy vélte, hogy különleges zenei érzéke, ösztönös előadásmódja és szenvedélyes színpadi jelenléte emlékeztet a roma zenészek hagyományaira. A roma kultúrában a zene mindig kiemelkedő szerepet játszott, és számos világhírű zenész került ki ebből a közösségből. Emiatt néhányan úgy gondolták, hogy Elvis tehetsége mögött is állhatnak roma gyökerek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a művészi képességek önmagukban nem bizonyítják egy ember származását. A zenei tehetség nem kötődik egyetlen népcsoporthoz sem, és Elvis Presley sikere sokkal inkább a kemény munkának, a rendkívüli karizmának és a különböző zenei hatások egyedi ötvözésének volt köszönhető. Gyermekkorában egyaránt hallott gospel zenét a templomban, country zenét a rádióban és blues dallamokat a déli államok afroamerikai közösségeiben. Ezek a hatások együtt formálták azt a stílust, amely később világhírűvé tette. A kérdés tudományos vizsgálata során a legtöbb történész arra a következtetésre jutott, hogy nincs egyértelmű bizonyíték Elvis roma származására, bár egyes családtörténeti kutatások megemlítenek olyan távoli rokoni kapcsolatokat, amelyek esetleg összefüggésbe hozhatók roma felmenőkkel, ezek az állítások nem nyertek általános elfogadást. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem lehet biztosan kijelenteni, hogy Elvis Presley cigány származású volt. Ugyanakkor az is igaz, hogy a családfakutatás nem mindig ad minden kérdésre egyértelmű választ. Különösen igaz ez az olyan közösségek esetében, amelyek hosszú időn keresztül vándorló életmódot folytattak, és amelyek történetét gyakran nem írásos dokumentumok, hanem szóbeli hagyományok őrizték meg. Emiatt egyes kutatók szerint teljes bizonyossággal kizárni sem lehet bizonyos távoli roma kapcsolatok lehetőségét. Érdekes megfigyelni, hogy a roma származásról szóló legenda miért maradt fent hosszú ideig. Ennek egyik oka valószínűleg, hogy Elvis Presley alakja szinte mitikus méretek öltött a populáris kultúrában. Az emberek hajlamosak különleges történeteket kapcsolni a rendkívüli személyiségekhez, különösen akkor, ha azok tehetsége és sikere szinte megmagyarázhatatlannak tűnik. A roma közösségek számára pedig vonzó lehetett a gondolat, hogy a világ egyik legismertebb zenésze esetleg részben az ő kulturális örökségükhöz is kötődik. Akár voltak roma gyökerei, akár nem, Elvis Presley pályafutása fontos példája annak, hogyan képes a zene különböző kultúrákat összekapcsolni, munkásságában találkoztak az amerikai dél különböző hagyományai, és olyan zenei stílus született, amely új, amely emberek millióit inspirálta szerte a világon. Sikere azt mutatja, hogy a művészet képes átlépni az etnikai és társadalmi határokat.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Rádió Dik FM 100.3 romákról, nem csak romáknak. Szép estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Dik Buli velem, Völgyi Zsuzsival. Ha eddig nem volt meg a hangulat, most garantáltan beindul. Dobjatok félre minden hétköznapi gondot, és engedjétek, hogy a zene vezesse az estéteket. A Dik Buliban a zene soha nem áll meg, és a buli őrületesen jó szokott lenni, mert olyan előadókat hozok nektek, akik garantálják a jó hangulatot. Ebben az órában itt lesz Csík Laci, énekel a Kettőnk sorsáról, GVM Dobozi Lacikával, tőlük szól a Hál' Istennek, Hercegtől a Baby, a bulit pedig Gitánóval indítom, aki Berki Martinnal elkészítette az Üzen a Szél című remixét.

A telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel. Úgyhogy szépen megkérlek, hogy most

szerelem. A Rádió Dikken folytatódik, a Dik buli kapcsoljatok nagyobb fokozatra, mert most jönnek az igazi parti himnuszok. Itt lesz Mr. Andreas, szól tőle az éjjel-nappal, Burai is itt lesz, Bittel és Márióval, Ki a nagyobb kanyhalló című daluk szól majd, Emiliótól az egyetlen pillantás, most pedig következzen Bárótól az édesem.

most egy kis komolyság következik, mert jönnek a hírek, nem csak a zenétől dobban meg a szív, hanem attól is, hogy mi újság a nagyvilágban. És ahogy mondani szokták, előbb a hírek, aztán a móka. De ne aggódjatok, a móka pár perc múlva újra bekopog a hangszórótokon keresztül.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden nyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal. A tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házas párt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrúfával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

Már itt is vagyok, és folytatódik a Digbuli itt a Rádió Dikken. Érdemes lesz velem tartani, mert fantasztikus előadók dalait pörgetem. Tombol az éjszaka, és nálunk még mindig folytatódik a táncparketten az őrület. Csak a legdögösebb ütemek, hogy a lábaid ne maradjanak nyugton. Mondom is a kínálatot. Gitano, Pierre Style, Soul, a Jó Estét Álmok remix hamarosan, azután GVM-től a Karma, Berki Artur és Dave Marics Petivel kiegészülve egy kicsit más úristenről fognak énekelni, ezt az órát pedig Tibosszal és a Beskart trióval indítom. Induljon a Megőrjé című dal.

Megyünk is tovább, és digbulizunk. Szól hamarosan Pixa és Grófótól a bulibáról, mert ha ma este bulizni támad kedved, akkor itt nagyon jó helyen jársz. Ez a dal például garantáltan mozgásba hoz, akár otthon vagy akár úton, megalapozza a hangulatunkat ez a nóta. De a tarsolyon még tele van érzelmes és érzéki dalokkal, például Csanya Tibinek A legszebb ajándék az valami fantasztikusan szép dal. Nekem egy jó buliból elmaradhatatlan a következő nóta, szóljon Mr. Andrástól és LL Juniortól a Velem a sok csibész.

Hold a hangunk. A forró ritmusok után forró hírek következnek. Tarts velünk, mert zenével a hírek után ugyaninnen folytatjuk, de már csak a következő órában.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálo bukó. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a bukó az ugye a tüdőnk, a kálo bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
2: Zeneszövegben.
3: De hogy nem.
2: Zeneszövegben. Oh,
3: igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jó, íló. Így van. Szitvász lasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Papusza, a roma kultúra és költészet kiemelkedő alakja. A roma nép története évszázadokon át összefonódott a vándorlással, a hagyományok megőrzésével, valamint a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel. Ebben a történetben különleges helyet foglal el Papusza, polgári nevén Bronislava, akit a világ legismertebb roma költőnők egyikeként tartanak számon. Élete és munkássága nem csupán irodalmi jelentőségű, hanem kulturális és társadalmi szempontból rendkívül fontos, hiszen ő volt az első roma nő, akinek költészete széles körben ismerté vált Európában. Papusza 1908-ban született Lengyelországban egy hagyományos roma közösségben. A roma kultúrában akkoriban az írás és az olvasás nem tartozott a mindennapi élet részéhez, különösen a nők számára. A tudás elsősorban szóbeli hagyományokon keresztül öröklődött tovább, dalokban, történetekben és mesékben. Papusza azonban már fiatal korában különös érdeklődést mutatott a betűk világa iránt. Nagy nehézségek árán titokban tanult meg olvasni és írni, ami abban az időben rendkívül szokatlannak számított közösségekben. A költészet számára nem egyszerűen művészi önkifejezés volt, hanem a világ megértésének eszköze. Verseiben gyakran jelent meg a természet szépsége, az erdők és a folyók világa, a szabadság iránti vágy, valamint az életforma sajátos hangulata. Különösen érzékenyen írta le a vándorló élet örömeit és nehézségeit. Műveiben a szabadság egyszerre jelentett boldogságot, bizonytalanságot is, hiszen a roma közösségek életét gyakran kísérte szegénység, kiszolgáltatottság és előítélet. Papusza életének egyik legfontosabb fordulópontja akkor következett be, amikor megismerkedett Jerzy Ficovszky lengyel íróval és kutatóval. Ficovszky felismerte verseinek értékét és segített azok megjelentetésében. Ennek köszönhetően a roma költőnő alkotásai eljutottak a lengyel és nemzetközi olvasóközönséghez is. Papusza neve rövid idő alatt ismerté vált, és sokan úgy tekintettek rá, mint a roma kultúra hiteles képviselőjére. A hírnév azonban nem csak elismerést hozott számára, a roma közösség egy része úgy vélte, hogy azzal, hogy a hagyományokról és a roma életről beszélt a külvilágnak, megszegte a közösség iratlan szabályait. Emiatt rengeteg támadás és bírálat élte. Életének későbbi szakaszában magányosan és nehéz körülmények között élt, miközben továbbra is hordozta magában a költészet iránti szeretetet és a roma identitás büszkeségét. Papusza munkásságának jelentősége messze túlmutat az irodalmon. Versei hidat építettek a roma és nem roma társadalom között. Olyan emberekhez juttatták el a roma kultúra hangját, akik korábban keveset tudtak erről a népről. Költészete hozzájárult ahhoz, hogy a roma közösségeket ne csupán sztereotípiákon keresztül lássák, hanem emberi történeteinken, érzéseinken és értékeinken keresztül is. Papusza alakja különösen fontos a roma nők számára. Élete bizonyít, hogy a nehéz társadalmi körülmények és az előítéletek ellenére is lehet maradandót alkotni. Bátorsága, tanulni akarása és művészi tehetsége inspirációt jelent mindazoknak, akik hisznek az oktatás, a kultúra és az önkifejezés erejében is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

romákról, nem csak romáknak, aki most kapcsolt ide, az jó helyen jár, mert itt van a legőrültebb buli, ez itt a Dig buli. Ma este senkit nem hagyok zene nélkül, sőt, itt szólnak a legjobb és legütősebb dalok. Például LL Junior, K. Kevin és Rhythmus Feat Érdi Babával kiegészülve egy olyan dalt hozott létre, ami pörgős, ütős és vad egyszerre, a szövegre pedig érdemes odafigyelni, mert komoly mondani valója van. Hamarosan itt lesz Csanya Tibi Gitánóval, szól egy vadonatúj dal, Csókolj még címmel. Ennek az órának a hangulatát pedig indítsa el Oliver Wolf, szóljon tőle a Baby.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Vorbinas.
2: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

fények hunyorognak a város felett, a basszus dübörög, és az éjszaka olyan végtelennek tűnik, hogyha a rádió dikken vagy, és a dikbulit hallgatod. Jöjjenek olyan dalok, ami tökéletes az éjjeli ritmushoz, például Horváth Tamás, GVM, Igni, Herceg, Hírflow, Szól majd a rossz a véred, Csík Lacitól pedig egy hosszabb hangvételű diszkó egyveleget is pörgetek, most pedig egy héttagú fiú csapattól szóljon a Seventől egy fantasztikus

mára a Rádió Dikken a Dik Buli esti műsorába. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a zenéim egy kicsit szebbé tették az estéteket. Legyen nyugodt az éjszakátok, találkozunk holnap is, este 8 órától 11 óráig. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: nem vár.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősíteni az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírbátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett kézháró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 4-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégünk Volszkiné Farkas Mónika, énekes, előadó művész és pedagógus, aki több mint 2 évtizede tanít, miközben a magyar nóta és operett hagyományának aktív előadója. Koncertjein a klasszikus magyar dallamvilágot képviseli, pedagógusként pedig a zene élményszerű átadását tartja legfontosabb küldetésének. Köszönöm, Mónika, hogy itt vagy és beszélgetsz ma velem.
6: Köszönöm a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
5: Beszéljünk kezdésként közéleti szerepléseidről, hiszen a HAKME Egyesületnek az alelnökeként nem sokára ünneplitek az Egyesület 20 éves jubileumi fennállását, amit egy nagyszabású koncerttel szeretnétek megkoronázni.
6: Így van, 2026. március 28-án lesz a 20 éves jubileumi gálakoncertünk, Újpesten, az Újpesti Ifjúsági Házban lesz ez a koncert, és nagyon-nagyon készülünk rá.
5: Milyen műsorra számíthat az érdeklődő közönség?
6: Ez egy nagyon összetett, hosszú műsor lesz, ugyanis a 20 évünket fogjuk nagyban felsorolni. Sokan fognak beszédet mondani, énekesek lesznek, mégpedig olyan énekesek, akik a Hakme Egyesület Nóta körének a tagjai, illetve tiszteletbeli tagok, akik csatlakoztak hozzánk a 20 év alatt.
5: Édesapáddal már sokat beszélgettünk a Hakme Egyesületről, de azért szeretném, hogyha egy kicsit te is felvilágosítanál bennünket, hogy hogyan telt az elmúlt 20 év. Mesélj nekünk kiemelkedő eseményeket, történéseket. Mi a célja az Egyesületnek?
6: Az Egyesületünk ugye 2006. március 18-án alakult. A legelső ilyen ülésünkön, megbeszélésünkön összesen 10 voltunk. És a jövőt terveztük, hogy mit tegyünk a magyar kultúráért. Voltak ott zenészek, énekesek, táncosok, és eltett 2 hónap, és 2 hónap alatt közel 80 fővel működtünk. Csatlakoztak hozzánk nem csak művész emberek, hanem hétköznapi civil emberek is, akik iskolapedagógusok, igazgatók, sok-sok ember csatlakozott hozzánk, és tulajdonképpen az volt a célunk, hogy a magyar kultúrát, a kulturális értékeket ápoljuk, és továbbvigyük, és továbbadjuk a következő generáció számára. És lett egy klubhelyiségünk Újpesten, a saját klubhelyiséget béreltünk, fenntartottuk, saját kezünkkel raktuk rendbe, színpadot építettünk, hangtechnikát szereltünk be, festettük, tehát tényleg a két kezünkkel raktuk össze a klubhelyiségünket, és ebben a klubhelyiségben évekig minden héten valamiféle rendezvényünk volt. Abban az időben kialakultak tagozataink, egyrészt ugye működött a cigányzenekarunk, az kezdetektől fogva, volt tánczenei tagozatunk, ahol tánczenéket játszottunk, irodalmi körünk, színház tagozatunk, gyönyörű előadásunk volt, a Sose felejtem el, hát akkor voltam épp terhes a nagyobbik gyerekkel, és még 8 hónaposan színpadon álltam vele, és Harsányi Gáborral egy nagyon jó darabot csináltunk. Az egy nagyon emlékezetes dolog volt, és hát volt egy sport tagozatunk, egy gumiasztalugró csoportunk is. Rengeteg kiállításunk, fotókiállítás, képkiállítás, irodalmi köröket szerveztünk, illetve nagyon sok versenyt szerveztünk már az első időkben, elsősorban gyerekeknek, budapesti népdaléneklési versenyt, tánctalálkozót. A tánctalálkozón gyerekek és felnőttek is jelen voltak, ezt szinte minden évben szerveztünk. Aztán jött a felnőtteknek az Arany Cinege nemzetközi énekverseny, ami hát az évek folyamán nagyon-nagyon közkedvelt és ismert verseny lett határainkon belül, és az ország határain túl is. Mindazok, akik nálunk jártak, szerepeltek ezeken a versenyeken, főleg a felnőtt versenyeken, azok már mind befutott művészek, énekesek lettek. Tehát célunk volt az is, hogy a tehetségeket felkutassuk. És ezeket a tehetségeket segítettük, hol a kapcsolatokon keresztül, ugye TV-rádió felvételekhez igyekeztünk őket segíteni. Úgyhogy az is célunk, hogy a tehetségeket felkutassuk, illetve a kultúrát ápoljuk, és a kultúra minden területét. Tehát az egy része, hogy nálunk ugye a cigányzenekar eléggé foglalkoztatott, hiszen nem csak az a célunk, hogy nálunk játszik a zenekar, hanem más nótaköröknek is segítséget nyújtunk, és kísérik az énekeseket.
5: Hogy érzed, sikerült hozzájárulni az Egyesületnek esetleg a cigányzene népszerűsítésében? A magyar nóta népszerűsítésében?
6: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát édesapám annak idején pontosan azért nevezte el a mesteréről, Farkas Gyuláról, ugye Gyule bácsiról, mindenki így hívta, mert az ő tanításait adta tovább a nálunk tanulóknak most jelenleg is, tehát jelenleg is ő a művészeti vezetője a Farkas Gyula Nótakörnek, és nem csak stílust oktat, hanem azt a fajta emberséget, amit Gyula bácsi tanított, azt nekünk is továbbadta, meg továbbadja.
5: Ez a magyar nóta, ez valami egészen egyedi stílus, és egészen egyedi ízvilágot igényel. Tehát mondjuk, aki az opera szakon végez, akár a zeneakadémián, nem biztos, hogy egykönnyen megbirkózik ezzel a stílussal, hiszen annyira más egyedi jellemzői vannak.
6: Más-más technikát igényel, tehát az a baj, vagyis hát nem baj, ugye a klasszikus éneklésbe a levegő, mint olyan technika, ugye forgatjuk a levegőt. Na most a magyar nótához nem kell akkora nagy levegő, illetve teljesen máshol vannak a hangsúlyok, mint mondjuk a klasszikus zenében. Tehát nekem hál' Istennek szerencsém volt többféle műfajt tanulni, többféle tanártól, tehát megfelelő helyen tanultam a különböző műfajokat, és teljesen más-mást igényel. Mondjuk egy musical, egy klasszikus darab, egy cigánynóta, egy operett, egy sanzon, tehát teljesen mást igényel.
5: Édesapád mondjuk, hogy ennek a szakértője, hiszen a Rajkó zenekarban ezt nagyon alaposan megtanulta a Gyula bácsitól, és hát az évtizedek alatt, amit a műfaj előadásában töltött. Tulajdonképpen ez az, ami őt feljogosítja arra, hogy jogosan és természetesen teljes erőbedobással és teljes tudását átadva okítja az érdeklődő egyesületi tagokat erre a műfajra.
6: Így van, hát nagyon sok olyan ember jön hozzánk, akik végzett művészek, tehát operaénekes vagy kórustag rádióban, és jön hozzánk, és tanulja a magyar nótát, és sokszor mondják, hogy Mónika, de jó neked, és mindig mondom, hogy hát persze, minden az évek, tehát, hogy a rutin, és amit még mindig mondanak nekem, hogy nem csak az éneklésben, hanem a szervezésben. Tehát az, hogy én 20 éve több mint 20 éve szervezek, és beletanultam magába a szervezésbe, vagy egy műsorszerkesztésbe, hogy elmegyünk egy másik nótakörbe, és hogy hogyan kell egy műsort felépíteni, vagy milyen háttérmunkából áll ez az egész, én ezt tulajdonképpen itt a hakméba tanultam meg. Tehát az évek, a rutin azért az nagyon sokat számít, és egy jól felépített műsor az szerintem nagyon fontos. Tehát, hogy lehet műsorokat gyártani, de azért a szakmaiságnak ott kell lennie ahhoz, hogy egy jó műsort kínáljunk a közönségnek.
5: Tehát akkor szervezőként tulajdonképpen te vagy az egyesületnek az egyik motorja. És esetleg énekpedagógiai tapasztalatod, a tudásodat is kamatoztatod az egyesületben?
6: Apukám mindig elmondja, amikor tanít, én nagyon figyelem az ő tanítását, hogy ő nem hangképző tanár. Viszont amikor a képzett énekesek eljönnek hozzánk, és ugye ő valamilyen stílust tanít, vagy mond nekik, és akkor próbálom a zene nyelvére lefordítani nekik, hogy ott most éppen mit csináljon, tehát mire figyeljen. És akkor ebben tudok nekik segíteni. Többször volt már olyan, hogy megkerestek külön, hogy segítsek nekik felkészülni dolgokba, és akkor természetesen amiben tudok segítek. Vagy például volt olyan, hogy egy tanult komoly operett primadonna hívott fel, hogy neki van szüksége tanítványainak ötletre, és akkor megkeresnek, és akkor én is próbálok most már tanácsokat adni, mert eddig mindig apu adott tanácsokat a nagyobb művészeknek, most már hál' Istennek engem is keresnek.
5: Téged is gyakran lehet egyébként hallani a Hakmer rendezvényein. Általában magyar nótákat énekelsz a cigányzenekar élén.
6: Igen. Eleinte, megmondom őszintén, hogy nem nagyon szerettem, és apu nem is nagyon engedett, mert én eredetileg színésznek készültem, és a színművészetire sem nagyon akart engedni, mert féltett, tudta, hogy milyen ez a pálya. És én háromszor felvételiztem a színművészetire, tehetséges voltam, a mestereim ezt mindig megmondták, mert hogy drámatagozatos gimnáziumba érettségiztem, tehát színházmesterség, beszédgyakorlat, tehát nagyon sokféle órám volt, és mindig azt mondta akkor a mesterem Őze Áron, hogy Monika, menjél, próbálkozz többször, mert tehetséges vagy, és van lehetőséged. És a harmadik felvételim után mondtam azt, hogy én itt Magyarországon nem leszek színész, mert akkor láttam át, hogy milyen nehézségei vannak a pályának. Aztán játszottam ugye ebbe a bizonyos darabba Harsányi Gáborral, és ő akkor mondta, hogy menjek ki vele Amerikába egy turnéra, de én akkor már terhes voltam, és mondtam, hogy ha ezt egy 10 évvel ezelőtt kapom meg ezt a lehetőséget, biztos, hogy éltem volna vele, de akkor nem, és mindig álmom, hogy majd lehet, hogy öregként játszok egy színházba, vagy esetleg riportokat készítek én is, hát majd meglátjuk, hogy ez az álmom valóra válik-e. Nekem a tanítás az egy olyan szívügyem, tehát hogy én annélkül nem léteznék. A tanítás és az éneklés az az életem fontos része, én ezt szeretem csinálni, én ettől vagyok boldog.
5: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez. Nagyon fontos, lényeges elem a zenei képzésedben, hogy cigányzenés családból származol.
6: Igen, ezt mondom, nagyon-nagyon érdekes, hogy mindenki azt hiszi, hogy én úgy születtem, hogy igen, a zenét, a zene szeretetét, az anyamébe, az anyatejjel szívtam magamba. Viszont én cigány nótát és magyar nótát nem énekeltem, hanem ugye elmentem felvételizni már tehát a színművészeti után tanítottam, elkezdtem tanítani, és az első évem utánapú bevitt, hogy menjünk felvételizni az Országos Szórakoztató Zenei Központ stúdiójába. Ezt a Jenőhöz bevitt, felvételiztetett, felvettek, apu járta a világot, kiment külföldre, és én egy éven keresztül iskola, tehát tanítás után jártam be énekórákra Kovács Percer Olsolyához, Esze Jenőhöz stílusórákat hallgatni, Esze Zsolthoz szolfézsórákra, és rengeteget tanultam, tehát éjjel-nappal én az OSK-ba voltam. És én egy év alatt letöttem az előadó művészi engedélyem, tehát egy éven betelt, de nagyon szorgalmas voltam, és utána még ott maradtam még tanulni, még egy évet, és még mindig tanulhatnék, tehát életem végéig a különböző stílusokat, mert Esze Jenő egy olyan zseni, tehát hogy olyan nyelveken énekelt föl nekem dolgokat, hogy szerintem én életem végéig még tanulhatnék tőle, de most már hál' Istennek azért, ugye ott van az apukám, ott van az öcsém, aki nagyon-nagyon sokat tud nekem segíteni, ugye ő is világot járt embert, és a különböző népek, nemzetiségeknek a zenét tőle is meg tudom itt tanulni. Úgyhogy sokszor van olyan, hogy megyek énekelni étterembe, mert szoktam helyettesíteni az Ínyenckert étterembe, és ott nemzetközi csoportok vannak, ugye ott konferálni kell angolul, különböző nyelveken énekelni kell, akkor volt olyan, hogy a Dunapalotába kellett mennem még akkor helyettesíteni, és volt 2 hetem, hogy a kínai dalt megtanuljam, és megtanultam. Szóval az a szerencsém, hogy nagyon gyorsan tanulok, szöveget is, dallamot is, biztos, hogy a fülem azért az így öröklődtem, tehát hogy örököltem ezeket a készségeket. Amit sajnálok, hogy én kiskoromban zongoráztam, 5 éves koromban kezdtem a zongorát, és mikor beköltöztünk Budapestre, el kellett adnunk az óriási zongorát, és így a zongora tanulásom abba maradt. Aztán hegedültem, mert hogy az öcsém is hegedült, és akkor mindig vinnem kellett őt, és mentünk a Tücsök zenekarba, ő az egyik szólamba, én a másikba, de ő valahogy tehetségesebb volt. És utána főiskolán furuljáztam. Tehát a hangszereket kipróbáltam, de egyiket se éreztem magaménak, és akkor a hang, ami egy olyan hangszer, amit folyamatosan képezni kell, és hál' Istennek, miután ugye már könnyű zenét is énekeltem, elkezdtem a hakméba is a magyar nótát tanulni édesapámnál, jött egy előadás, ahol találkoztam Ötvös Csilla operaénekes művésznővel, és neki annyira tetszett az egyéniségem meg a személyiségem, hogy azt mondta, hogy ő nagyon szívesen elvállalná a hangképzésemet. És hát ennek most már több mint 15 éve. Tehát én több mint 15 éve Ötvös Csillához járok, és heti szinten mi skálázunk, holnap is, holnap reggel is skálázunk. És nagyon-nagyon hálás vagyok Ötvös Csillának, mert tőle az operetteket nagyon szépen megtanultam, azt gondolom, hogy folyamatosan bővítem a repertoárt, és bármit, amit meg kell tanulnom, Csilla mindig átveszi velem, és utána mindig a zenekarral tudok próbálni, úgyhogy nagyon nagy szerencsém van, és azt gondolom, hogy annak, aki nálunk van, és ezt el is fogom mondani, bárhová megyek, hogy attól különleges a hakmá, és a Farkas Gyula nótakör, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan nótakör itt Budapesten, ahol az emberek élő cigányzenekarral tudnak próbálni a próbákon is, és az előadáson is. Tehát ez egy olyan különleges lehetőség. A kezdetek kezdetén, amikor klubhelyiségünk volt, akkor karaoke partikat is tartottunk, és azt is meg kellett tanulnom, hogy milyen egy karaoke party. Tehát amikor én kísérem a zenét, és más az, amikor a zenekar kísér engem.
5: Ez egy egészen másfajta hozzáállást igényel, egy technikai tudást. Egy picit térjünk még vissza a kezdetekhez, hiszen te azért 17 évesen kezdtél klasszikus alapokkal, ami nagyon fontos ebben a tekintetben, hiszen akkor ezek szerint neked vannak klasszikus alapjaid, énektechnikailag, majd a szórakoztató zene irányában szereztél végzettséget, és ami tulajdonképpen az elérhető legmagasabb végzettség volt abban az időben, ha jól sejtem.
6: Így van.
5: És akkor magyar nóta, sanzonok, sőt, én hallottam tőled egyébként a YouTube-on még egy jazz felvételt is, például az Olof Meat.
6: Igen.
5: Tehát akkor nagyon széles repertoárral rendelkezel. Nagyon. Mégis hogyan definiáld magad, hogy melyik az a műfaj, ami a legjobban jellemző rád? Hát ha megkérdezik, hogy melyik az a stílus, akkor melyiket?
6: Annyiszor megkérdezték már tőlem, említenéd. És mindig gondolkodom rajta, mert azt mondják, hogy nagyon-nagyon jól áll a tánczene. Tehát ha meghallgatnak, akkor azt mondják, hogy az az enyém. Viszont nagyon szeretem az operettet, mert az operettben egyrészt színész is vagyok, másrészt ott a cigány zenekar mögöttem, és tehát én nagyon szeretek játszani a színpadon. És egy igazi jó előadó attól jó előadó, hogy átéli és át tudja adni a közönségnek. Amikor az előadó művészi vizsgám volt 2005-ben, akkor több olyan énekes is ment be, aki ismert énekesnek a gyereke. És bent voltunk a vizsgán, többen vizsgáztattak, híres neves művészek, énekesek, Szirmai Laci bácsi. És bementünk a vizsgán, vizsga után túl voltunk, és az egyik társam sírt. És kérdeztem tőle, hogy mi a baj. És másnap megkérdeztem Eszejenő tanár urat, hogy tanár úr, hát mi történt, ő sokkal ügyesebb, mint én, jobb a hangja, ügyesebb szolfésból. És hogy én megkaptam a kategóriát, ő nem kapta meg. És annyit mondtak, hogy én előadó művész voltam. Tehát, és még annyit megjegyzett ott az egyik énekes tanár úr, hogy Monika, magának a színpadon a helye, de egyet ne felejtsen el, a hangképzés az fontos. És nagyon boldog vagyok, hogy megtaláltam így Ötvös Csillát, vagy a sors összehozott minket, mert egy jó hangképző mindennek az alap, és kell mindig a külső fül. Tehát én például mindig visszahallgatom magam, visszahallgatom az előadásaimat, és értékelem magam, és sose vagyok megelégedve magammal, mert mindig szeretnék jobb és jobb lenni.
5: Egy picit részletezzük ezt a hangképzést, tehát hogy ez hogyan működik, hogy felkelsz reggel, és akkor mondjuk a zuhany alatt skálázol?
6: Nem.
5: Vagy nem. Hogy történik
6: a
5: ez?
6: A reggeli skálák azok nem túl jók, mert a hangnak igazából az korai, de sajnos az ének tanár nénimmel is csak reggel szoktunk, holnap korán reggel is skálázunk. De valóban van olyan, hogy a zuhany alatt énekelnek az emberek, mert hogy jó kedvükben énekelnek, de maga a skála, tehát amikor 17 évesen én a zeneiskolába bekopogtattam, hogy én most felvételizni szeretnék.
5: Ez volt az Újpesti Zeneiskola, ugye?
6: Hát igen, a WC előtt megtaláltam a tanárnénit ott, és akkor mondtam, hogy én most szeretnék felvételizni szülői engedély nélkül. Mondták, hogy jó, bemehetek, meghallgatnak, mert hogy a szüleim nem tudtak róla. És akkor hát bejöttek többen, jött egy zongora kísérő, és akkor meghallgatott, és mondták, hogy hát fölvesznek természetesen. És akkor utána tudták meg a szüleim, hogy én felvételiztem a zeneiskolába, mert hogy én a színművészetire akartam menni. És akkor végül is elmentem én, tehát hogy tanultam én klasszikus zenét, tehát ezt a belcanto éneklést, és utána könnyű zenét énekeltem, ott is azért skáláztunk, de alapvetően az OSK-ban ott inkább stílusokat tanultam. És mondom, ebben fantasztikus tanár volt Eszejenő tanár úr, illetve hát a szolfés, hát ugye én a fiához jártam szolfésra, és amikor ott ültünk, sose szerettem a szolfést. Tehát ültünk benne az órákon, és akkor tanultuk az összhangzattant, és mindig megkérdeztem, hogy miért kell nekem ezt tudni, és akkor mondta nekem a tanár úr, hogy Monika, hát meg fogja tudni mondani a zenésznek, hogy mit fogjon. Hát mondom, én nem fogom megmondani, de viszont hallani meg hallom. Tehát, hogyha a zenészek nem azt az akkordot fogják, ami kell, azt rögtön meghallom.
5: De gondolom, hogy azért a szolfést azt megelőzte egyfajta hangszer ismeret, hangszertudás. Tehát amit meséltél az előbb, hogy zongorával kezdtél, majd hegedűvel folytattad, ez olyan alapot adott neked akár a szolfés tanuláshoz is, vagy akár a zenei elképzelésekben, amely nem minden énekesnek adatik meg, meg kell, hogy mondjam. És szerintem azok a legjobb énekesek, akik hangszeren is tudnak játszani,
6: ez
5: vagy
6: így
5: tanultak.
6: Van, ez így van, és akkor én felnőtt koromban elmentem újra zongorázni, gondoltam én majd lekísérem magam. Hát odáig jutottam, hogy le tudok játszani, de magamat már kísérni nem fogom, tehát ahhoz már későn kezdtem el én újra a zenét tanulni, és akkor most egy újabb ötletem támadt, mert hogy Dévai Nagy Kamilla tiszteletbeli tagunk, és volt, meghívtam őt az iskolába egy koncertre, és annyira tetszett a koncert, és akkor mondja nekem, hogy hát Monika, gyere el hozzám nyáron gitározni, megtanítom az alapokat, úgyhogy most nyáron megyek gitározni Dévai Nagy Kamillához.
5: Na ez egy izgalmas feladat lesz akkor.
6: Igen.
5: És hát, hogy is mondjam, én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat azért alapvetően fiatalkorban érdemes természetesen elkezdeni, de nekem egyébként az a tapasztalatom, hogyha később kezdi el valaki, akkor sem lehet persze erről teljesen lecsúszni, de viszont nem biztos, hogy gyorsabban megy felnőtt fejjel sem a hangszertanulás. Te ezt hogy érzed? Hogy tapasztalod?
6: Beszélhetnék én itt pszichológiáról, meg agyról, meg kutatásról, meg mindenféléről. Egy a lényeg, a gyerek agy az mindent magába szív. Uh-huh. Hát ugyanígy a nyelvet, a zenét, pici korba kell ezeket elkezdeni.
5: Mint ahogy te is csináltad.
6: Így van, de felnőtt korban, tehát én mindig azt mondom, hogy sosincs semmi veszve, mikor jönnek az énekesek, vagy emberek, hogy jaj, én nem tudok énekelni. Mindenki képezhető. Tehát mindenki képezhető. Ez bármilyen területen, ha valaki akar valamit, akkor meg tudja tanulni. Csak akarni kell.
5: Neked a másik jelentős szakterületed a pedagógia. Tehát a gyerekeknek a képzésével, fejlesztésével foglalkozol, foglalatoskodsz, és azon dolgozol nap, mint nap, hogy ezeket a piciket, elsősorban akkor alsó tagozatosokat, őket fejleszd az agyukat, fejleszd a gondolkodásukat, a látásmódjukat. Ez hogy jött számodra egyébként? Hiszen főleg úgy, hogy zene, aztán színművészet, és akkor ezután végül is pedagógia lett.
6: Igen, amikor én középiskolás voltam, akkor apukám megkérdezte az osztályfőnököt, hogy mit tanulhatnék, és akkor én már abban az időben segítettem az osztálytársaimnak, tehát mindig is segítő szándékkal voltam az akkori osztálytársaim iránt is, és akkor bennem egy ilyen folyamatos segítségadás az, ami működik, és hát szeretek tanítani. Uh-huh.
5: És hát gondolom a gyerekeket.
6: Igen.
5: Hiszen azért én is ilyen piciket is tanítok, és én azt érzem, hogy mindig feltöltenek engem. Tehát, igen. Hogy annyi energiát tudnak adni ezek a gyerekek, hogy
6: hát meg leszívni is, tehát, hogy...
5: Ja, igen!
6: Tehát az energiáim is sokszor leszívják, de minden, tehát én minden reggel úgy kelek fel, most pont a múlt héten egy képzésem voltam, meg most a hétvégén is leszek, hogy megkérdezték tőlünk, hogy indulunk minden hétfő reggel az iskolába, és akkor mondtam, hogy talán ér rám az a jellemző, hogy ilyen kíváncsisággal megyek, mert várom a hét feladatait. Tehát, hogy nagyon sok feladatunk van egy héten, és nem csak a tanítás, hanem a nevelés is. Tehát, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy mi vagyunk a legtöbbet a gyerekekkel.
5: Így van.
6: Többet vagyunk a gyerekekkel, mint a szüleik. És hát nekünk fontos a nevelés is.
5: Mit tartasz a legfontosabbnak a nevelési kérdésben ezeknél a gyerekeknél?
6: Nagyon-nagyon nehéz az értékek miatt. Tehát teljesen más értékekkel rendelkeznek családok. Tehát ez itt a legnagyobb probléma, hogy sokféle család van, sokféle környezetből jönnek, más-más értékekkel. Például mondok egy példát. Én általában a gyerekeket mindig gála műsorokon felléptetem, tehát szereplünk nagyon sokat. És amikor azt kérem például, hogy egy ünneplő ruha, tehát már az problémát jelent a mai családoknál, hogy mi az, hogy ünneplő ruha. Tehát az, hogy a gyerek megkérdezi, hogy de Monika néni, mi az, hogy ünneplő cipő? Hogy néz ki egy ünneplő cipő? Mm. Tehát, hogy alapvető dolgok, amik régen adottak voltak, vagy kötelező volt, ma már minden olyan szabad. Tehát ma már a családok nagyon szabadon élnek, nincsenek szabályok, és bizony kellenek a szabályok, és a gyerekeknek is kellenek a kötöttségek, pontosan azért, mert ha nincsenek meg az alapvető szabályok, akkor a gyerekek is bizonytalanak lesznek. És egy teljesen más generáció, ami most felnő, mint ami a mi időnkben volt, és ha megnézzük az oktatást, vagy a gyerekeket, akkor minden 5 évben ez teljesen változik. Tehát 5 évente. Tehát nálunk most épp generációkutató is volt, aki előadást tartott pont az iskolánkban erről, és tehát, hogy itt 5 éveken belül is olyan változások vannak, hogy nagyon.
5: Nyilván a COVID az egy jelentős hatást gyakorolt erre a generációra, akiket éppen most tanítunk, hiszen ők akár az óvodából, akár a korai gyereknevelési fázisban olyan hiányokat is szenvedhettek, amik a jelen oktatásban problémákat okoznak számunkra.
6: Így van, hát egyrészt a gyerekeknek ezek a szociális képességeik teljesen mások, a másik pedig, hogy a szülőknek az elvárása az iskola felé teljesen más. Tehát például elvárják azt, hogy rendszeresen fölrakjuk a leckét. Tehát ilyen a mi időnkben nem volt, tehát ha valaki hiányzott, elkérte az osztálytársától, vagy más szülőtől, most meg elvárják, hogy mindent készen kapjanak.
5: Hiszen ott van a kréta, ami lehetőséget is biztosít nekünk erre egyébként.
6: Igen.
5: De hát nekünk is meg kell tanulni ennek a használatát, esetleg Igen. adaptálni a mai kor elvárásaihoz. Én azt tapasztalom egyébként, hogy időnként egyes növendékeim nem úgy jönnek be mondjuk zongoraórára, mint ahogy én bementem, hogy csokolom Gitta néni, vagy jó napot Csilla néni. Szervusz! Te ehhez mit szólsz?
6: Igen. Nagyon érdekes, amikor én főiskolás voltam, akkor kerültem a munkahelyemre, és azóta ott vagyok. Ott rögtön az volt, hogy alsó tagozaton tegezték a tanárnéniket. Viszont problémát szül, mert ezek a gyerekek fölkerülnek felsőbe, és ugyanúgy találkoznak velünk, ott meg már magázódni kell. Tehát, hogy a gyereknek 4. és 5. között át kell állnia a magázódásra, és sokszor nehéz. Hát nagyon sok osztályon ment már ki, és most is van olyan, akik már felsősök, és lejönnek, és ugye 4 évig tegeztek, utána megjönnek, hogy jó napot kívánok, Monika néni, és akkor persze természetesen én is magázom már őket, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz velük ilyen szempontból, de pont ezen gondolkoztam, hogy hát közel 25 éve, de jó 23 éve hivatalos, hogy ott tanítok, tehát ez a 23. tanévem, de hogy mindig nagyon-nagyon lelkesek voltak a tanítványaim, és mindig visszaigazoltak, és a héten volt egy olyan esetem, ahol a szülőkkel be kellett menni az igazgatóságra. És tehát a gyerek is, tehát egy huncut rosszon gyerek, de hogy szeretjük egymást, és akkor utána megbeszéltük a dolgokat, és hogy mindig az ilyen gyerekekre fogok emlékezni, akik ilyen huncutok voltak.
5: Hát ez kétségtelen.
6: Igen.
5: De most csoportban oktatni az teljesen más, mint az egyéni zongoraóra mondjuk. Ezt megtapasztaltam akkor, amikor például szolfést kellett helyettesítenem, és olyan csoportot kaptam, hogy elsősök, tehát szeptemberben kezdték az iskolát. Mindenki másik óvodából jött, mindenki egy külön egyéniség, és hát voltak olyan picik, akik még nem biztos, hogy be tudtak illeszkedni a csoportba, és volt, hogy a terem közepén fetregett az egyik, mert hát szóval vannak ilyenek is, ezeket meg kell tanulnia kezelni egy pedagógusnak. És én egyébként azóta nagyon tisztelem a tanítónőket, hogy ezekre képesek. Van eszköztáruk, hogy ezeket megoldják, ezeket a feladatokat. De hogy oldasz meg egy ilyen kérdést, amikor a terem közepén mondjuk fetregett?
6: Ma is volt ilyen, Mondom épp a kisfiúnak, hogy mondom, miért fekszel a pad alá? Hát, mert ez egy jó játék. És akkor mondom neki, de 3. vagy. Mondom, nem biztos, hogy ezt, ha a felnőttek látják, akkor azt mondják, hogy nagyon jó. Tehát azt gondolják, hogy aki oda bújik, annak valami problémája van. És akkor mondja, hogy de hát nekünk meg ez egy tök jó játék, Mónika néni. Tehát, hogy játékból bújnak ők be, egy csomó mindent játékból csinálnak, például az egymással való szociális dolgok, tehát úgy barátkoznak, hogy piszkálják a másikat. Tehát ez a legújabb trendi a gyerekeknél, hogy barátkozni akartam csak. Tehát, hogy egy csomó mindenben nem gondolnak bele, és mi felnőttek megint másképp látunk dolgokat. Tehát a gyerekek sokkal egyszerűbben túllépnek dolgokon, mint mi felnőttek. Sokkal könnyebben elfogadnak dolgokat. Azt is könnyebben elfogadják, ha valaki más. Én például a Bárciba azért kerültem oda, ez a Bárci Géza általános iskola Békásmegyeren, mert ez egy befogadó iskola. És én annak idején a szakdolgozatomat a másságról írtam, pszichológiából, és összehasonlítást végeztem két iskola között, egy állami iskola között, meg egy magániskola, ahol kimondottan ilyen speciális gyerekekkel foglalkoznak, és én mindig a kihívásokat kerestem, és a más gyerekek azért mindig egy nagyobb kihívás. És a mostani osztályom is egy különleges osztály, mert egy matek tagozatos osztály, előtte művészeti osztályom volt, és a matek tagozaton kellett nekem a magyart, az énekzenét, a kis lelküket ápolni, és nagy része mint fiú. Tehát lány szinte alig van az osztályba. De hogy ezek a gyerekek is valahol, tehát hogy van lelkük, mindegyiknek van, de sok a fiú erő ebbe a csapatba. Okosak, csak hogy megy a rang létre, hogy ki hol van a csapatba.
5: Mai vendégünk Volszkiné Farkas Mónika, énekes, előadó művész és pedagógus volt, aki több mint két évtizede tanít, miközben a magyar nóta és operett hagyományának aktív előadója. Koncertjein a klasszikus magyar dallamvilágot képviseli, pedagógusként pedig a zene élményszerű átadását tartja a legfontosabb küldetésének. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra,
1: akkor Roma Szalon.
3: A Rádiódi kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: a mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódíj.
1: Tűnök a tömegből a stílel, mindegy, hogy laza vagy elegáns, mind a kettő stimmel, full

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérretett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 5-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégünk ismét Voszkiné Farkas Mónika, énekes, előadó művész és pedagógus, aki több mint 2 évtizede tanít, miközben a magyar nóta és operett hagyományainak aktív előadója. Koncertjein a klasszikus magyar dallamvilágot képviseli, pedagógusként pedig a zene élményszerű átadását tartja legfontosabb küldetésének. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk többek között a pedagógiai tapasztalatairól és legszebb előadó művészi élményeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Viszont neked az egyik előnyöd, és hát mondjuk az, hogy specialitásod, az, hogy otthon vagy a zenében és a drámapedagógiában, amit gondolom intenzíven alkalmazol is az oktatás során. Mesélj nekünk erről egy picit, hiszen azért nem minden tanítónő rendelkezik ezekkel a gyakorlatokkal, képességekkel.
4: Én a drámatagozaton annak idején nagyon sok ilyen drámajátékot játszottunk, és nagyon sokat olvastam utána, mert hogy színjátszó kört is vezetek. Uh-huh. Tehát már vezettem, és most újra vezetek, és most egy kicsit olyan szempontból különleges a helyzet, hogy egész piciket, tehát másodikosokat, harmadikosokat és ötödikeseket, tehát különböző korosztályokkal dolgozok együtt, és most is zenés produkcióval készülünk, mert hogy olyan az akusztikája az iskolának, tehát mindig valami zenés dolgot készítünk, és hát nagyon élvezik a gyerekek. Én eleinte nem is gondoltam volna, hogy ennyien jönnek újra a színjátszóra, de egymás után adják át, hogy mi történik a színjátszón, és folyamatosan jönnek a gyerekek. Tehát szeretnek jönni. Nagyon sok helyzetgyakorlatot, szituációs játékokat játszunk, amit nagyon élveznek. Most nyáron szeretnék majd egy-két napos ilyen intenzív színjátszós csapatnak összeállított foglalkozásokat készíteni. Az óráimon is elég gyakran megjelenik a zene, például lecsendesítésnek is szoktam használni órák elején. Nagyon szeretem az, hogy a gyerekek fantáziája, hogy elindul. De közben éneket is tanítok. Például most kezdjük majd el a szimfonikus zenekarnak a hangszereit megismerni. Amikor elindult ez az osztályom, akkor mondtam az igazgatónak, hogy kicsit tartok tőle, hogy szinte csak fiúkból áll. És akkor mondta az igazgatónő nekem, hogy hát Monika, fognak nálad énekelni. Valóban énekelnek. És például nagyon sok ritmus hangszert használok az órákon, és akkor az együtt zenélés öröme, tehát az is megjelenik nálunk. Nagyon fontosnak tartom a ritmust, a szolmizálást, mert összekötődik az olvasással, a szótagolás. Tehát amikor az óvodából jönnek ezek a kicsi gyerekek, akkor nagyon fontos az, hogy a lépegetés, hogy mérőre tudjanak lépni. Tehát, hogy ilyen zenei dolgokban is össze tudom kapcsolni például az olvasást, szótagolást a zenével. Ez is nagyon fontos, szerintem.
3: Vannak olyan nézetek, amikor azt mondják, hogy 10 éves korig tulajdonképpen csak zenét kellene tanulni a gyereknek. Ez nyilván azért a mai korban már azért nem reális és nehezen megvalósítható, hiszen fejleszteni kell többféle szempontból egy gyermeket. De valóban az, hogyha például zongorázik valaki, mást játszik a bal kezével, mást játszik a jobb kezével, olvassa a kis bogyókat az ötvonalos rendszerben, tehát fel kell tudnia olvasni, hogy az milyen hang, utána meg kell keresni a hangszeren is, ebben az esetben a zongorán, hogy az hol van, le kell ütni ritmusban, és akkor persze még a pedálozásról nem is beszélek, ami csak néhány évvel később fog ehhez csatlakozni. De ez egy rendkívül összetett agyi folyamat. Én például gyakran szoktam azt csinálni, hogy megtanítom mondjuk a dallamot jobb kézzel a gyermeknek, ahogy kell, és megtanítom neki ezt bal kézzel is. Uh-huh. Hogy ne csak a bal agyfélteke tanulja meg, hanem a jobb agyfélteke is. Majd uniszónóban játsszuk, ami azt jelenti, hogy akkor mind a két kéz ugyanazt játsza, ezzel összekötve a két agyféltek és gondolkodás. Tehát vannak azért ilyen kis trükkök. És te hogyan tapasztalod, hogy a zene miként fejleszti ezeket a piciket, ezeket
4: abszolút,
3: a gyerekeket?
4: Abszolút fejleszti. Van egy kolléganőm, aki egy bizonyos módszerrel táncot és zenét oktat, illetve népi játékokat oktat, és most elkezdtük az én osztályomba is, abszolút olyan figyelmet igényel, tehát az, hogy például ritmusra lépnek, ritmusra táncolnak, különböző színekre kell lépni, különböző, a színek más-más tánclépést mutatnak, tehát hogy az agyban ezek olyan funkciók és olyan memória kell hozzá, tehát sokszor nézem én is, hogy úristen, én ezt felnőttként meg tudom csinálni, amit ők gyerekként, és megcsinálják. Meg az együttjátszás öröme. Tehát, hogy olyan fejlesztő játékokat játszunk a zenén keresztül a gyerekekkel, hogy az agyukat, meg a figyelmet, a fegyelmet is fejleszti nagyon. És ez fontos.
3: És a drámapedagógia milyen szerepet játszik a gyerekek fejlesztésében?
4: Igen, én azt gondolom, hogy a drámajátékkal a gyerekeknek a lelki életét segítjük. Uh-huh. Tehát, hogy vannak olyan gyerekeim például, akik eléggé ilyen túlmozgásos gyerekek, és akkor eljönnek hozzám drámajátékra, és ott konkrét feladatot kapnak, ahol párba kell dolgozni egy vadidegennel. Tehát olyan helyzetet kapnak. És én azt gondolom, hogy a gyerekek, mikor egy szerepbe kerülnek, ki tudják játszani az érzéseiket, vagy olyan helyzeteket tudnak teremteni, amit már az életben fognak tudni használni, uh-huh. vagy kezelni. És ezért volt jó annak idején nekünk is a drámatagozat, hogy bizonyos szituációkat, amit ott a teremben eljátszottunk, azt utána az életben mi azt hogyan tudtuk használni. És például egy akár egy magyar órán, vagy egy környezet órán, mikor elfáradnak a gyerekek, akkor én mindig bedobok egy ilyen drámajátékot, akár egy ilyen mozgásosat, vagy egy szituációs játékot. A gyerekek imádják. Egyrészt a közös munka. Most épp kooperatív technikákat végzek, tanulok, ami ugye a csoport munka és a csoportban való együtt dolgozás, tehát a szociális készségekre mennek rá, és hát most egy pár napja már elkezdtük ezt csinálni, és jövő héten jönnek hozzám bemutató órát nézni, kollégák, meg igazgatóság, meg munkaközösség vezető, és nagyon kíváncsi leszek, hogy ők ebből mit fognak ott megmutatni ezek. Tehát, hogy annyira látni, hogy ők hogyan működnek együtt. Ma is volt ilyen óránk, és ez egy igazi kihívás ennél az osztálynál. Úgyhogy én ezeket nagyon szeretem.
3: Ebben az esetben nagyon kíváncsi lennék rá, hogy milyen a padok elrendezése. Frontális oktatás, vagy két pad összetolva, amit körülülnek a gyerekek, vagy hogyan működik ez, hogyan képzeljük el ezt a mai korhoz adaptálva? Hiszen az frontális oktatás ugyebár az, amikor a tanár elől ül,
4: igen,
3: és akkor minden diák előre fele néz, kettes padokban.
4: A mai világban már a frontális oktatás nem működik, tehát még első-másodikban igen, tehát amikor szembe kell, hogy üljenek, és a tábláról másolni kell, de harmadik-negyedikben már azért szembe szoktuk fordítani úgy a padokat, hogy oldalt ülnek, tehát látnak minket. És amikor azt mondom, hogy közös munka van, akkor van egy szabály, hogy fölülhetnek, együtt közösen dolgozhatnak, és amikor visszaülünk, akkor mindenkinek le kell ülni. De közösen alkotnak plakátot, járnak egymáshoz, feladatokat kapnak, megbeszélik ezeket. Tehát, hogy a kooperatív technikáknak pont az a lényege, hogy ha kikerülnek ők az életbe, bárkivel együtt kell tudni dolgozni, bármilyen munkahelyen, nem számít, hogy ő milyen a külseje, milyen beállítottságú, milyen vallású, nem. Tehát nálunk mindenkit elfogadunk, és mindenkivel együtt kell dolgozni. És tulajdonképpen a hakméba is ez van, hogy ne hozzánk bárki jöhet, és dolgozhat nálunk.
3: Egy picit még az oktatásra visszatérve. Igen. Szerinted mi a feladata az iskolának? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés nyilván, és összetett dolog. Mi az, amit próbálsz átadni ezeknek a gyerekeknek, főleg alsó tagozaton?
4: Nagyon nehéz, és azért nagyon nehéz kérdés, mert az évek folyamán, mikor a gyerekek tovább tanulnak, és ugye jönnek hozzánk, hogy Úristen, mi legyen, megkérdeznek minket is. Nagyon nehéz olyat mondanom nekik, mert nem tudom, hogy mi lesz a jövőbe. Tehát milyen foglalkozások lesznek, mire lesz szükség, olyan gyorsan változik a világ. Viszont én mindig azt javaslom a szülőknek, hogy először is olyat csináljon a gyerek, amit szeret. Mert ha olyat erőltetnek rá, amit nem szeret, abban nem fogja jól érezni magát.
3: Mondjuk, ami a szülőnek a vágya volt,
4: igen,
3: gyerekkori vágya
4: van,
3: volt
4: így
3: esetleg.
4: Van, így van. És akkor mindig azt mondom, hogy mi az, amiben jó a gyerek. Sőt, amikor érkeznek az iskolába, akkor jönnek szülők kérdezni, hogy most akkor melyik tanítónénihez javaslom én őket. És akkor mindig azt mondom, hogy mindenki a saját gyerekét ismeri, mi az ő erőssége. És amiben erős, abba az irányba kell elindulni, mert abba, ha kiteljesedik, akkor a többi területen is jó lesz. Tehát én ezt pszichológiából tanultam annak idején, hogy mindig meg kell keresni abban, amiben jó, és akkor azon belül lehet más területekre is nyitni. És akkor ettől fog fejlődni a gyerek is.
3: És inkább a fejlesztésük a fontos a gyerekeknek, mondjuk például a közösségben való csoportdinamikának a megtanulása, a megértése, a megérzése, vagy például az, hogy minél több mondjuk verset tanuljanak meg.
4: Én azt gondolom, hogy nálunk a Bárci Géz általános iskolában egész magas a tanulmányi színvonal is. Tehát én most csak a fiamról tudok beszélni, aki ott járt majdnem teljes 8 évet, és utána bekerült egy gimnáziumba, egy drámatagozatos gimnáziumba, ahol a színvonal azért magas, és ő az elsők között. Tehát több helyről érkeztek. Tehát, hogy fontos az is, hogy azért legyen meg a szakmai tudása, de én fontosabbnak tartom azt, hogy milyen lesz az ő kis személyisége. Uh-huh. Mert volt arra is példa a saját gimnáziumomban, hogy volt egy lány, aki kitűnő tanuló volt, tehát jogi egyetemre mehetett volna bárhová, mert a szülei azt akarták, és évekig nem tudta eldönteni, hogy ő most hol tanuljon tovább, és 3 évet várt és ült, és nem tudta, hogy mit csinál, és amikor osztálytalálkozónk volt, akkor azt mondta, hogy olyan jó neked mondani, hogy te mindig tudtad, hogy mit akarsz. És sokszor azt érzem, hogy azok a gyerekek, akiknek megmondják, vagy csak a tanulmány, tehát hogy fontosabb az, hogy a gyerek önmagával tisztában legyen, hogy tudja azt, hogy merre is, hogyan tovább. Tehát az önismeret, mint olyan, az már gyerekkorban nagyon fontos. Én például az értékelésüket is úgy szoktam, hogy első-másodikban még általában mi értékelünk, de harmadik-negyedikben megkérdezem a tanulóimat, hogy na akkor most értékeld magad, hogy te hogyan látod a magatartásodat, hogyan látod a szorgalmadat, az adott hónapban te mit tettél azért, hogy olyan a jegyed? És már most elkezdtem harmadikban, hogy mondják el, hogy ők hogy látják saját magukat. Tehát fontos az önkép, hogy hogy látja magát, és kellenek a visszajelzések a társaktól is, hogy az valóban olyan, vagy nem olyan.
3: Térjünk át egy picit a jelenre, vagy a jövőre, olyan tekintetben természetesen még mindig a pedagógiánál maradva, hogy szerinted a mesterséges intelligencia mit hozott nekünk? Hogyan változtatja meg a mi munkánkat, pedagógusoknak a munkáját, illetve szerinted hogyan fog ez majd beépülni a jövő társadalmába, azoknak a gyerekeknek az életébe, akiket mi most tanítunk?
4: Ez egy nagyon érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy mi felnőttek is még van mit tanulnunk ezen a területen. Én is most ismerkedek már olyan dolgokkal az AI-jal kapcsolatosan, hogy az én munkámat hogyan tudja segíteni. De rájöttem, hogy amikor például egy magyar anyanyelvi versenynek a feladat sorát kértem, hogy segítsen benne, hát az AI nem nagyon tudja ezt magyarosítani, úgyhogy mindent át kellett néznem. De hogy azért én is próbálkozom már ezzel az AI-jal, illetve a gyerekek is rögtön mondták azt, feladtam egy fogalmazás házi feladatot, hogy hát majd én megíratom az AI-jal. Na most én rögtön rájövök arra, hogy a gyerek írta, vagy az AI azt a fogalmazást. Én azt gondolom, és az egyetemi oktatók is, akik tartottak nálunk előadást a generációkutatásról, meg az AI-ról, azt mondták, hogy már az egyetemeken rájöttek arra, hogy a hallgatók ugye sok mindent az AI-jal csináltatnak meg, ezért visszatérnek a szóbeli feleletre sok helyzetben, és azt gondolom, hogy ugyanez a gyerekeknél, meg az embereknél is, tehát a telefon is olyan, hogy sokszor arc nélkül, kép nélkül odaírnak dolgokat, és sokkal nagyobb bátorsággal írnak oda dolgokat, mintha szemtől szembe beszélnének. Ez is egy probléma, tehát nálunk most ez is ennél a generációnál, hogy olyan játékokat játszanak otthon számítógépen, amiből utána probléma van, és bántják egymást, tehát ez az iskolai bántalmazás játékokból indul, és akkor utána mi az iskolába kutatjuk, hogy mi történt, holott ezek otthon történtek.
3: Ez nagy problémát okoz nagyon sok iskolában, ez a bullying, tehát ez a zaklatás tulajdonképpen, mert esetleg ír az egyik gyerek valami rosszat a másiknak, a másik ezt nem tudja rendesen feldolgozni.
4: Ez szinte minden osztályban probléma, tehát én most azt látom,
3: tapasztalod.
4: Igen, tehát most az évfolyamon mi is kutatjuk, hogy mi történt, mert hogy így több gyerek benne volt, de ezeket nekünk rendezni kell, és sokszor nagyon nehéz, ha a szülő sem úgy látja, hogy kell. Tehát itt nagyon fontos a szülő-pedagógus, szülő-iskola, tehát ez a három lábú szék, aminek működnie kéne, hogy az iskola, a vezetőség, meg a tanárok együtt, hogy hogyan, tehát hogy a gyerek jövője, az mind ezeken múlik, és ha a szülő nem működik együtt, vagy a pedagógus nem működik együtt, tehát én mindig azt mondom a szülőknek, hogy ha jót akar a gyerekének, akkor együtt kell működnünk. És az élet is erről fog szólni, hogy őnek is, mert mit lát a gyerek, mit lát a szülő? Tehát kezdjük ott, hogy mit lát a szülő a médiából. Mindenki szíd mindenkit. Akkor a szülő ugyanezt otthon csinálja, a gyerek bejön, és akkor szígják egymást, stb. És azt kell nekik valahogy megtanulni, hogy a békés együttélés, az együttműködés. Na és ezt nem nagyon halljuk. Tehát ezt nekünk kell ott tanítani, hogy mi azért vagyunk itt, mert akár tetszik, akár nem, 8 évig együtt fogtok működni. És mindenkivel. Vagy például az elején olyan, hogy megfogom a másik kezét. Vagy már mikor kamaszodnak, hogy nem fogom meg, nem állok oda mellé, nem akarok vele együtt dolgozni. Tehát, hogy ilyen pici alapvető dolgok, és ez rajtunk múlik. Tehát, ha mi alsóban nem tanítunk meg nekik dolgokat, felsőbe egy ilyen munkát, ahol projekt 7 van. Tehát, hogy meg alapvető dolgokat. Tehát mi például az alsó-felső mindig egyeztettünk szakmai dolgokba is, hogy például hogy nézzen ki egy füzetvezetés, hogyha fölkerül a gyerek, akkor hogy kell egy füzetet vezetni, vagy megtanuljon vázlatot írni. Tehát a legnagyobb dolgok, azok azt gondolom, hogy itt alsóba történnek, és igenis nekünk felelősségünk van a tanításban is, és a nevelésben is. Tehát, hogy ez egy összetett dolog.
3: De egyébként mindig azt éreztem, hogy tényleg nem csak a diákokat tanítjuk, hanem a szülőket is. Tehát, hogyha nincs meg, ahogy mondtad, ez a háromlábú szék, ez a szent háromság, hogy kell nekem például egy tehetséges növendék, kell hozzá nyilván egy jó tanár is, de hogyha a szülői támogatás nincs meg, akár az, hogy mondjuk mondjuk rászóljon egy picit a gyermekre, hogy esetleg újra gyakorolni, vagy ezt most így kellene, vagy úgy kellene. Tehát ha nincs meg ez a fajta háttértámogatás, akkor a tanár bármit akar, nem fogja tudni elérni. De ez csak egy zenei példa volt, ez nyilván így működik.
4: Mondok egy nagyon egyszerű példát, tehát a szülői háttér nélkül semmi nem működik. Volt egy olyan tanítványom, aki az iskolába angol tanult, de az apukája zenész volt, ismert engem, és kérte, hogy én németet tanítsak neki, mert hogy tudták, hogy németes vagyok, és én magántanárként tanítottam őt németre, és felvették őt gimnáziumba német tagozatra, úgyhogy ő az általános iskolában hivatalosan egyáltalán nem tanult németül. Fölvették, végigcsinálta a gimnáziumot, és mikor meglett a nyelvvizsgája, írtak nekem egy levelet, hogy köszönik, hogy nálam tanult a gyerek. X év után. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem felejtették el, hogy honnan indultak az adott nyelvből. Tehát, hogy ez is nagyon fontos, hogy kapok ilyen visszajelzéseket is, és ez jó.
3: Egy picit térjünk rá most a drámapedagógiára, hiszen ez a saját életedben is rendkívül sokat segített. Tehát én azt gondolom, ahogy most így ismerkedünk veled, hogy a drámapedagógia volt az a kiinduló alap, ahol megtanultad a színészkedésnek az alapjait, a színpadnak a használatát. És gondolom ez lehetett az, ami az énekben is végül is segített.
4: Ez nálam már korábban indult, mint a drámatagozat.
3: Aha.
4: Tehát én azt gondolom, hogy amikor a kisgyereknek a személyisége kezd kinyílni, és ez mindenkinél így van, az a 13 éves kor. Ez nálam is így történt, hogy 13 évesen elkezdtem nézni az embereket az utcán. A játszótéren, hogy például egy anyuka hogyan viselkedik, hogy milyen a hozzáállása a gyerekhez. És amikor elkezdtem drámatagozaton tanulni, akkor ott például kaptunk olyan feladatokat, hogy mi is figyeljük az embereket, hogy milyen stílusú lehet egy adott helyzetben egy apuka, egy anyuka, egy tanár, hogy megengedő, hogy szigorú, tehát hogy különböző helyzetekben is. Itt például a gyerekeknek, amikor én drámajátékot tartok, ott is kapnak ilyen helyzetgyakorlatokat, ahol én kötöm meg, hogy milyen stílus, és neki abban a stílusban el kell játszani. És akkor utána kielemezzük az adott szituációt. Vagy például van egy olyan tanítványom, aki nem magyar ajkú, hanem ukrán, és ő most tanul magyarul ott a színjátszókörbe, és mikor eljátszunk egy helyzetet, akkor direkt vele mondatom el magyarul, hogy ebből mit értett meg. Tehát, hogy egy csomó olyan képesség jön ott elő, ami egyrészt ugye a gondolkodás, a nyelv, a drámajáték, hogy a gyerekek, tehát a logikus gondolkodásukat is tulajdonképpen ott ezzel fejlesszük. Tehát, hogy sok minden előtérbe kerül. Tehát én azt gondolom, hogy játék nélkül a gyerekek nem tudnak létezni, és a játék kell a felnőtteknek is. A mese, a varázs, az mindig kell az embereknek.
3: És a zene a másik olyan univerzális nyelv, ami igazán el tudja varázsolni az embereket. Igen. És te ezeknek a birtokában vagy, főleg amikor a színpadon játszol. Van esetleg olyan tapasztalatod, amikor nagyon erősen sikerült megérinteni a közönséget, és olyan reakciót sikerült kiváltani belőlük, amikre nem számítottál?
4: Volt ilyen. Nekem volt az egyik ilyen nagyon különleges érzésem. Hú, ezekről olyan nehéz beszélni. Uh-huh. 2 évvel körülbelül Magyarországról kihívtak engem Marosvásárhelyre, és kimentünk ebbe a kultúrpalotába, az 500 ember állva tapsolt, és ott olyan akusztikája van ennek az egész helynek. Gyönyörű, tehát maga az épülete, az akusztikája, hogy én azt ki tudtam előtte próbálni, és hogy kaptam egy újabb meghívást, tehát hogy az idén újra visszahívtak, és hát a közönség nagyon-nagyon szeretett, és hát nagy dolog volt az, hogy én Magyarországot képviselhettem.
3: Mi volt a műsor, mi volt a repertoár, miket énekeltél?
4: Hú, hát így igen, magyar nóta, cigány nóta, ezeket énekeltem ott, de a közönség nagyon élvezte.
3: Gyakran mesélik egyébként nekem itt a műsorban, hogy a határon túlon, Felvidéken, akár Erdélyben valahogy egészen másként fogadják a magyar nótát, a cigányzenét, az ottani magyar kolóniák.
4: Igen.
3: Pontosan ezt tapasztaltad
4: igen,
3: akkor.
4: Igen. Valahogy ott az emberek jobban értékelik a magyar kultúrát. Uh-huh. Igen, mert ők azért a kultúrát, mint olyan, tehát ugye őket valahol elcsatolták. Uh-huh. És fontos számukra a magyarság. Uh-huh.
5: Az utóbbi években nem csak előadó művészként, hanem zeneszerzőként, dalszerzőként is feltűnsz.
4: Ez az utóbbi évek nem utóbbi évek, hanem 2005-ben vizsgáztam, és 2008-ban volt egy szóló koncertem. Tehát a 2000-es évek elején, akkor még az öcsém is itthon volt, és ő kicsi kora óta nagyon szeretett zenét szerezni.
5: Aki egyébként hegedű művész, nemrég be is mutattuk itt
4: így
5: a műsorban.
4: Farkas József. Farkas József, ő az én öcsém, kiváló öcsém, aki nem csak jó ember, hanem fantasztikus zenész is, és mondom, szeretett már kicsi korában zenét szerezni. Én meg nagyon szerettem a verseket, a szövegeket, és akkor elkezdtünk dalokat írni. És akkor ebből a dalokból hát 2-3 szám be is mutattunk az előadó művészi estemen. Akkor újra meghívtam a tanáraimat, 2008-ban volt egy bemutatónk, és úgy gondoltuk, hogy ezeket a dalokat, amiket írtunk, ezeket mi levédetjük az Artisiusnál, és le is adtuk, és néha játsszuk. Tehát időszakonként egy-egy számot, saját szerzeményt beszoktunk tenni, és akkor olyankor mindig a közönség csöndbe ül és várja. Igen, ezek a dalok általában rólunk szólnak, tehát vagy az öcsémnek az élet eseményei, vagy az én érzéseim, de mindenképp rólunk szól, és a saját érzéseink vannak benne, de ezzel egy kicsit megmutatunk önmagunkból is a közönségnek. Uh-huh. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy dalt, bármilyen dalt, amit előadok, az persze ismeri a közönség, de ha nem ismeri a közönség, akkor hogy kinek mi megy át belőle, tehát mi az, ami átmegy, mi az, amit mutat. És érzés nélkül szerintem nem lehet jól előadni dolgokat. Tehát a közönség érzi, hogy mikor őszinte az az előadás.
5: Tehát akkor mondjuk, hogyha mesterséges intelligencia segítségével írunk egy dalt, igen, mondjuk egy szöveget, akkor az soha nem lesz olyan, mint hogyha valaki, egy előadó művész mondjuk írta volna?
4: Ez érdekes, mert az én kislányom is írt már zenét a mesterséges intelligenciával, uh-huh, különböző stílusokba, meg tanítványaim is írtak már mesterséges intelligenciával zenét. Nem rosszak ezek, de én mindig azt mondom, hogy igazi, élő ember tud jó érzéseket beletenni a zenébe. Uh-huh. Meg úgy prezentálni egy előadást, hogy az tényleg én legyek. Tehát, hogy a közönség érezze az, hogy az valóban én vagyok. Tehát, hogy egy mindig azt vallottam, vagy mondtam a színészetben is, hogy amíg nem éltünk meg bizonyos érzéseket, addig nem is tudjuk úgy eljátszani. És ugyanez van a zenében is szerintem, hogyha nem éltünk meg bizonyos érzéseket, nem tudjuk beletenni, uh-huh, a szívünket, lelkünket az előadásba. Szerintem ez fontos.
5: És mi a helyzet manapság? Tehát, hogy régebben azért néhány évtizeddel ezelőtt mondjuk, azért még a dalszerzők megéltek esetleg a saját dalaikból, de azért a mai világunkban, ahol a YouTube, a Spotify a mindenható úr, itt azért már sokkal nehezebb dolga van egy előadónak, egy dalszerzőnek.
4: Az biztos. Én megmondom őszintén, hogy annyit nem foglalkoztam ezzel, hiszen nem ebből élek. De biztos, ha valaki több ilyen dalt szerez, vagy ír, és ebből akar megélni, szerintem nem lehet. Uh-huh. Tehát nem lehet. És egyre inkább azt látom egyébként a kultúrában is, hogy régen a zenészek feltették az életüket, és akkor megtanultak egy szakmát, egy pályát, életük végéig ezt csinálták. Ma már, sőt, már az én időmben is, mikor levizsgáztam, akkor azt mondta nekem Szirmai Laci bácsi, hogy Mónika, maga annyira ügyes, és ha tehetném, most beraknám önt itt az Andrássy úton bármelyik étterembe, mert hogy régen az Andrássy úton szinte mindenütt volt étterem. Amikor én végeztem, én voltam az utolsó, aki levizsgázott 2005-ben, utánunk már nem nagyon kaptak előadó művészi engedélyt, mert megszűnt ez a vizsga. Akkor mondta Szirmai Laci bácsi, hogy igen, tehát hogy egyre nehezebb, és hogy kiváltság már a zenével foglalkozni. Tehát úgy kiváltság, hogy aki ezt akarja tanulni, az energiát, pénzt fordít rá, tehát ebből ma már megélni nem lehet. Tehát több lábon kell állni. apukám szerintem azért nem akarta, hogy én színész vagy zenész legyek külön, mert nem biztos, hogy ebből én meg tudtam volna élni. Így viszont, hogy több lábon állok, hogy van egy civil foglalkozásom, amiben pedagógus vagyok, és mellette én éneklek, meg mellette én szervezek, meg mellette én esetleg műsort vezetek, tehát, hogy sok-sok mindennel lehet foglalkozni, de ezek mind azt mondom, hogy inkább hobbi. Hobbi. Az, hogy tanulok, és életem végéig tanulok, mindenkinek szerintem tanulni kell, sőt, a pedagógiában is úgy vagyok, hogy mindig meg kell újulni. Tehát a megújulás az mindig fontos, mert a közönségnek is, tehát nem lehet mindig ugyanazt adni, mert megunja a közönség. Tehát mindig valami újat kell belevinni a dolgokba.
5: Már a 80-as években látta szerintem édesapád, mint ahogy mesélte is itt egy korábbi műsorban, hogy azért a cigány zenéből nem lehet feltétlenül megélni hosszú távon. Mesélte is, említette is, hogy tulajdonképpen a testvéred, az öcséd is részben ezért ment inkább a klasszikus zene irányába, mint ahogy egyébként én is, tehát hogy a mi generációnkat inkább klasszikus vagy jazz irányba tereltek tulajdonképpen, és akkor te is ugyanebben a cipőben eveztél, ha lehet ezt mondani.
4: Hát nem, mert mondom, én felnőttként csöppentem bele ebbe az egészbe, tehát hogy ott én már komolyabban, tehát én nem pici korom óta lettem erre irányítva. Én ezt valahol magam választottam, de apukám ugye féltett ettől az egésztől, és végül is felnőttként, tehát 25 éves voltam, amikor engem beküldött az OSK-ba. Tehát addig én szerettem a zenét, de nem szívtam napi szinten magamba a tudást. Ott viszont volt egy évem, hogy én ott mindent, és utána ott maradtam még egy évet. És most is azt mondom, hogy sokkal-sokkal többet foglalkozhatnék vele, ha én ezt napi szinten csinálnám, de nekem nem ez a szakmám alapvetően, tehát én napi szinten nem járok étterembe énekelni, napi szinten nem járok tanulni, tehát hogy foglalkozok vele, de más az, akinek ez a fő profilja, hogy elvégez egy zeneakadémiát, és akkor minden nap éneket tanít. Tehát teljesen más. Én azt gondolom, hogy a zenével, a nyelvvel, mert hogy nekem a nyelv is ilyen, több vagyok, mint az átlag, és annak idején, amikor mi végeztünk a főiskolán, el kell mondanom, hogy nagyon sokan voltunk. És nagyon kevés embert vettek fel dolgozni. És volt olyan kollégám, akit úgy vettek fel, hogy a egyik kolléganőmnek a lánya volt, és mikor leépítés volt, őt küldték el, és nem engem. És mondtam, hogy miért? Azért, mert én több lábon álltam. Tehát mindig fontos az, és ezt valahol aputól tanultuk, hogy több lábon kell állni. Tehát többféle dologhoz kell érteni, és én is azt fogom mondani a gyerekemnek, hogy, mert most az én gyerekem is elhatározta, hogy ő színész akar lenni. Nagyon nehéz pálya, mindig elmondjuk neki, hogy nem könnyű, nem fogom tiltani, mert tehetséges benne, de én is azt mondom, hogy tanuljon mást is. Tehát muszáj több lábon állni, mert én azt látom, hogy mindaz, ami kultúra, ez most legyen színészet, legyen tánc, mert táncosokat is, nagyon sok táncost ismerek, akik mesélik, hogy milyen nehéz a pálya, vagy, tehát mindenki, aki a kultúrában dolgozik, nem könnyű a mai világban. És azért az embereknek az igénye a kultúrára, tehát ezt is meg lehetne vizsgálni, vagy megnézni, vagy beszélni róla, hogy igény azért van a kultúrára, de hogy mit kapnak, mi van a médiában? Például egy mai fiatal fejében mi van? Vagy alapvető zenéket, hogy miket ismernek? Vagy egy zeneszerzőt, tehát hogy teljesen más már ez a generáció, és mondom, a saját fiam is, aki pedig kapott egy értékrendet, a társadalomtól ő mit lát, mit a saját korosztálya, mit mutat neki.
5: Valójában ez nekünk, mint szülőknek a felelősségünk, hogy mi is átadjuk a hagyományainkat, az értékeinket, amiket mi is kaptunk a szüleinktől, hogy ezekben nevelkedhessenek fel a gyermekeink, és természetesen mi, mint pedagógusoknak is óriási szerepünk van, hogy ezeket a kulturális értékeket továbbadjuk a növendékeinknek, továbbadjuk a diákjainknak. A jövőre milyen terveid vannak? Hol látod magad 5-10 év múlva?
4: Nagyon-nagyon jó kérdés. Tehát itt a gondolkozom évek óta már a szakvizsgában belül is, hogy mit, hogy végezzek egy vezetőképzőt, hogy én egy 5-10 év múlva esetleg egy iskolaigazgató helyettes vagy iskolaigazgatóként, vagy végezzek mentor-tanári szakot, ahol szintén a segítés, mint olyan, ugye a kollégák segítése, most is ezt teszem egyébként, vagy végezek egy drámapedagógia szakvizsgát, ahol esetleg azt. Tehát nagyon sokféle kérdés fordul meg bennem, ami biztos, hogy mindenképp tanítani szeretnék. Tehát, hogyha igazgató lennék, akkor nem biztos, hogy taníthatnék. A mentor-tanári dolog az egy kicsit közelebb áll hozzá, mert a segítségnyújtás az mindig jó, tehát, hogy az én részemről ez működik, de közben meg mindig azon gondolkodom, hogy nekem az még 2 év egyetem, és nekem le kell mondanom a péntek szombatról, a szombati szervezésekről, a HAKME Egyesületről, tehát nekem a HAKME az egy olyan életem része, 20 éve alapított tagként ott voltam, és nagy részt az összes ilyen rendezvénynek a szervezése egy része rám hárul, és fontos, tehát én a HAKME-t nem fogom föladni semmiért sem, meg az éneklés sem.
5: Szeretnél többet foglalkozni az énekléssel esetleg a következő időszakban? Vagy milyen súlyok lesznek az életedben? Lehet ezt tudni?
4: Ami nagy vágyam lenne még, ugye én könnyű zenei énekes is vagyok, és könnyű zenei zenekart szeretnék, de egy olyan zenekart, akikkel közösen lehetne alkotni új dolgokat. Na most fiatal zenészek nem biztos, hogy azt a technikát meg tudják hozni, tehát ahhoz érett zenészek kellenek, viszont egyfajta együtt gondolkodás a zenében, közös zenélés örömet, tehát hogy ezeket szeretném, ha ott jönnek. Tehát szeretnék tánczenekart is magam mögött. Ugye nekem adott itt a HAKME-ba a cigányzenekar, velük egyébként fantasztikus jó együtt zenélni, de hogy írnék még könnyű zenei számokat, tehát hogy akár a zene írás, szövegírás, inkább ebben mondom, hogy szövegeket írnék még, mert én azt mondom, és valahol egyszer Kovács Kati mondta azt, mikor előtte fölléptem, hogy nagyon jó, hogy vannak fiatalok, akik a tánczenét tovább viszik, de ne a múltból akarjanak megélni, és ne a régieket akarják utánozni, hanem alkossanak ők is olyat, ami majd a következő generáció tovább visz. Tehát, hogy valami, ott is valamit letenni, amiből majd tudnak építkezni később.
5: Mit tanácsolnál egy 10 évesnek, egy fiatalnak, aki úgy gondolja, hogy énekesi pályára szeretne lépni?
4: Hát nagy fába vágja a fejszéjét, az biztos, nagy fába vágja a fejszéjét, de ha ő ezt határozza el, hogy ő szeretne, akkor tegyen érte. Járjon énektanárhoz, tanuljon stílusokat. Én mindig azt mondom a tanítványaimnak, meg a szüleiknek, hogy először is alapvető dolog az, hogy a magyar zene a népdal. Tehát, hogy innen indul minden gyerekdal, népdal. Amíg mi a saját zenénket nem ismerjük, addig ne nyúljunk hozzá máshoz. Tehát a saját anyanyelvünkön a saját zenénket ismerjük meg. Én mindig azzal kezdem, hogy amikor tanítottam felsőbe is, mert volt olyan, hogy tanítottam felsőbe éneket, akkor elkezdtem a népdalokon keresztül a különböző stílusokat is megmutattam a gyerekeknek, sőt volt olyan, hogy adtam nekik lehetőséget, hogy ők írjanak zenét, vagy rap szöveget, vagy bármit, tehát hogy abszolút a kreativitás megjelent, és amikor a 8-osoknak mondtam azt, hogy na jó, akkor gyerekek, mit hallgassunk az utolsó órán? És akkor azt mondták, hogy hát azt az öreg nénit, aki a népdalt énekelte. Szóval, hogy ezt elérni, hogy ők azt kérték, tehát ez is egy nagy dolog volt. Szóval erőt kívánok annak, aki arra adja a fejét, hogy énekeljen, járjon jó énektanárhoz, tehát hogy tanuljon, és szorgalom, és rengeteg gyakorlás, tehát hogy gyakorolni kell, és hogy a torkára mindenki nagyon vigyázzon, mert nekünk az a hangszer. És ha én egy hetet kihagyok, akkor azt érződik, és olyan, tehát hogy nekünk ott van a torkunkban, és erre nagyon vigyázni kell.
5: A végére hagyom mindig a legnehezebb kérdést, hogyha egy lakatlan szigeten kitennének téged, mi lenne az az 5 CD album bakelit, amit elvinnél magaddal, mert esetleg olyan nagy hatással volt rád az életed folyamán?
4: Hú, Hát a könnyű zenében én nagyon-nagyon szeretem Cserháti Zsuzsát és Máté Pétert, tehát ezek az örök-örök igazságok, amiket ők énekelnek, és valami ilyesmi zenét szeretnék én is majd egyszer szerezni, tehát hogy nekem Máté Péter számai például ilyenek, amik évekig ott vannak az emberek fülébe. Cserháti Zsuzsának a számai, meg Cserháti egy nagy énekes volt, én azt gondolom, tehát a könnyű zenében ők. Magyar nótába Kovács Apollónia. Tehát Kovács Apollónia szintén színésznek készült, és ő is úgy tanulta meg a cigányzenét, hogy ő neki utatnia kellett és ment. Tehát, hogy valahol itt is érzek egy szálat, hogy ő is a színészetből indult a magyar nóta felé. Tehát Kovács Apollónia. Nagyon jó előadónak tartottam, meg tartom. Aztán, hát én Oswald Marikát nagyon szeretem az operett világából. Tehát az a fajta lendület, amit ő az operettbe csinál, na ilyen vagyok én is az operettekbe. Tehát egyszer oda jöttek hozzám, hogy te vagy az Oswald Marika, nem, én nem az Oswald Marika vagyok, csak ugyanúgy pörgök én is a színpadon, tehát hogy ebben hasonlítunk. Jazzben annyira én nem tartom magam jónak, van sokkal jobb jazz énekes, mint én, ott van Szőke Niki, vele együtt tanultunk, és hát Szőke Niki is fantasztikusan énekel jazzzenét, nagyon szeretem, ahogy énekel.
5: Te vagy az első, aki csak magyar előadókat mondott, és ennek nagyon örülök, hogy végre sikerült úgy összeválogatni egy ilyen ötös listát, amiben nagyon nagy szerepet kaptak a magyar előadók, úgyhogy ezt köszönöm szépen neked. Egy élmény volt számomra a beszélgetés mindenféle tekintetben, és remélem folytathatjuk hamarosan a beszélgetésünket.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
5: Köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm.
3: Mai vendégünk Volszkiné Farkas Mónika, énekes, előadó művész és pedagógus volt, aki több mint két évtizede tanít, miközben a magyar nóta és operett hagyományának aktív előadója. Koncertjein a klasszikus magyar dallamvilágot képviseli, pedagógusként pedig a zene élményszerű átadását tartja legfontosabb küldetésének. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a pedagógiai tapasztalatairól és legszebb előadó művészi élményeiről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

aquí. Hombre, vamos allá, la copa. Que se vende la copa.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintű. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldást szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 23-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas József, világjáró hegedűművész és tanár, a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesél nekünk az utazásairól, a cigányzenéről és a tanulmányairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm szépen, Józsi, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
6: Szervusz, és köszönöm a meghívást, és köszönöm a rádió minden hallgatóját.
5: Úgy konferáltalak fel, hogy világjáró hegedűművész, merre jártál az utóbbi időben? Mesélj nekünk egy picit.
6: Hát ez egy hosszú történet igazán, mert hát szinte az egész világot én bejártam. Egyedül talán Dél-Amerika maradt ki így az országok közül, de bejártam Ausztráliát, Új-Zélandot, Kínát, Japánt, Amerikát, sőt még azt is mondtam, hogy az északi sark körül is játszottam, tehát az bejártam a világot.
5: Hajós turnék voltak ezek, ugye?
6: Így van, én majdnem 10 évig hajón dolgoztam, és ott mint hegedűművész, mint hegedűs körbejártam így a világot.
5: Melyik volt a kedvenc helyszíned? Melyikre emlékszel vissza legszívesebben, ahol jártál?
6: Nagyon sok szép helyen jártunk, de ha tényleg ki kéne emelni, akkor azt mondanám, hogy Új-Zéland. Uh-huh. Új-Zéland és Ausztrália az egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy ilyen érintetlen paradicsom. Tehát aki ott volt, az tudja, hogy miről beszélek. Ezt így nehéz így szavakba önteni, hogy milyen Új-Zéland. De ha Európát mondanánk, akkor az pedig Palma de Mallorca. Uh-huh.
5: hogyan viszonyulsz a Távol-Kelethez?
6: Ázsia egy nagyon jó hely. Aha. Én ha lehet ilyet szabad mondani, akkor mindenkinek ajánlom, hogy egyszer legalább menjen el. Különbség van ugye Kína és Japán között. Hát ha azt mondjuk, hogy le vagyunk maradva a németekhez 50 évvel, akkor a németek vannak lemaradva a japánokhoz egy 50 évvel. Tehát, hogy Japán az egy tényleg egy gyönyörű ország, nagyon más kultúra, de azt egyszer meg kell élni, oda el kell menni, és tapasztalni kell, hogy milyen Japánban.
5: Nekem Japán a kedvencem, mesélj, hogy mely városokban voltál, hagyj irítkedjünk egy picit.
6: Hú, hát most így föl kell említeni, hát Osaka, Tokió, majdnem 4 évet voltam a Japánban, tehát szinte az összes kikötői városban én végigjártam. Tehát majdnem 4 évet voltam úgy, csak Japán, Kína, tehát sok helyen bejártam a Japánt. Uh-huh. Milyen szempontból?
5: Elsősorban hajókon voltál akkor itt.
6: Igen, tehát a hajóval. Hajóval bejártuk, és ugye ahova a hajó ki tud kötni, én azt az összes kikötővárost azt így nagyon jól ismerem, mondhatnám azt is.
5: Uh-huh. És Kínán belül esetleg? Megemlítenél Kína, néhány város.
6: Kína, ami főkítő kikötő volt nekünk, Shanghai. Tehát Shanghaion belül mindig onnan indultunk, Shanghai, és akkor volt egy ilyen körutazás 7 vagy 4 napos, attól függ, hogy most melyik szerződést nézzük. Tehát Shanghaiból indultunk, és akkor utána átmentünk Japánba, és Japán kikötők voltak, és ugyanúgy visszatértünk Shanghaiba.
5: Miben különbözik egyébként az ázsiai körút és esetleg egy ausztrál, új-zélandi körút? Mások a vendégek is ilyenkor?
6: Hát ugye amikor Shanghaiból indultunk, akkor általában ugye kínaiak, japánok voltak. Amikor én Új-Zélandon voltam, kétszer is volt lehetőségem Új-Zélandra elmenni. Az egyik a világ körüli. Az egy, úgy kell elképzelni, hogy Olaszországból indultunk, és 100 napig ugyanazok az utasok voltak, és bejártuk az egész világot. Tehát így végigmentünk, így csináltunk egy földkörüli utazást. Amikor másodszorra voltam kint Új-Zélandon, akkor pedig mindig Ausztráliából indultunk, Sydneyből, és akkor Sydneyből volt ez a, ott azt hiszem 9 napos utak voltak, hogy mire végigjártuk, ott Hawaii-ra mentünk át, Új-Zéland, és úgy jöttünk vissza Ausztráliába.
5: Amerikai utak?
6: Az is volt szerencsém. Amerikát én valahogy nem kedvelem, mondhatom így is. Mert az egy, tényleg azt mondjuk, mint amit a filmekben is látunk. Tehát, hogy nagyon előre vannak haladva, de az nem az én világom.
5: Tehát, hogy hát egészen más mondjuk egy Japánhoz, vagy egy Új-Zélandhoz képest, ahol a természet csodái úgy magukkal ragadják az embert.
6: Így van. Így van.
5: Tehát ott a felhőkarcolók nyilván azok, amik kiemelkednek, és amik izgalmasak tudnak lenni.
6: Én mindig azt mondtam, amikor kim voltunk, hogy először is az embereket kell megnézni. Tehát az, hogy a mentalitás az embereknek, mert ugye ott vagyunk a hajón összezárva az emberekkel, természetesen módon az emberek beszélgettek egymással. Tehát amikor így leültünk egymással szembe beszélgetni az utasokkal, hát teljesen más volt egy amerikai utassal is beszélni, meg teljesen más volt egy ausztrál utassal is beszélni. Tehát, hogy annyira más nemzetiség. De hát ezt mondhatnánk például közvetlen országunkra is, hogy mellettünk, hogy más egy magyar kultúra, más egy szlovák kultúra, tehát, hogy minden ember más és különbözik. De ez ezért jó.
5: És érezted valamikor azt a kultúrsokkot, amikor elmentél mondjuk a Távol-Keletre, és ott beszélgettél helyiekkel? Nekem gyakran az volt az érzésem, ha szabad így kifejeznem magam, mint hogyha fordítva lenne bekötve minden idegszála, és teljesen más gondol arról, mint amiről én gondolok valamit.
6: Így van, tehát, hogy megismerni az embereket, az úgy van rá 7 napunk. De a 7 nap alatt annyit beszélgettünk ott az utasokkal, hogy egy kicsi ízt kaphattunk abból, hogy hogyan is élnek abban az országban. Tehát más, amikor japánok vannak, ott inkább az a precizitás, hogy most mondok egy példát, hogy Japánban, ha kimész Japánba, szerintem voltál már, akkor biztosan tudod, hogy nincsen kint szemetes az utcán.
5: Így van.
6: Tehát ez nekem annyira furcsa volt először, hogy ott volt nálam a szemetes, ki akartam dobni, és nem találtam szemetest az utcán.
5: Igen, hazafiszik, akkor pontosan.
6: Így van, és akkor kérdeztem, hogy miért nincsen szemetes az utcán, és akkor mondták, hogy hát ők fogják, hazaviszik, és otthon dobják ki. És nekem egy először annyira furcsa volt, hogy meg is lepődtem. Aztán utána az ember már kint van, így hozzá lehet szokni.
5: Persze, nem is hiányzik akkor már nekünk a szemetes.
6: Én is elraktam magamban, szépen elraktam, és akkor majd amikor visszaértem a úgymond szálláshelyünkre, ha jól, akkor ott dobtam ki a szemetemet.
5: Milyen nyelven beszélgetsz egyébként velük rendszerint?
6: Angolul.
5: Angolul. Mm-hmm. Tehát ugye hát biztos, hogy neked akkor már kis ujjadban van az angol.
6: Így van, tehát a hajókon ugye a központi nyelv, tehát a fő nyelv az angol. Mm-hmm. Én voltam ugye olasz társaságnál is, ott ugye a kettőt keverik, tehát hogy olaszul is beszélnek meg angolul, de angol az, ahol minden országban megértik is, az a fő nyelv.
5: Mm-hmm. És nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, vagy kérdezni, vagy meghatározni, kik a legjobb vendégek? Ki az, aki a legjobban élvezi a műsort, vagy ki az, aki a leglelkesebb?
6: Ha most így országok szerint kéne osztályozni, akkor azt mondom, hogy két részre venném. Az egyik az, amikor tényleg ünnepelnek, és fölborítják a házat, úgy is lehetne mondani, azok az olaszok. Uh-huh. Tehát az olaszok tudnak ünnepelni, úgy mondanám, ők volt azok, akik tényleg szétverték a házat. Tehát amikor volt egy-két koncertünk, álló vastaps, és minden koncertünknél az volt, hogy teltház volt. Tehát volt egy olyan este, amikor például a bármenedzser be akart volna jönni hozzánk a saját termünkbe, és nem tudott bejönni az ajtón.
5: Annyian voltak.
6: Annyian voltak, hogy meg kellett neki várni még egy körülbelül fél órát, még az ajtóból az emberek arrébb mentek, mert nem tudott bejönni a bármenedzser, és muszáj volt neki bejönni, de nem tudott bejönni a terembe. Tehát az olaszok voltak azok, amikor tényleg szétverik a házat, de ha azt mondom, hogy hallgatóság szempontjából, akkor az Ázsia. Uh-huh. Tehát a japánok az, akik tényleg leülnek, nagyon tudják értékelni a zenét, uh-huh. és a végén van az, hogy na, akkor odajönnek, és le a kalappal, és gratulálok, és minden ilyesmit végigmondanak, de én jobban szerettem az olasz mentalitást, mert ott tényleg éreztük minden egyes számnál, hogy a közönség tényleg velünk van.
5: Uh-huh. Igen, amikor megmozdul, és akkor úgy tapsolnak olyan lelkesedéssel, akkor az előadót is inspirálja, gondolom. Viszont a japánok tényleg nagyon sokan zenélnek ott, tehát akkor gondolom igényesebbek is valahol. Nem tudom, hogy ezt tapasztaltad-e.
6: Mondok egy példát. Volt egy este, amikor odajött hozzám az egyik szett után az egyik anyuka, hogy itt van a lánya, és hozta hegedűjét, hogy hegedülhet. Hát mondom, persze, hozzá. És elővette a kislánya hegedűt, olyan 7-8 éves lehetett, nem lehetett több szerintem. 7-8 éves lehetett, és előveszi a hegedűt, behangolja, és elkezdte a Monty csárdást. És én azt mondtam, hogy az első pillanatban, hogy 7-8 évesen így a Monty csárdást eljátszani, azt mondom, le a kalappal. Tehát nem mondom, hogy nem volt kristálytiszta, de oda rakta a kislány, és azt mondtam, hogy ez igen. És akkor volt az a pillanat, hogy, na ez egy másik történet, hogy amikor én bárhova is mentem, meg tudják mondani, akik velem voltak, azok mindig, ugye együtt mentünk is sétálni a városokba, hogy bárhova mentem, én mindig ugye elindultam valamelyik irányba a városba. És nem volt olyan város, vagy talán egy vagy kettő, ahol ne találtam volna meg a zeneiskolát. De tényleg így volt. És Japánban volt az, hogy sétálgattunk az úton, és bementem zeneiskolába. És a maga az előtér az ugye nyitott, tehát oda be tudsz menni, más, valahol még sikerült fölmennem a termekbe is, de az előtérbe így bementem, és akkor így körbenéztem, megnéztem a plakátokat, megnéztem azt, hogy egyáltalán miből tanulnak, és nekem nagyon sok kottám van Japánból, tehát én ilyen, mondhatnám, hogy gyűjtöm a kottákat, rengeteg kottám van otthon, és a japán kották azok teljesen más mentalitást igényelnek. Tehát én nem egy kottát hoztam haza, és emlékszem, még egyszer aput föl is hívtam még kintről, hajnal kettő volt, arra emlékszem, kint a hajóról fölhívtam, hogy apu, most van az a pillanat, hogy érzem azt, hogy hiába tettem én le a diplomámat, azt érzem, hogy nem tudok hegedülni.
5: Ezen mindenki átesik egyébként.
6: Igen.
5: Tehát, hogy ez teljesen normális érzés szerintem.
6: Így van, tehát, hogy annyira más mentalitás, tehát teljesen fordított gondolkodás. Pedig azt mondom, hogy a magyar oktatás az világszínvonalú.
5: Hát, sőt, így van.
6: Tehát, hogy tényleg mindent megtanítanak, de a japán kották és a japán oktatás az egy teljesen más világ, és egy fordított gondolkodást igényel.
5: Uh-huh. Tudnál esetleg valami példát mondani erre, hogy mi az, amiben tapasztaltad ezt a különbözőséget?
6: Hát most így, ha szakmailag belemegyünk, mind az a skálák és a vonókezelés. Uh-huh. Tehát ha így hegedűre levetítem, akkor a vonókezelés teljesen más, teljesen fordítva veszik a vonásokat, és azt mondom, hogy talán jobb is a jobb kézben, amit ők művelnek. Uh-huh. A skálákban ott már, én azt mondom, hogy a magyar az jobb, de ott teljesen fordítva veszik, tehát, hogy ezt az új rendet veszik másképp. A skáláknál ugye vagy üres húrt, vagy negyedik újat használunk, ha fölfelé megyünk, tehát hogy sok szakmai különbség van a kettő között.
5: Igen, zongoristaként én is tapasztaltam egyébként, hogy például hánon új gyakorlatok, ahol olyan részei is vannak a kottának, ami az eredetiben nincs benne, tehát hogy egy picit megvariálja még Igen. tovább, hogy akkor ilyen verzióban, olyan verzióban is lehet ezt még gyakorolni, zongorázni, úgyhogy tényleg érdemes megnézni ezeket a japán kottákat, de ennyit a szakmaiságról, mert hiszen azért nem csak zenészek hallgatják ezt a műsort. Egy picit beszéljünk az előadásokról is, amit itt hallhattak egyébként a közönség soraiban a vendégek.
6: Igen, tehát úgy van a hajon, hogy általában ilyen 4-5 szettet kell minden nap játszanunk. Uh-huh. Tehát aki volt hajon, az tudja, hogy szabad nap nélkül. 4-5 szetteket, tehát az a 4-5 szett az úgy, általában úgy szokott lenni, hogy 45 percet játszunk, 4 óra szünet, és utána jön a következő 45 perc, és ez így megy. Uh-huh. Ugye én amikor kim voltam legelsőnek, a legelső szerződésen úgy voltunk, hogy zongora, hegedű és nagybőgő. Uh-huh. Aztán a világ körül ez kialakult egy hárpával, tehát így négyesbe voltunk. Az egy különleges élmény volt számomra is. És amikor én ebből a szekcióból kiváltam, akkor utána már csak zongora és hegedűvel mentünk. És ott bizony mindent kellett játszani. Tehát amikor az első szerződésre kimentem, és elém raktak egy jó kupac kottát, hogy na, ezt kell megtanulni, és ezt kellene játszani minden este, akkor az első szerződésemben hát vért izzadtam. Uh-huh. Tehát úgy volt, hogy lejátszottuk minden szettet, és akkor én még este mentem föl gyakorolni, hogy akkor másnapi műsort, hogy valahogy megtanuljam, de azt mondom, hogy szerencsére nagyon sok mindent tanultam a hajós évek alatt, tehát ugye ott játszani kellett klasszikus zenétől kezdve a jazz standardekig, az operettekig, a világslágerekig, a filmzenétől kezdve, tehát mindent kellett játszani. Tehát mi úgy játszottunk a hajókon, hogy amikor már kettesből voltunk, sőt még amikor ugye a másik zenekarral is, hogy eljátszottunk egy számot, az volt az egyik szettnek az eleje, hogy eljátszottunk egy számot, és utána körbe kérdeztem a közönséget. Egyesével körbe mentünk, hogy na, mit szeretne hallani. Aha. És akkor ugye a közönség ezt így jó néven vettem, mert akkor ugye beült a közönség, és azt játszott, amit ők szeretnétek, vagy szerettek volna. Tehát ugye nem az volt, hogy volt egy repertoár, amit jó minden este úgymond ledaráltunk, hanem a közönséget kérdeztük meg, hogy mit szeretnének hallani, és mi az ő kedvenc számaik, és azt nyújtottuk a számukra, és szerintem ettől volt az, hogy nagyon szerettek kint minket. Uh-huh. Tehát, hogy nem sok zenész tudja ezt elmondani, hogy ebben a műfajban is, abban a műfajban is egy picit, nem azt mondom, hogy értek hozzá, de egy picit könnyítok, és hogy valamilyen szinten el tudom ezeket is játszani.
5: Uh-huh. Ha jól belegondolunk, a cigányzenészek valójában ettől voltak nagyok, ettől voltak híresek a világban. Na de aki klasszikus hegedűt tanul, mint te is, az más repertoárt gyakorol éveken keresztül, elmegy a főiskolára, a zeneakadémiára, ide-oda, megtanulja a kis hegedű szólókat, a hegedű versenyeket, de hát utána nem biztos, hogy ezeket kérik mondjuk ott a hajón, igaz?
6: Így van.
5: Tehát gondolom, akkor ezért is okozott nagy váltást. Hogy ezt a repertoárt, akkor ezt fel kellett
6: fejleszteni. A klasszikus repertoárban minden szinte kottába játszottunk. Ugye hegedű versenyeket, tehát hegedű versenyeket ugye megtanultuk, tehát ugye azokat tudni kellett fejből, az etülőket ugye szintén fejből, de ez volt egy ilyen, most nem akarok számot mondani, hogy hány szám volt, de kevés ahhoz képest. Igen. Tehát amikor ugye kimentem hajóra, ott volt olyan hét, kipróbáltuk, hogy hány számot tudunk eljátszani úgy, hogy nem ismétlünk semmit. Uh-huh. És ez ment 10 napon keresztül. Na most, ha összeszámolod, hogy 5x 45 perc, és 10 napon keresztül, akkor hány számot játszottunk el, és hány számot tanultam meg annak idején.
5: Ez óriási dolog egyébként, tehát ez hatalmas repertoár.
6: Igen. Tehát, hogy erre az ember rá volt kényszerítve, úgymond. De én látom ennek a gyümölcse, most jön vissza ez a gyümölcse, hogy tényleg mennyi mindent meg kellett tanulnom, és rá voltam úgymond kényszerítve. A másik dolog meg ugye, amikor ugye körbekérdeztük az utasokat, hogy mit szeretnének hallani, hát ugye voltak olyan számok, hogy életemben nem hallottam.
5: Hát persze.
6: És igen. Akkor az volt, ugye megnéztük YouTube-on, leszettük a kottáját, éjszaka fölmentünk gyakorolni, és másnap eljátszottuk. Mert ezt így működik, tehát ugye hajon úgymond ki kell szolgálni a közönséget, tehát ott nem mondhatod ezt, hogy ja, bocsánat, én ezt a számot nem tudom, de holnapra megtanulom, és akkor holnap neked el fogom játszani.
5: Aha.
6: Tehát, hogy...
5: És ezt értékelik.
6: És ezt nagyon értékelték, így van. Tehát azért mondom, hogy nem véletlenül volt, hogy nálunk mindig teltház volt. Ugye a hajókon is az utolsó szerződéseken pedig úgy volt, hogy a színházba is kellett játszanunk. Tehát nagy koncertet kellett, úgymond klasszikus koncertet kellett adnunk. és talán egy kezemen meg tudnám számolni, hogy hányszor nem volt standing ovationünk, tehát ami ugye álló vastapsot jelent. Tényleg nagyon értékelték azt, hogy klasszikus zene, és visszatérve Ausztráliára, Ausztráliában volt egy hölgy, aki odajött külön hozzám, hogy nagyon örül, hogy itt vagyunk, mint klasszikus zenészek, mert náluk Ausztráliában nagyon drágák a jegyek. Tehát ha el akar menni egy klasszikus koncertre, nagyon drágák a jegyek, szinte megfizethetetlen, és azt mondta, hogy végre klasszikus zenét hallhat élőben. Tehát amikor ezt így kimondja az ember, akkor így ez Magyarországon szerintem nem fordulhat elő, mert akárhol elmegy az ember, azért hall klasszikus zenét. De az, hogy így kimondta egy ausztrál ember, hogy végre klasszikus zenét hallgathatok, ez így a szívet így megmelegette.
5: Igen, azért itthon is drágák a jegyek egyébként, de hogy ez külföldön, ez hatványozott.
6: Igen.
5: Ugyanis, hogyha jól belegondolunk, hogy mire eljut egy művész addig, hogy ő valóban kiálljon egy koncertteremben, és ő előadjon egy hegedű darabot, egy hegedű versenyt, vagy bármit, óriási pénzeket emészt föl, hiszen máshol azért nem ingyenes a zeneoktatás, ellentétben Magyarországgal, és rengeteget fizetnek ezért.
6: Így van. Például Németországban nagyon-nagyon sokat nagyon fizetnek, sokat. Így van.
5: Több száz eurót fizetnek havonta is egyébként.
6: Így van. Tehát ilyen szempontból mi magyarok szerencsések vagyunk tényleg. Nagyon.
5: Nem is tudjuk egyébként.
6: Igen. Tehát amikor az ember külföldre megy, és akkor szembesül azzal, hogy más országban hogy is megy az oktatás, és hogy milyen árakon vannak ezek, akkor döbben rá az ember, hogy tényleg Magyarországon jó helyen vagyunk.
5: Nagyon. Így van. Pontosan. És nyilván, míg az ember ezeket évről évről kifizeti, hát az iszonyatos befektetés, és akkor nyilván el is várja egy művész, hogy jöjjön egyfajta bevétel, és ezért is drágák egyébként a jegyárak.
6: Igen.
5: Többek között. Visszatérve a repertoára, neked azért nem tudom, mennyire könnyű a dolgod azzal, abból a szempontból, hogy cigányzenész családból származol, tehát édesapád nagybőgős, aki rajkós volt. Vele is beszélgetünk majd természetesen a későbbiek folyamán. Ez jelentett valamiféle pluszt számodra?
6: El kell mondanom neked, hogy amikor én kicsi voltam, én nem szerettem a cigányzenét. Egyáltalán nem szerettem, és apu nem is engedte nekem, hogy játszak. Tehát, hogy ameddig én el nem végeztem a zeneakadémiát, addig én egyetlen egy nótát nem tudtam. Egyet sem. Tehát, ha valaki megállított volna, mint ugye cigány származású vagyok, és hogy ne játsszál egy nótát, én egyetlen egy számot sem tudtam volna eljátszani. Aztán, amikor ugye Covid utáni hazajöttem a hajóról, és akkor apu azt mondta, hogy na figyelj, itt van nekünk egy egyesületünk, a Hálózat a Kultúráit Művészetért Egyesület. Itt van nekünk a zenekar, na akkor gyere be a zenekarba, és tanuljál. És akkor az volt az, hogy először én oda kerültem ugye apuékhoz a zenekarba, és akkor elmentünk egy nótaestre, elmentünk ugye énekeseket kísérni, és nekem akkor kellett beletanulni. Most már azt mondom, hogy talán valamit konyítok, nem sokat, tehát hozzáteszem, tényleg még csak most kezdem el tanulni a magyar repertoárt, az úgymond magyar cigányzenei repertoárt, de most kezdem azt úgy megszeretni talán, mert eddig, amikor gyerek voltam, egyáltalán nem szerettem. Sőt, mondhatom is, hogy nem szeret, még hallgatni se szerettem.
5: Mi az a generáció vagyunk, akik a 80-as években születtek, ezt azért szerintem elmondhatjuk, hogy akkor azért már érezhető volt, hogy a cigányzene nem biztos, hogy fölfelé ívelő pályán van. És már a szülők szerintem akkor is sejtették, hogy lehet, hogy ennek hamarosan vége szakad ennek a cigányzene iránti rajongásnak, nem csak feltétlenül itthon hazánkban, hanem úgy általában. És én azt tapasztaltam, ahogy beszélgetek a kortársaimmal, a zenészekkel, hogy mi vagyunk az a generáció, akiket inkább már átirányítottak klasszikus zenére, vagy jazzre. Tehát akkor te is ennek az áldozata vagy. Egyébként ugyanúgy, igen, mint én is.
6: Tehát, így van, ugye? Tehát mi egy korosztály vagyunk, tehát hogy igen, pontosan ez volt, hogy a mi korosztályunk volt az, hogy mindenki klasszikus zenét tanult, vagyis arra irányították, és rengeteg olyan pályatársam van, aki tényleg klasszikus műfajba végezte.
5: Igen, ebben látták tulajdonképpen a kiutat a szüleink, én azt gondolom. Egyébként valószínűleg igazuk is volt, hiszen a történelem azért őket igazolta abból a szempontból, hogy hát sajnos tényleg nagyon nehéz ma megélni cigányzenéből. Úgyhogy ha nem ezt választjuk, nem a klasszikus zenei pályát választjuk, akkor valószínűleg már pályát kellett volna módosítanunk.
6: Így van, ez így van sajnos. Apukám mindig azt mondta, hogy ne csak egy műfajban legyél otthon, hanem minden műfajban otthon kell lenni. Mindig ezt mondta nekem, és ezt hangsúlyozta, hogy rendben van az, hogy te klasszikus zenét tanulsz, de meg kell tanulni ezt a műfajt, azt a műfajt, azért, hogyha bármi olyan dolog elég jön az életben, akkor ezt is tudni kell. És az eleinte mindig ezzel így ellenkeztem, hogy nem, én nem akarom azt, én nem akarom, én klasszikus vagyok, én klasszikus tanultam, nem, nekem köszönöm szépen, más nem kell, én klasszikus zenét tanul, klasszikus zenész vagyok. És aztán így utólag rájöttem, hogy mégis igaza volt. Tehát, hogy nemrég volt egy fellépésem, most csak így eszembe jutott ez is, hogy talán 2 hete volt ez a fellépés, igen. Annyi koncert van így mostanában, hogy keverednek a dátumok, hogy 2 hete volt egy fellépés, felhívott az egyik szimfonikus zenekarnak a karmestere, hogy figyelj, mit csinálsz ebben az időpontban, mert rád gondoltam, hogy te tudnál egyedül csak eljátszani ezt a számot. Mondom, melyik számról lenne szó? Jó, oké, következő kérdés. Milyen hangnemben szeretné énekelni az énekes? Még nem tudom, de holnapra választadok neked. Jó, megnéztük, és tényleg olyan sikere volt ennek a fellépésnek, hogy egy énekes kellett kísérni. És ugye a klasszikus zenészek, tehát ha most akkor azt mondtuk volna, azt mondta is a karmester, hogy ha ezt te nem csinálod meg, akkor el se vállalom ezt a számot, mert egyszerűen más nem fogja tudni megcsinálni. Tehát, hogy ez egy olyan érzelmi világ kell, meg egy olyan adottság is tulajdonképpen, hogy azt is meg kell tudni oldani. És ebben a, tehát így most jön vissza apunak az igaza, hogy ezt a műfajt is, meg azt a műfajt is tudni kell.
7: Tehát én azt gondolom, hogy egyik műfaj sem könnyű. Tehát nem könnyű klasszikusról váltani cigányzenére, magyar nótára. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez minden klasszikus zenésznek menne, mert egyáltalán nem így van. És persze fordítva sem feltétlenül.
6: Nem, ezt mind a kettőnek
7: megvan a sajátossága, ugye? De hogy érzed, hogy tudsz váltani a két műfaj között?
6: Nagyon sokat köszönhetek a klasszikus zenének, mert ugye az alapokat a klasszikus zene adja meg.
7: Tehát de a technikai adottságok.
6: Így van, a technikai adottságok az ugye a klasszikus zene megadta, de az, hogy például egy énekes hogyan kell kísérni, azt a klasszikus zene nem tanítja meg. Tehát ha nem érzed, és nem érzed azt, hogy tulajdonképpen milyen akkordok vannak, és a zeneelmélet nagyon fontos, tehát hogy hozzáteszem, hogy nem tudod azt, hogy milyen akkordok vannak alatta. Az, hogy például egy cimbalomnak ki kell ütni azt az akkordot, azt meg kell várni. Tehát, hogy ezt a klasszikus zene nem tanítja meg, de nekem szerencse volt, mert ugye apu ott van hátam mögött, és hogy mindig az volt, na, várjál, itt most várjál egy kicsit, mert a cimbalomnak ki kell ütni. Tehát, hogy apu nekem ebből nagyon sokat segített, hogy ezt a műfajt is valamennyire kezdjem kapizsgálni, hogy miről is szól.
7: Tehát a két műfajnak az oktatási metódusa teljesen más. Klasszikus zenében nőttünk föl, tehát nekünk ez természetes. De nem biztos, hogy akik mondjuk a Rajkóban nőttek föl, mint édesapád is, és természetesen az enyém is, ők fül alapján tanultak többnyire Gyula bácsitól, Farkas Gyula bácsitól, meg kézről. És egészen másfajta gondolkodásmódot igényelt. Ők mindig azt mesélték nekem, hogy amit a Gyula bácsi mutatott nekik, azt még ma is el tudják muzsikálni, pedig gyerekek voltak. Amit viszont mi tanultunk Kottából, nem biztos, hogy el tudjuk játszani még mindig emlékezetből.
6: Igen, más metódust tanultak, tehát ugye annak idején apujék mindent fül után, és nekik muszáj volt megegyezni. Tehát volt egy bizonyos repertoár, most nem mondok számot, de volt egy bizonyos repertoár, amit a Rajkóba szerintem megtanultak, most mondok három, mindegy, akkor mondjuk egy 300 vagy 400 számot, vagy akár 500 számot is megtanultak, azt az 500 számot mondjuk megtanulták fejből. Más megoldás nem volt, mert ugye nem tudtak annak idején kottázni, nem volt, aki nem is tudott kottát olvasni, tehát ugye ezt muszáj volt nekik fejből megtanulni. Mi, mint klasszikus zenészek, mi rengeteg számot játszunk, és ugye azt kirakják elég a kottát, a kottából simán leolvassuk, tehát hogy ugye első látásra szinte ugye le tudjuk blattolni, de nincs az a számhoz köttető repertoár szerintem. Tehát ugye annak idején biztos te is így voltál vele, megtanultunk 400 etüdöt. Most mondtam egy számot. Tehát, hogy mi abban a... Hát ezt nehéz így megfogalmazni, de hogy mi nem számokra mentünk, mint repertoár, hanem technikát tanultunk meg szerintem. És apujéknál az volt, hogy ők pedig számokat tanultak be, és az alapján egy olyan képességük alakult ki, hogy a fül után bármit le tudnak kísérni. Ha nem is 100%-osan, például mondok egy klasszikus zenét, ha át akarnak most így ők is játszani, tehát nem biztos, hogy 100%-osan le tudják játszani azt, ami a kottában van, de fül után viszont bármit le tudnak kísérni. Egy klasszikus zenészről nem tudod elmondani, hogy fül után bármit lekísér.
5: Így van, sőt, hadd egészítselek ki azért abban a tekintetben, hogy természetesen a rajkósok is tanultak kottát olvasni, és tudtak ők kottát olvasni, csak nem biztos, hogy ezt használták nap, mint nap.
6: Igen,
5: hiszen nem erre volt szükségük, és a metódusnak a segítségével máshol raktározódik el az agyunkban egy dallam. Ami nagyon érdekes, ez valahogy arra tudnám egyébként hasonlítani, mint amikor az anyanyelvünket tanuljuk, vagy egy idegen nyelvet. Tehát az anyanyelvünk az más agyterületen raktározódik, mint egy idegen nyelv.
6: Igen.
5: És valahogy a klasszikus zenében a kotta miatt valahogy mindig ezek idegenek lesznek az agy számára, ellentétben mondjuk a természetes anyanyelvünkkel. Mellesleg azért az is fontos, hogy itt a szájhagyomány útján terjednek ezek a dalok, tehát amikor tanítják, gondolom, vagy tanította Farkas Gyula ezeket a dalokat, számokat, akkor a stílust is együtt tanulták ezzel. A kottából ezeket nem tudjuk megtanulni feltétlenül úgy önmagunktól.
6: Így van. Tehát egy teljesen más, így van, ahogy jól fogalmaztad, hogy egy stílust tanultak vele, és egy életformát. De hát, hogy amiket apu úgy nekem mesélt, hogy nem csak zenét tanultak bent, hanem megtanulták azt, hogy hogyan kell viselkedni a színpadon, hogyan kell viselkedni az életben, hogyan kell öltözködni. Tehát ugye ezt most mondhatnánk klasszikus zenészeknek, nekünk nem magyarázták el annak idején a zeneakadémián, hogy na, neked hogyan kell öltözködni. De viszont megtanították azt, hogyha ránézek egy kottára, akkor azt hogyan kell lejátszani. Tehát, hogy apuéknak is más volt a világuk, meg a mi világunk is egy kicsit más. De azt mondom, hogy mind a kettőnek megvan a szépsége, és mind a kettőnek megvan a nehézsége is.
5: Azért hadd meséljem el első élményemet a Zeneakadémián neked, amikor Ispán Franciska néni, a tanulmányosztálynak a vezetője behívott bennünket, illetve az egész évfolyamot a kisterembe, a Zeneakadémia kistermébe, és ott persze azzal kezdte, hogy mindenkinek úgy kell köszönni, hogy jó napot kívánok hangosan minden professzornak, minden tanárnak, és ezt megkövetelte tőlünk. Tehát, hogyha valaki nem így köszönt a folyosón valamelyik tanárnak, akkor ott hatalmas szidást kaptunk. De én azt hiszem, hogy ezt minnyáján megjegyeztük akkor egy életre. Legalábbis az a korosztály, aki a Franciska néni alatt volt. Most térjünk vissza a gyökerekhez egy picit, mert nagyon fontos, hogy honnan indultál. Zenész családból származol. Mesélj nekem egy picit, hogy hogyan teltek a gyermekéveid.
6: Így van, zenész családból származom, és ha most büszkékedhetek, akkor apai ágon, ugye édesapám Farkas József nagybőgös, az ő édesapja, az én nagyapám, pedig Farkas András vagy Andor, aki így ismeri, a Jászk nagykúsági OSK-nak volt a vezetője, és hogy arany, nem, ezüst érdemrenddel kitüntetett hegedűse volt, tehát prímása volt, és az anyai ágon pedig Rácz Aladár a cimbalom művész, tehát hogy tényleg zenei családból származom.
5: Na itt álljunk meg egy kicsit, tehát Rácz Aladár, azért térjünk vissza egy kicsit, tehát anyukádnak a...
6: Úgy van, hogy az én déd nagyapámnak az édes testvére volt a Rácz Aladár.
5: Aha, aha.
6: Tehát, hogy a zenei szál az mind a két részről megvan, mind apai, mind anyai ágon, és így van, tehát ugye zenés családban születtem, és hát nem volt más választás, mint hogy a zene, tehát hogy így öt
5: éve... Ezt látod akkor egész nap, gondolom, hogy akkor...
6: így van, tehát 5 évesen én elkezdtem úgymond iskolai keretek közt tanulni, először az Újpesti Zeneiskolában, aztán voltam a 13. kerületi zeneiskolában.
5: Tanárokat említsünk meg mindenféleképpen, kinél tanultál?
6: A zeneiskolai évek alatt ez nekem nagyon, hát hogy is fogalmazzam, furcsa életem volt. Mert 6 év alatt 6 tanárom volt.
5: Az nem feltétlenül szerencsés.
6: Nem szerencsés, de utólag most azt mondom, hogy szerencsés.
5: Aha.
6: Elmondom mindjárt, hogy miért. Tehát, hogy ugye amikor én most már tanítok én is, tehát ugye zeneiskolában tanítok, és a 6 év alatt ugye minden tanár máshogy tanít, ezt tegyük hozzá.
5: Ez így van.
6: És minden tanár máshogy kéri a vonókezelést, minden tanár máshogy kéri a bal kézben a hegedűtartást, és ezek az évek voltak azok, amikor én ugye minden tanárnál máshogy követelt a vonótartást, hegedűtartást, mindent. És most jött ez az a pillanat, amikor én is tanítok, hogy ránézek egy gyerekre, és mondjuk tudom azt, hogy rosszul fogja, de most már tudom azt, hogy hogyan is tudná jól csinálni. Uh-huh. Tehát ugye ezt a technikát is megtanultam, azt a technikát is megtanultam, mert a sok év alatt, tehát ugye a 6 év alatt, tehát ugye minden technikát ugye el kellett sajátítanom, tehát hogy máshogy kérték a zeneiskolában. Szóval Szóval a zeneiskola évek azok így mentek, hogy 6 év alatt 6 tanárom volt, aztán a Váci Konziba kerültem, én oda jártam középiskolába, ott Tóth Judit tanárnőnél tanultam, nagyon sok mindent tanultam tőle, tehát én elmentem annak idején a Bartók Konziba is, a Szent István Konziba is felvételizni, mindenhova fölvettek, és annyira megtetszett a Váci Konzinak a légköre, hogy ez a családias légkör, én mindig azt mondtam, hogy ha ahol az ember jól érzi magát, ott tud igazán teljesíteni. És akkor így az mellett döntöttünk, hogy a Váci Konzi. Szóval én ott voltam 5 évet a Váci Konziban, utána sikeresen felvételiztem akkor még ugye tanárképző főiskola volt, Szemelbejsz utcában. Ott is érdekes voltak az évek, mert az első évet kezdtem a Szívási tanárnőnél, a második évben voltam a Becker Anna tanárnőnél, és az utolsó évemben kerültem a Dénes Laci bácsihoz. Mindenkitől sok mindent tanultam, tehát hogy ilyen szempontból nekem az, hogy sok tanárom volt, sokféle technikát, sokféle hozzáállást tanultam, és ezeket igazából most tudom kamatoztatni, amikor én is tanítok.
4: Farkas József, világjáró hegedűművész és tanár volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk az utazásairól, a cigányzenéről és a tanulmányairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap este is a beszélgetésünk folytatásának érdekében. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: A Villanegra nem a perce zárda, a Villanegra nem fényes lokál, vagány legény a szép szerint a szőket, egy csöndes házban oltalmat talál. A Villanegra nem a perce zárda,

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gomb